0: gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban Babarci Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Hammers.
1: Különleges zenei válogatás.
0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismertté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

Legión, Midworld. Figyeljetek a Dunáról. Mert...

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Cutor Zoltán első zenekara a Ropi 1982. decemberében lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin először. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nem sokára egy erős AC/DC hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte. Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus és fazonmódosulást követően természetesen a nevük is megváltozott Steel Hill-re. 1987-ben a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 94-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyer zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 2005-ben a Nyers feloszlása után megalapította a Melbondó zenekart, amelynek ő lett a frontembere, a zeneszerzője és a szövegírója.
1: Trend Night.
2: Cutor Zoltán következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
2: Nekem a

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Zajlik a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Peten településeken. A Hagyományok Háza a 25. születésnapját ünnepli a völgyben. Lesz itt tánctanítás, sok-sok népzene, illetve hallgathatunk majd népmeséket is. Július 25-e külföldi sztár fellépője José González, svéd indie folk énekes-gitáros dalszerző, aki este 8:30-kor a Panoráma színpadon ad koncertet. Az argentin szülők gyermekeként született göteborgi zenész egyetlen gitárral is képes magával ragadó, monumentális koncert élményt nyújtani, így világszerte élénk érdeklődés kíséri fellépéseit. Július 25-én szombaton este 11 órakor kezdődik a Bagosi Brothers Company koncertje a Panoráma színpadon. A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó Gyergyó Szentmiklósi zenekar energikus, közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált előbb az erdélyi, majd az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává. Paja Bea is színpadra lép szombaton a Művészetek Völgyében, 17 órától a Momentán társulattal közös jelenetek, improvizáció és játék lesz a Momentán színpadon.
0: Fesztivál.
1: Idén is elstartolt a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Július 25-én Pilisvörösváron, augusztus 1-én Hollókön, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Többek között lesz analóg Balaton koncert, barangolás legendás lények nyomában, digitális tárlatvezetés és csillagles is. A mai világban különösen vágyunk az igazi kapcsolódásokra, a valódi jelenlétre. A Telekomosok Fesztiválján olyan mikroközösségeket hozunk létre, ahol a mindennapok digitális zajából kiszakadva felélesztjük kulturális gyökereinket, és együtt sportolhatunk, zenélhetünk. Nem egy kaptafára készülő sorozatot akartunk megalkotni, hanem egyedi rezgéseket az együtt gördeszkázó banda zajától a hortobágyi csillagles csendjéig. Hiszünk benne, hogy a technológia segít hidat képezni a generációk között, de a valódi varázslat akkor történik, amikor letesszük a telefont, és együtt élünk át valami igazán maradandót, mondta Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és lakossági marketing kommunikációs igazgatója. A Telekomosok Fesztiváljára bárki vásárolhat jegyet, attól függetlenül, hogy a cég ügyfele vagy sem. Július 25-én szombaton Pilisvörösváron a Kacsatónál zajlanak a programok. A piac régen sokkal több volt, mint bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet. Pilisvörösváron ezt a rítust élesztik fel egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában. Felépítenek egy fenntartható, egységes Magenta vásárteret, ahol a helyi termelők mellett helyet kap a Magenta Turi és a Secret Spot, azaz a titkos cserepiac, ahová csak úgy léphetünk be, ha mi is magunkkal viszünk egy cseretárgyat. A programok között jóga és hangtálmeditáció, pizzasütő workshop és kézműves foglalkozások is megtalálhatóak. Itt megizlelhetjük a helyi árusok magenta színre újra gondolt termékeit is, például a magenta lángost, burgert vagy kávét. A pilisvörösvári Kacsatónál a zenek közvetlenül a vízen lebegő úszó színpadról szól majd, fellép többek között a Carson Coma Trio akusztik.
0: Film.
1: Francia filmnapokat tartanak a Tabán moziban július 24-től. 10 napon át tart a Francia Drazsé, amely az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeinek válogatását kínálja az érdeklődőknek, akik vígjátékokat, romantikus alkotásokat, drámákat és családi filmeket láthatnak. A Filmhét minden napján 2-3 francia filmet vetítenek. Lesznek szerelmes filmek, például az Avignoni szerelmesek, a Vibráló szerelem vagy a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Film Fesztivál legjobb rendezésért járó díjat. A végjátékok között műsorra tűzik abba a szerencse akcióban a Ki hitte volna 2 az esküvő, valamint a Családi terápia című filmeket, tovább a Barbárok a szomszédban című alkotást, Julie Delpy rendezését, amelynek főszerepét is ő játsza. Látható lesz a 137-es akta, egy belső jelentés, Dominic Moll filmje, egy rendőri túlkapás kivizsgálásáról, és Matthieu Kassovitz a Gyűlölet című alkotása is, amely több mint 30 évvel bemutatója után is megrázó erejű látlelet a külvárosi Franciaországról. A francia Dragé filmjeit francia nyelven magyar felirattal vetítik, kivétel csak a gyerek szekció jelent, hétvégén a francia gyerekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nicolas filmjei láthatók magyar szinkronnal a Tabán moziban.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Augusztus végén ismét Miraton Fesztivál és Akadémia. A klasszikus zene kedvelőinek legizgalmasabb nyári fesztiválján 8. alkalommal töltik meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedűművész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. A részletekről Miranda Liu alapítóval beszélgettem. Szóval idén nyáron is lesz Miraton Fesztivál, augusztus 22-e és 30-a között várjátok a klasszikus zene szerelmeseit. Ez már ugye a 8. alkalom a fesztiválból, amit te személyesen szervezel, mint alapító. Mi az, amiben más lesz esetleg az idei program, miben változtattatok, mi lesz az idei tematika?
3: Augusztus 22 és 30 között 12 nagy koncert.

0: Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük, két koncerten is, és ez rendkívül színes műsor, 27 zeneszerző darabjaival, és 11 országból jövő nemzetközileg elismert fellépővel.
1: És a fellépőknek lesz ezúttal is egy ilyen közös kurzus készülés?
0: Mindenképpen, tehát a Miraton Fesztivál és Akadémia. A fesztivál részeként van ez a 12 nagy koncert, szóló zongora, illetve kamarazenei koncertek, és napközben ugyanazok a fellépők, akik este fellépnek, napközben mesterkurzust tartanak, és idén is több mint 50 résztvevőt várunk a mesterkurzusokon, több mint 12 országból.
1: Beszéljünk még kicsit az esti koncertekről, ugye ez a széles közönség számára nyitva áll, és említettél jó néhány hívószót. Néhány konkrét művet esetleg, ha tudnál még említeni, hogy mik lesznek majd hallhatók.
0: Igen, olyan híres, remek művek lesznek a műsoron, mint Ravel zongora triója, az augusztus 26-án lesz a Francia Intézet auditoriumában. Ugyanazon a koncerten a francia zene további kiváló darabjait fogjuk játszani, többek között Debussy szonátáját csellóra és zongorára, illetve Lili Boulanger és Mel Bonis darabjait. Lesz egy olyan koncert augusztus 24-én, amelynek az a címe, hogy Lira és virtuózitás, és ott Strauss és Schumann darabokat fogunk előadni. François Dumont, híres francia zongoraművész az idei Miraton Fesztiválon fog Magyarországon debütálni, és egy szóló este készül Chopin, Liszt és Debussy művekkel, és a fesztivált pedig Messiaen Kvartett az idők végzetére című darabbal fogunk várni.
1: A helyszínnek említetted az egyik koncertnél a Francia Intézetet, de ha jól látom, nem csak itt lesznek koncertek.
0: Igen, a Fuga Budapestben is fogunk koncertet tartani, ott fogjuk megnyitni a fesztivált a 22-én a Beethoven műsorral, és összesen 9 koncertet fogunk a Fugában tartani, és 3 koncertet a Francia Intézetben.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Álmodtatok valaha arról, milyen lenne besétálni egy képeslapba? Szentendrén valami hasonló, akár szürreálisnak nevezhető élményben lehet része az odalátogatónak. Szentendre szó szerint édes egy hely. Van marcipán múzeum, csokoládébolt és mennyei fagylaltokat árulnak. A Dunaparton korzózni csuda hangulatos, és ha elfáradnánk, lerogyhatunk a számtalan vendéglátóhely teraszainak egyikére. Egyes források szerint Szentendrén a kávézás már akkor divatos szokás volt, amikor Bécs még talán nem is hallott erről az erős feketéről. Nemhogy kultusza lett volna a bécsi kávézásnak. Ma is tömérdek kávézót találunk, szó szerint mindenféle stílusban és méretben. A szentendrei vörösbor a 18.-19. században annyira híres volt, hogy nem volt olyan európai ország, ahol ne fogyasztották volna. Érdemes beülni egy étterembe, kérni egy pohár helyi bort, és belekortyolni a történelembe. Az utcák történelmi hangulatának, a város művészeti életének és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is köszönhetően a város már az ezredforduló előtt markáns változásokon ment keresztül, és 1980-ban Hild János díjjal is elismerték a város fejlesztést és a hagyományok megőrzését. Folklór magas fokon. Ha rövid időn belül szeretnénk bebarangolni hazánk tájait, vagy ismerkedni szeretnénk a néprajzunkkal, az 1967-ben alapított Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ismertebb nevén Skanzen, szinte egész évben tárt kapukkal vár minket. Szentendre nyugati oldalán, egy erdők által határolt területen a Lajos forrás közelében, mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek kultúráját, népszokásait és művészetét, építészetét. A 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkathatunk be a falusi és mezővárosi népek akkori életmódjába. A vadászat egyik legbékésebb formája a szarvasgomba keresés kalandos időtöltés lehet júniustól februárig, azaz szarvasgomba szezonban vehetünk részt rajta, a termőterület egy-két órás séta

0: kilométerre található a szállodától, a keresésben pedig képzett kutyák segítenek, amelyek rendkívül szaglásukkal szimatolják ki a föld alatti kincseket. A gyakorlott vezetők szívesen beavatnak mindenkit a sikeres szarvasgomba vadászat trükkjeibe. Egy kis szerencsével igen valószínűtlen, hogy az ember üres kézzel térjen haza, így tehát a látogatóknak más dolgok sincs, mint visszaérkezve jó ízűen elfogyasztani a zsákmányt.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

One day, something happened. The inevitable happened.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 24-e van, péntek reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Újabb jelentős kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe az Egyesült Államok mintegy 60 kereskedelmi partnerére, amelyek az amerikai import 99%-áért felelnek, erről ír a BBC. Ezek 10 és 12,5% közötti védővámokat jelentenek. Washington azzal indokolja a lépést, hogy az érintett országok nem tettek meg mindent a kényszermunkával előállított áruk kiszűrésére és behozatalának megakadályozására. A döntés az Európai Uniót, Kínát, az Egyesült Királyságot, Kanadát, Japánt és Indiát is érinti. És éppen akkor lép hatályba, amikor az év elején ideiglenesen bevezetett 10%-os általános importadó hatálya lejár. Azok a partnerországok, amelyek kötelezettséget vállaltak a kényszermunkával készült áruk betiltására és ennek hatékony kikényszerítésére, a kedvezőbb 10%-os kulccsal szembesülnek, míg a többiekre a magasabb 12,5%-os mérték vonatkozik. Az Egyesült Államok mostantól Irán befagyasztott forrásaiból fizet kártérítést az ország által okozott bármely kárért, amely hajókat és szállítmányukat éri. Ezt közölte az amerikai elnök. Az intézkedés azonnal érvényes, és minden olyan kárra vonatkozik, amelyet közvetve vagy közvetlenül Irán idéz elő. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a fedezetet az Egyesült Államok birtokában és ellenőrzése alatt álló iráni pénzek jelentik. Franciaország európai segítséget kér az erdőtüzek megfékezéséhez. A francia elnök közösségi oldalán azt írta, hogy gyorsan számíthatnak erősítésként 2 horvát és 2 portugál repülőgépre, valamint egy cseh és egy szlovák Black Hawk teherhelikopterre. A kormány szerint január óta több mint 12 000 tűzeset történt, és több terület égett le, mint 2022-ben, amikor közel 30 000 hektáron pusztítottak tüzek, és körülbelül 50 000 embert evakuáltak. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban. Idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 nyert felvételt. A szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. Új dizájnt kapnak az Euróbank jegyek, az EU tagállamok állampolgárai pedig elmondhatják a véleményüket, hogy hogyan nézzenek ki az új bankok. Az Európai Központi Bank közleménye szerint a bank adott ugyan iránymutatásokat a tervekhez, a végleges verziók kizárólag a művészek kreatív elképzelésén alapulnak. Az új bankjegyek kinézetét Magyarországról is lehet véleményezni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 8%-kal csökkent 46.020 forintra, a Magyar Telekom 1.4%-kal 2.614 forintra esett, a Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi Kakaron 1,8%, a milánói Börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol Parkett 1,7%-ot gyengült. Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói. A Dow Jones 9%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 1,2%-kal gyengült, a Nasdaq Composite 2,1%-ot esett. Nézzünk rá Ázsiában, hogy mi a helyzet. Itt most vegyes a kép, a japán Nikkei 0,5%-ot emelkedik, Hongkong 1,2%-kal ment feljebb, a shanghai tőzsde 3,1%-os pluszban, az indiai Sensex 0,5%-ot gyengül, a dél-koreai Kospi 4,4%-kal megy fölfelé, a szingapúri mutató pedig 2,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 319 forint 80 fillért, 1 svájci frankért 391 forint és 50 fillért kell adni. Vessünk egy pillantást az olajárakra is. A Brent típusú kőolaj tegnap elérte a 100 dolláros határt, és ezt tartja is. A jegyzése 100 dollár 70 cent. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI hordonkénti ára 91 dollár 90 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz, komoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Friss hírekkel legközelebb 6:30-kor várjuk Önöket. M. Szücs Péter indítja a reggeli monitort. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Július 24-én pénteken reggel 6:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na, milyen időnk lesz a hétvégén?
3: Jó idő lesz igazából, esőre nem nagyon kell számítani, maximum így helyenként keletem. Igazából holnap azért ilyen napsütötteibb lesz a dolog, vasárnap lesz egy kicsit felhősebb, vagy ilyen borongósabb, meg marad ez az ilyen 30 fok alatti 27-28-29 fokos kellemes kis idő.
2: Viszont elmarad a Balatonátúszás most hétvégén, elvileg majd jövő hétvége. És hát ugye ki tegnap este, akik izgultak, azok izgulhattak, hiszen megjelentek a ponthatárok, úgyhogy este azért nagyon sokaknak kiderült, hogy merre tovább. Csak néhány érdekesség, gazdálkodás, menedzsment szakon Corvinus 446 pont volt. Ezek nappali, kizárólag nappali és államilag finanszírozott ponthatárok. De mondjuk ugyanez Dunaújvárosban 422, kereskedelem, marketing, itt is azért mondjuk az ELTE 439, a Széchenyi Egyetem Győr 424, a pszichológia ELTE 455, és mondjuk egy kisebbet. Hát itt azért elég komoly volt, Pécsi Tudományegyetem 431, a tanítószak, ott alacsony ponthatárok voltak, legalábbis hát ezekhez képest. Ott mondjuk, ami kiemelkedik, az mondjuk a Károly Gáspár Református Egyetem, meg az ELTE tanító és óvónélképzőkar, az egyik 314, ez az ELTE, a Károly 265. Jogi Egyetem az mindig népszerű volt, Pázmány Péter 464, ELTE 467, azért nem volt ide könnyű bejutni. Mi annak informatikus, ott is szerény a ponthatárok, de az Óbudai Egyetem 412, és mondjuk azt mondja, mit nem mondtam még, hogy ne, mindig ugyanazokat mondjam, Debrecen Egyetem 373. Szóval minden esetre gratulálok mindenkinek, aki tovább jutott, akinek nem, annak meg még van kör, ne aggódjon, meg egyébként is van még lehetőség. No, akkor jöjjünk a friss hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb jelentős kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe az Egyesült Államok mintegy 60 kereskedelmi partnerére, amelyek az amerikai import 99%-áért felelnek, erről a BBC írt.
3: Ezek 10 és 12,5% közötti védővámokat jelentenek. Washington azzal indokolja a lépést, hogy az érintett országok nem tettek meg mindent a kényszermunkával előállított áruk kiszűrésére és behozatalának megakadályozására. A döntés az Európai Uniót, Kínát, az Egyesült Királyságot, Kanadát, Japánt és Indiát is érinti, és éppen akkor lép hatályba, amikor az év elején ideiglenesen bevezetett 10%-os általános importadó hatálya lejár. Azok a partnerországok, amelyek kötelezettséget vállaltak a kényszermunkával készült áruk betiltására, a kedvezőbb 10%-os kulccsal szembesülnek, míg a többiekre a magasabb 12,5%-os mérték vonatkozik.
2: Az Egyesült Államok mostantól Irán befagyasztott forrásaiból fizet kártérítést az ország által okozott bármely kárért, amely hajókat és szállítmányokat éri, ezt az amerikai elnök közölte.
3: Az intézkedés azonnal érvényes, és minden olyan kárra vonatkozik, amelyet közvetve vagy közvetlenül Irán idéz elő. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a fedezetet az Egyesült Államok birtokában és ellenőrzése alatt álló iráni pénzek jelentik.
2: Egy hónap alatt több mint 30%-kal emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára. Az árfolyam emelkedés napon belül is 5% körüli, és tegnap átlépte a $100 hordonkénti szintet.
3: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint elkerülhetetlen, hogy a nagykereskedelmi árakon keresztül akár napokon belül ez a tendencia megjelenik a kutaknál is. A szervezet főtitkára úgy látja, hogy a kormányzati beavatkozást az árakba nagyon meg kell gondolni, mert komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerekben. Az olajpiaci szereplők és a kormány egyeztetése ezügyben a jövő hét elején várható. Grádottót hallják.
1: Én azt gondolom, hogy a következő napokban a kiskereskedelmi árak is emelkedni fognak, hogy milyen mértékben és ütemben fogják lekövetni a nagykereskedelmi árváltozásokat, az természetesen minden esetben az adott hálózat vagy az adott töltőállomás üzemeltetőjének döntése, hiszen azért jelen pillanatban még piaci alapon tudunk működni és tudjuk értékesíteni a benzint és a gázolajat.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A forgalom 21 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama pedig a MOL kivételével gyengült az előző naphoz képest.
3: A MOL 1%-kal 4448 forintra erősödött, az OTP 8%-kal csökkent 46.020 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2614 forintra esett, a Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra.
2: Nem volt jó hangulat Európában, gyengültek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent, a párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt, a spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
2: És gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói is.
3: A Dow Jones 9%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 1,2%-kal gyengült, a Nasdaq Composite 2,1%-ot esett.
2: Nem csoda, ezek után az Ázsiában is gyakorlatilag mindenütt mínuszokat láttunk. A japán tőzsde 3,1%-kal szakadt be eddig, Hongkong 1,3%-del, a Shanghai Composite 1,2%-kal, India a nyitás után pillanatokkal 1%-os mínuszban, Dél-Korea majd 6%-kal van lejjebb, Szingapur 4%-os mínuszban. A forint erősödéssel kezdte a reggelt, 1 euróért 364 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 319 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 40 fillért kérnek. Az olajára kenyhe mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaja VT 0,5%-kal olcsóbb, 91 dollár 70 centen a jegyzésár, a Brent 0,3%-kal jött lejjebb, de még 100 dollár fölött 40 cente.

0: búza majd 8%-kal tudott emelkedni, a többiek csak egy pár centes pluszban tartózkodnak. Az új alkotmánybírák jelölésében és megválasztásában sem vesz részt a Fidesz.
1: A Fidesz frakció közleményében azt írta, hogy a Tisza párt önkényesen megfosztotta Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől. Helyére most új alkotmánybírót akar választani, úgy, hogy jelölésre 2 napot, a jelöltek megvitatására pedig 1 napot hagyna. Szerintük Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása törvénytelen módon szűnik meg, ezzel szemben pedig alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz, gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertő tó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig üzemanyag, kérdéskör, ami hát láthatóan egyre emelkedik, kérdés meddig, mi történik, hát ezt próbáljuk megtudni.

0: reggeli monitor.
1: Már a következő napokban megjelenhet a kiskereskedelmi üzemanyagárakban a nagykereskedelmi drágulás. Egyelőre csak az egykori védett árak körül alakulnak az átlag tarifák. Ugye

0: Mától a 95-ös benzin összegzési ára bruttó 6 a gázolajé 8 forinttal emelkedik, úgyhogy erre kell számítani. A tegnap ugye ez azt jelentette, hogy 5,97 volt az 95-ös a gázolaj, 6,18, ehhez jön hozzá 6 forint a benzinnél, az azt jelenti, hogy 603, a gázolajnál pedig a 8, az azt jelenti, hogy 6,26 lesz. Már ez természetesen átlagár, és ettől nagyon eltérő árakat is láthatnak. A kőolaj világpiaci árának emelkedése mellett az orosz exportirodalom is közrejátszik a jegyzési árak emelkedésében. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a kormányzati beavatkozást nagyon meg kell gondolni, mert komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerekben, ezt tapasztaltuk is. Az olajpiaci szereplők és a kormány egyeztetése ezügyben a jövő hét elején várható. Grád Ottóval, Pélinek Kata beszélt mindenről.
1: A kormány szóvivői tájékoztatón az azért elhangzott, hogy a külgazdasági és a külpolitikai helyzet olyan irányba változott, hogy valószínűleg fog változni a nagykereskedelmi ára az üzemanyagoknak, mint ahogy lassan megint a 100 felé közelít a világpiaci ár is. Ön hogy látja, mennyire fog ez átgyűrűzni a kiskereskedelmi árakba? Várható-e bármilyen lépés a szereplőktől?
2: Bizton állíthatom, hogy meg fog jelenni a kiskereskedelmi ára. Is. Az a változás, ami már a nagykereskedelmi árakban az utóbbi egy-két hétben tapasztalható volt, ennek hatását kevésbé érezték a fogyasztók, hiszen a töltőállomásokon a kritikus vagy a korábbi védett árnak megfelelő 595 forintos benzin, illetve 615 forintos gázolajárat nem igazán lépték át a totemoszlopon látható árak. Természetesen azért a töltőállomások árai között voltak különbség, de az átlagárak nagyjából ezen a szinten voltak, miközben folyamatosan emelkedett a nagykereskedelmi ár. Tehát én azt gondolom, azzal nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy a kiskereskedelmi áraknakban is tükröződnie kell azoknak az emelkedéseknek, amit a nagykereskedelmi árakban már az utóbbi két hétben a töltőállomás üzemeltetők, tehát a kiskereskedők tapasztalhattak, hiszen nagykereskedelmi árváltozás csak egy darabig tud úgy bekövetkezni, hogy azt nem követik le változások a kiskereskedelmi árakban. Én azt gondolom, hogy a következő napokban a kiskereskedelmi árak is emelkedni fognak, hogy milyen mértékben és ütemben fogják lekövetni a nagykereskedelmi árváltozásokat, az természetesen minden esetben az adott hálózat vagy az adott töltőállomás üzemeltetőjének döntése, hiszen azért jelen pillanatban még piaci alapon tudunk működni és tudjuk értékesíteni a benzint és a gázolajat. Egy biztos, nagyon komoly áremelkedés volt a kőolaj világpiacán, közelítünk a 100 dolláros szinthez, miközben még két héttel ezelőtt a 70 dolláros barelenkénti ár volt jellemző a Brent típusú kőolajra, ami Európában a mértékadó. Ennél jelentősebb mértékű emelkedések voltak tapasztalható az európai benzin és gázolaj jegyzés árakban, aminek oka az, hogy a kőolajár emelkedése mellett, és azzal párhuzamosan ugye Oroszország is exporttilalmat jelentett be, és itt elsősorban a gázolajra vonatkozólag, tehát egy nagyon komoly termékhiány is tapasztalható a világpiacon, amellett, ami a hormozi szorosban konfliktus eszkalációjából már eredetileg is megvolt. Tehát a termékárak jelentősen emelkednek Európában, ez már látszik a hazai nagykereskedelmi árakban, és nem okoz, én azt gondolom, meglepetést, ha azt mondom, hogy a kiskereskedelmi árakban is változások, emelkedések lesznek a következő napokban, hetekben.
1: Melyik az a tűrés határ, ameddig még emelkedhetnek, anélkül, hogy be kelljen avatkozni mondjuk a kormányzatnak? Ugye most jelenleg a kapitány István kezében van ennek az eldöntés, hogy mikor avatkoznak be és hogyan.
2: Nem lehet számszerűleg megmondani, hol van tűréshatár, mi az a forintban kifejezhető kiskereskedelmi ára, ami már nem lehetne akceptálható. Én őszintén remélem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon meggondolja a kormányzat a beavatkozás kérdését, hiszen nagyon fontos az, hogy az üzemanyag ellátás piaci alapon működik. Mindig rendkívül nagy problémákat okoz a kormányzati beavatkozás. Így volt ez a 2021-22-es hatósági ár idején is, így volt ez most az első negyed évben, ugye, amikor a védett árat alkalmazta az előző kormány. Az állami beavatkozás komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerben, nagyon komoly logisztikai problémákkal kell egy ilyen helyzetben számolni. Megváltoznak a szállítási irányok, megváltoznak az üzemanyag üzemanyag hozzáférési lehetőségek, tehát a piaci szereplők egybehangzó véleménye az, hogy lehetőleg kerüljük el a hatósági áralkalmazást, vagy bármiféle kormányzati beavatkozást a normál piaci működésbe.
1: Hát ugye ez csak az egyik aspektusa ennek a jelenségnek, de a másik aspektusa az ott van a fogyasztóknál, hogy ők vajon meddig fogják bírni az emelkedő árakat kifizetni. Persze arról már nem is beszélve, hogy ez át fog gyűrűzni más termékek árába, ami megint csak az inflációt fogja gerjeszteni.
2: Így van, tehát ugye ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen ahogy így van, ön is mondta, a fogyasztók számára nem egy kellemes hír, ha az üzemanyag árak emelkednek. Másik oldalon a közületek által felhasznált üzemanyag magasabb költsége pedig az egyéb szolgáltatásokban, illetve egyéb termékárakban is indirekt módon később megjelenik. Ez az a kérdés, ahol ugye meg kell találni azt a megoldást, ami a legoptimálisabb egy ilyen kedvezőtlenebb helyzetbe. Egy biztos, hogy nem szabad automatikusan akár a korábbi években alkalmazott árszintekhez, például az év elején alkalmazott 615, illetve 595 forintos számokhoz ragaszkodni. A piaci helyzet egyértelműen azt mutatja, hogy ennél csak magasabb áron lehet normális feltételek mellett üzemanyagot értékesíteni. Az, hogy ezek az emelkedések milyen mértékűek lehetnek, én azt gondolom, az mindenképp egyeztetések célja kell, hogy legyen, tehát szükséges az, hogy az olajpiaci szereplők, illetve a kormányzat leüljön és egyeztessen arról, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségekkel lehet a kialakult helyzetet kezelni, kimondottan hangsúlyozva azt, hogy az ellátás biztonsága sem sérüljön, mert ahogy én korábban is többször elmondtam már, és ugye ezt a szárazra kutak esetén 2022-ben a fogyasztók is megtapasztalhatták, nincs drágább üzemanyag annál, hogy nincs üzemanyag. Meg kell őriznünk az ellátási lehetőségeket, ennek feltétele az, hogy importálni tudjunk, az importnak a feltétele, hogy olyan árak legyenek a nagykereskedelemben, ami mellett még érdemes importálni, ennek megfelelően ezen árszinthez alkalmazkodva lehet meghatározni a kiskereskedelmi árakat.
1: Nem tudom, hogy a helyzeten ez mennyit fog majd változtatni, de a MOL feldolgozó üzemei, ugye a Százhalombattai baleset után még mindig csak 50%-os kapacitással működnek. Ha a helyreáll, akkor bármit is befolyásol? Majd.
2: Én azt gondolom, persze a mozgásterünk mindenképpen szabadabb abban az esetben, ha a finomító teljes kapacitással tud majd üzemelni. Azért nem szabad elfelejteni, hogy erre legfeljebb a harmadik negyedév legvégén, illetve talán a negyedik negyedév elején. Tehát mindenképpen csak az ősz folyamán van remény arra, hogy a hazai finomító újra 100%-os kapacitással üzemeljen. Addig a csökkentett működés mellett még inkább és jelentősebb az ellátás szempontjából az import, már pedig az import alapvetően azon is múlik, hogy milyen árszinten lehet az importált árut a piacra tenni, már pedig, hogyha az import árak nem teszik azt lehetővé, vagy a kiskereskedelmi árak mellett az import nem tud működni, abban az esetben azért ez egy komoly kockázatot jelenthet.
0: Az elmúlt percben a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, Grádh Ottót hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, utána közlekedési információk jönnek, hétkor friss hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Krokodilokkal teli vizes árkot alakítanak ki Izraelben a Negev sivatagban fekvő börtön egyik része körül. A munkálatok már megkezdődtek az egyiptomi határ közelében található intézménynél. A börtönben különösen szigorú biztonsági intézkedések mellett őriznek rabokat, köztük a Hamász Nuba nevű elitkommandójának tagjait. A tervek szerint egy 180 méter hosszú vizesárok venné körül az épület egyik részét, az árokba pedig külföldről behozott krokodilokat telepítenének. A kísérlet lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönöknél is alkalmaznának-e hasonló megoldást. A környezetvédelmi miniszter szerint nem pusztán jelképes intézkedésről van szó, hanem elrettentő eszközről. A terv ugyanakkor komoly tiltakozást váltott ki. A helyi önkormányzat vezetése szerint a pénzt inkább rendőri jelenlétre és közbiztonsági fejlesztésekre kellene fordítani. Állatvédők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a krokodilok börtönkörnyezetben tartása szenvedést okozhat az állatoknak, miközben léteznek korszerű technológiai és mérnöki alternatívák is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. Torlódásra készüljenek a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Kvassai Jenő úton befelé a Weissmanfréd úttól, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves Kálmán körút előtt. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. A 17. kerületben a Cinkotei úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, gázvezeték javítása miatt. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik Rákospalota felé, nem érinti a Szél Kálmán tér, Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában.
4: Az esemény hajnali 2-kor történt. A 4,5-ös magnitúdójú mozgás Bécsújhelytől 35 km-re délnyugatra volt. Több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. A károkról egyelőre nem érkezett bejelentés.
3: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni, ezt a kormányfő közölte.
4: A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet. Magyar Pétert hallják.
5: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem döntett úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörő áfát. Ez komoly védelmet nyújt, és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 ezer készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer vényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember 1-től bevezetett áfa csökkentés.
3: Összesen mintegy 101.600 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban.
4: Idén az általános felvételi eljárásban több mint 140.000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4-ük nyert felvételt. A szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg a tanulmányait állami finanszírozásban. Minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt tegnap, a forgalom 21 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama pedig a MOL kivételével gyengültek.
4: A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 8%-kal csökkent 46.020 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett, a Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra.
3: Nem volt jó hangulat Európában, minden gyengültek az indexek.
4: A londoni FTSE 8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent, a párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt, a spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
3: És ez a hangulat átterjedt a tengeren túlra is, ott is mínuszban zártak a vezető indexek.
4: A Dow Jones 9%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 1,2%-kal gyengült, a Nasdaq Composite 2,1%-ot esett.
3: És hát az a helyzet, hogy Ázsiában is mínuszokat látunk, Japán majd 3%-kal gyengült eddig, Hongkong 1,3%-kal, a Shanghai Composite 1,2%-os mínuszban. India nyitás után még lejjebb ment, már 1,2%-kal. A dél-koreai index 5,5%-os mínuszban, Szingapur 4%-kal gyengült eddig. A forint reggel erősödött, most egy picit ebből leadni látszik. Egy euróért ugyanis 364 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 320 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 391 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak azok most lejjebb jöttek, 6%-kal esett az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 91 dollár 60 cent közelében, a Brent 4%-kal 100 dollár 30 centen. Az aranyárfolyama 0,5%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4029 dollárt kérnek. A többi fémára is esik, a palládium 1,8, a platina 1,2-del, az ezüst 0,8%-kal, a rész pedig pár centtel. A mezőgazdasági termelői árak azok enyhe pluszban, leginkább a búzát érdemes kiemelni, ami 0,8%-kal kerül most többe. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett.
4: Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, egyedül az építőiparban maradt visszafogott a bizakodás, igaz, ez a szegmens is túl van már a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis számottevő áremelésre sem készülnek a vállalatok. Petsz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját hallják.
6: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagy vállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy kétpontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat hát egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és hát ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
3: Új dizájnt kaptak az euróbankjegyek, az uniós tagállamok állampolgárai pedig elmondhatják véleményüket, hogy nézzenek ki az új bankok.
4: Az Európai Központi Bank közleménye szerint a bank adott ugyan iránymutatásokat a tervekhez, a végleges verziók kizárólag a művészek kreatív elképzelésén alapulnak. Az új bankjegyek kinézetét Magyarországról is lehet véleményezni.
3: Sorra mondanak fel az ápolók a Szent János Centrum Kórház kultúrgyi sebészetén.
4: A Telex kérdésére a kórház megerősítette, hogy 10 nővér kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, a közelmúltban pedig más osztályokon is felmondásokat tapasztaltak. Hozzátették, hogy az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak.
3: A Forma 1 magyar nagydíj előtt a Mercedes és Kimi Antonelli tűnik a szezon legerősebb párosításának. A fiatal pilóta már 6 futamgyőzelemnél jár és 45 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot.
4: A megkérdezett Forma 1-es szakkommentátor szerint a Hungaroringen ugyanakkor összetettebb hétvége várható. A technikás, lassú kanyarokkal teli pálya a Ferrarinak és akár a Red Bullnak is kedvezhet. Nagy Dánielt hallják.
7: A Mercedes már minden pályán bizonyított, elsősorban Kimi Antonellivel. A csapattársa George Russell nem annyira találja a ritmust eddig az idei szezonban, de ő is ott van a harmadik helyen a bajnokságban, most már egy 50 pontos lemaradással. Úgyhogy a Mercedes nem lehet leírni, én a Ferrarit nagyon érzem az esélyesek között, abszolút, és az utóbbi időben inkább azt mondanám, hogy Hamiltonnak van jobb ritmusa Charles Leclerc-hez képest, de Monaco is rengeteget fejlődött, úgyhogy bármelyik Ferrari versenyzője ott lehet. A McLarennek most nehezebb időszaka volt. Őket érzem kevésbé esélyesnek, Lando Norrisszal és Oscar Piastrival van el mögött, és aki még szerintem meglepetést okozhat, az a Red Bull versenyző, a Max Verstappen, aki idén még nem nyert futamot, összesen 3 dobogót szerzett, viszont a lassú kanyarokat, a lassabb pályákat a Red Bull idén nagyon kedvelte, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha Verstappennek jó hétvégé lenne.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A Ferencváros 2-1-re győzött a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. A párharc első felvonásán visszavágó egy hét múlva csütörtökön, immár Budapesten. A Paks ugyanakkor egy gólos hátránnyal utazik a Panathinaikoshoz, ugyanis 2-1-re kikapott a görög együttestől. A labdarúgó konferenciáig a selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán, ott is a visszavágó egy hét múlva lesz majd csütörtökön. A magyar női vízilabda válogatott 5 méteresek után 16-15-re kikapott az Európa-bajnok holland csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő mai játéknapján az 5.-8. helyre zajló rájátszás első körében.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat. Idén jelenleg a Mercedes és Kimi Antonelli tűnik a szezon legerősebb párosításának. A fiatal pilóta már 6 futamgyőzelemnél jár és 45 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. Az általa megkérdezett Forma 1-es szakkommentátor szerint a Hungaroringen ugyanakkor összetettebb hétvége várható. A technikás lassú kanyarokkal teli pálya a Ferrarinak és akár a Red Bullnak is kedvezhet. Ugyanakkor Lewis Hamilton továbbra is a legsikeresebb versenyző ezen a helyszínen. A McLaren ugyanakkor nehezebb időszakban van. Lando Norris és Oscar Piastri teljesítményi technikai hibák és az autó kiegyensúlyozatlansága is hátráltatja. Nagy Dániel szerint az esetleges eső teljesen átíratja az erőviszonyokat, mert az új autókkal még kevés tapasztalatuk van a versenyzőknek vizes körülmények között. Pálya csúcsra ugyanakkor nem nagyon lehet számítani, mert az idei autók a kisebb leszorító erő és a keskeny gumik miatt lassabbak a korábbiaknál. Kecsőri Ád interjúja mindenről.
8: Jön a hétvégén a Forma 1 magyar nagydíj itt a Hungaroringen, és egy elég érdekes mezőny az, ami most az elmúlt versenysorozatot jellemzi, mert hogy vegyesen alakultak itt a képek, már csak abban a szempontból is kiindulva, hogy Spában, a belga nagydíjon Antonelli zárta az első helyen. A fiataloké az előny?
7: Mindenképpen, főleg, hogyha megnézzük Kimi Antonelli idei szezonját, egész elengedő a teljesítménye. Ez volt a 6. győzelme már, illetve volt a szezon első időszakában egy 5 futamos győzelmi sorozata, és egyrésztről a Mercedes is nagyon kiemelkedő és kimagasló idén, tehát ugye átalakultak a Forma 1-es szabályok, a szabályrendszer, az eddigi legnagyobb változás volt egyébként egyik évről a másikra, és úgy tűnik, hogy mind erőforrás tekintetében, mind a kasznit illetően a Mercedes tűnik a legkomplexebb autónak, azért a Ferrari, McLaren és a Red Bull is kezdenek feljönni, főleg a Ferrari, akik ugye már tudtak futamot is nyerni mindkét versenyzővel. Úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy Antonellinek a bajnokságban az előnye, ami most ismét 45 pontra hízott az előbb említett győzelemmel is, annak is köszönhetően abszolút ő a nagy esélyese az idei szezonnak. A magyar nagydíj az egy kicsit talán összetettebb lehet.
8: Mire számíthatunk itt a magyar nagydíjon, főként a nagy nevű pilótáktól, mert hogy azért itt az elmúlt időszakot is, hogyha megnézzük, a magyar nagydíj szokott kiemelkedő küzdelmeket hozni.
7: Igen, szerencsére ilyen szempontból nagyon jól állunk, és a vonalvezetése a pályánknak egyébként nagyon klasszikus, nagyon régi vágásúnak mondható, technikás, lassú kanyarok, kevés egyenes, de mégis nagyon izgalmas futamokat is láttunk itt az utóbbi években, voltak meglepetések is, illetve az időmérő mindig nagyon szoros, és a versenyzők nagyon-nagyon szeretnek vezetni ezen a pályán. A nagy nevek, hát a legnagyobb név a Hungaroringen mindenképpen a Lewis Hamilton, hiszen ő a legsikeresebb ezen a pályán, 8 utam győzelemmel. Hogy mire lehet számítani, akár a csapatoktól, ez tényleg nagyon nagy kérdés, mert a Mercedes már minden pályán bizonyított, elsősorban Kimi Antonellivel. A csapattársa George Russell nem annyira találja a ritmust eddig az idei szezonban, de ő is ott van a harmadik helyen a bajnokságban, most már egy 60, illetve 50 pontos, egész pontosan 50 pontos lemaradással. Úgyhogy Mercedes nem lehet leírni, én a Ferrarit nagyon érzem az esélyesek között, abszolút, és az utóbbi időben inkább azt mondanám, hogy Hamiltonnak van jobb ritmusa Charles Leclerc-hez képest, de Monaco is rengeteget fejlődött, úgyhogy bármelyik Ferrari versenyzője ott lehet. A McLarennek most nehezebb időszaka volt, őket érzem kevésbé esélyesnek, Lando Norrisszal és Oscar Piastri valahol el mögött, és aki még szerintem meglep betést okozhat, az a Red Bull versenyző, a Max Verstappen, aki idén még nem nyert futamot, összesen 3 dobogót szerzett, viszont a lassú kanyarokat, a lassabb pályákat a Red Bull idén nagyon kedvelte, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha Verstappennek jó hétvégé lenne.
8: Mi a helyzet Lando Norrisszal, aki ugye a tavalyi világbajnokságot megnyerte, idén pedig csak az 5. helyen áll a McLarennel, egyébként soron követi őt csapattársa Oscar Piastri is.
7: Hát igen, itt a csapatnál kell azt gondolom keresni az okokat, mert ugye Lando Norris, ahogy te is említetted, megnyerte a tavalyi világbajnokságot, ráadásul Max Verstappen ellen mindössze 2 pontos különbséggel húzta be a világbajnoki címet, tehát nagyon jó szezonja volt, nem kiegyensúlyozott teljesen, mert azért a nyár tavaly Norrisnak nem sikerült olyan jól, viszont utána az ősz az teljesen lehengerlő volt, és Oscar Piastrival, csapattársával szemben abszolút fordítani tudott. Idén viszont az autó nem megbízható, hát ugyanúgy Mercedes erőforrás hajtja egyébként ugyanaz a motor, mint ami a gyári Mercedeseket, viszont az optimalizálás, a motor integrálása a kaszniban az nem sikerült olyan jól, és nagyon sok szoftveres problémájuk is van. Lando Norrisszal kapcsolatban voltak olyan statisztikák, hogy gyakorlatilag minden másik szabad edzést kihagyott valamilyen technikai hiba miatt. Úgyhogy a technikai hibák is nagyon hátráltatják a McLareneket, és az autó is nagyon kiegyensúlyozatlan. Nagyon sokat küzdenek vele, hogyha feltámad a szél, akkor nagyon nehezen vezethető. Az egyensúlya sem az igazi, és nem termel elég leszorító erőt sem. Mindezzel együtt egyébként nincsenek olyan nagyon lemaradva, tehát nem a középmezőnybe tartozik a McLaren, hanem az élmezőnybe, de ott azért majd szerintem egy nagyobb fejlesztési csomagra lesz szükség ahhoz, hogy vissza tudjanak jönni.
8: Most a McLaren be is jelentett egyfajta fejlesztési csomagot, amit reményjelentő fejlesztési csomagnak jellemeznek, egy úgynevezett tótágastálló szárnyról beszélünk. Ez az átforduló hátsó szárnyat jelenti, így röviden összefoglalva, de ez pontosan miben fog nekik segíteni?
7: Igen, a McLarennél most már hetek óta szóban van ez az úgynevezett átfordulós hátsó szárny, amit így az internet népe Macarena szárnynak is elnevezett, egy kicsit viccesebben szólva, hogy a Ferrari tesztelte először még a Bahreini szezon előtti felkészülés során. Ez az eszköz, ez gyakorlatilag azt csinálja, ami a nevében is benne van, hogy a hátsó szárny, ami ugye az aktív varrőmékának a része, és minden egyenesben, a kijelölt egyenesekben nyitható, ez nem csak kinyílik, ahogy régen a DRS-t megszokhattuk, hanem teljesen átfordul, és 180 fokban gyakorlatilag feje tetejére áll, és ezzel növelhető a végsebesség, és csökkenthető a légenállása az autónak, ugye ennek következtében lehet gyorsabb az egyenesben. Önmagában ez az eszköz, főleg a Hungaroringen nem jelent nagy segítséget. Tehát ez kifejezetten az egyenesekben segít, azoknak is inkább a végén, amikor nagy a sebesség. Itt más jellegű fejlesztések, főleg a futómű fejlesztések tudnak sokat segíteni a Hungaroringen. A fék teljesítmény nagyon-nagyon fontos. A motorerő sem elhanyagolható egyébként, és tipikusan a Hungaroringen nagy leszorító erős csomagokat hoznak. Hát ilyen szempontból a legutóbbi belga hétvégéhez képest ez egy nagyon más versenyhétvége. Ami még így a fejlesztésekkel kapcsolatban érdekes, ugye sosincs garancia arra, hogy egy csapat hoz fejlesztést, és egyből gyorsabb lesz tőle az autó. De általában ezeket az alkatrészeket célcsatornában tesztelik, számítógépben, szimulátorban tesztelik, és hogyha ott látják az egyértelmű jelét az előrelépésnek, és a versenyzők és a mérnökök is elégedettek, akkor hozzák a versenypályára az új alkatrészeket, és van, hogy nem hoz végül tempóelőnyt, viszont idén láttunk arra is példát, akár a Ferrari-nál, de a McLarennél is volt már egy ilyen fejlesztési csomag, ami 2-3 tizedes köridőjavulást hozott. Ez is benne van az új szabályokban idén, úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz nézni a McLaren teljesítményét.
8: Az előrejelzés most egy minimális esőt mutat a futam napjára, vasárnapra. Nyilván ez még addig bőven változhat, de hogyha eső lesz, akkor az mennyire írhatja át itt a fordulatokat?
7: Én azt gondolom, hogy teljesen. A szokásosnál sokkal-sokkal jobban, és egyébként nagyon érdekes, mert most már ez talán a negyedik olyan versenyhétvége idén, ahol így kezdjük meg a hétvégét, hogy na, a futam napjára esőt jósolnak, aztán sosem érkezett meg, és ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag még egy szabad edzést sem teljesítettek rendesen esős körülmények között a versenyzők. Ez azért problémás, mert az új autók a nagy elektromos hajtásrendszer miatt, ugye nagyjából 50-50%-ban felelős az 1000 lóerős teljesítményért a belső égésű, illetve az elektromos motor. Az elektromos motor az 470 lóerőt tud, a belső égésű meg csapatonként, motorbeszédünként változik, de közel 600-at, és ezekkel nagyon nehéz a kigyorsítás első fázisa a kanyarokból, és vizes körülmények között azt mondták a versenyzők, hogy arra számítanak, hogy nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz, úgyhogy ha ez megvalósul, akkor tényleg megjósolhatatlan, hogy melyik csapatnak okozhat előnyt.
8: Lewis Hamilton tartja a rekordot még 2020 óta 1.16.627-es idővel. Van-e arra lehetőség, hogy ez a már 6 éve fennálló csúcs, pályacsúcs megdőljön most idén?
7: Hát nem igazán. Ugye az idei autók valamennyit lassultak. Az a tendencia látszik, hogy minél gyorsabb egy pálya, és minél több egyenes, illetve gyors kanyar van rajta, annál nagyobb a tempóveszteség a tavalyi autókhoz képest. Itt Spában egy ilyen 3 másodperccel voltak körülbelül lassabbak, és itt a Hungaroringen is szerintem azért egy minimum 1-2 másodperc, inkább 2-vel lesznek lassabbak. Ugye csökkent a leszorító erő, valamint csökkent a kontaktfelület a gumiknak, tehát keskenyebbek lettek a gumik is. Leginkább ezek befolyásolják az autó sebességét, úgyhogy bár ez a pálya nagyon ideális az idei autóknak, mert sok helyen lehet visszatölteni az akkumulátort, ugye ez problémát okozott bizonyos pályákon, például Silverstone-ban vagy Spában. A legutóbbi két verseny hétvégén itt a Hungaroringen nagyon jól fognak működni ezek az autók, tehát nagyon élvezetes lesz nézni, a versenyzőknek is élvezetes lesz, de köridőjavulásra és rekordokra nem lesz lehetőség.
8: A Hungaroring után most egy kicsit kevesebb, mint egy hónapos szünet lesz majd a Forma 1 világában. Ugye a következő futam majd Hollandia lesz, aztán Olaszország, Spanyolország, Azerbajdzsán, Szingapur, USA, Mexikó, Brazília, USA még egyszer, de ott Las Vegas, majd Katar, és a szokásos Egyesült Arab Emírségekben zárul a futam. Szóval a szünet, itt mire számíthatunk?
7: A szünet az azért is érdekes, mert kicsit talán a magyar nagydíj értékét a versenyzők, a kiszolgáló személyzet szemében megnöveli, mert nagyon-nagyon hosszúak a Forma 1-es szezonok manapság, és nagyon korán kezdődik a munka, és nagyon sokáig tart decemberig ugye a szezon, úgyhogy mindenki nagyon várja ezt a 3-7-es szünetet ilyenkor, sokan itt is maradnak Magyarországon, ugye ez kötelező leállással jár egyébként, tehát a szünetben a gyárak is leállnak, kötelező szabadságolások vannak, tehát itt véget ér a Hungaroringen a futam, és utána kényszerpihenő következik. Ugye az idei évnek az is volt egy érdekessége, hogy volt a két törölt verseny hétvége a közel-keleti futamok, Bahrein és a szaúdi futam miatt már volt egy ilyen több mint 4 hetes kényszerpihenő, de ezt szerintem minden évben így várják a versenyzők, hogy egy kicsit tudjanak pihenni, úgyhogy a pihenéssel fog telni. Aztán pedig jön az ősz, ami szóval a fejlesztési versenyben nagyon fontos lesz, mert ugye az Aston Martinnak már ide a Hungaroringre érkezik, egy hatalmas fejlesztése, nagy csapatok is készülnek majd újabb fejlesztésekkel, szerintem Zandvoortra is, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen izgalmas időszak lesz majd.
3: Nagy Dániel, Forma 1-es szakkommentátort hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél 8-kor rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. Arra szól a kocsisor a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Weissmann-Fréd út Kvassai Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves-Kálmán körúthoz közeledve. Az Üllői úton a Nagykörút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávot csatorna karbantartás miatt. Torlódásra készüljenek. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 17. kerületben a Cinkotei úton a Pesti útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással csatorna javítása miatt. Jövő héten, kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Budáról Pestre utazóknak ajánljuk a Gazdagréti lakótelepről a belvárosba a 8E autóbuszt, Kelenföld vasútállomásról a 49-es és az 1-es villamost, a Bikás parktól pedig az 1-es villamost, valamint a 7-es autóbuszt is. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában.
3: Az esemény hajnali 2-kor történt. A 4 és feles magnitúdójú mozgás Bécsújhelytől 35 km délnyugatra volt. Több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. A károkról egyelőre nem érkezett bejelentés.
2: Újabb jelentős kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe az Egyesült Államok mintegy 60 kereskedelmi partnerére, amelyek az amerikai import 99%-áért felelnek, írta a BBC.
3: Ezek 10 és 12,5% közötti védővámokat jelentenek. Washington azzal indokolja a lépést, hogy az érintett országok nem tettek meg mindent a kényszermunkával előállított áruk kiszűrésére és behozatalának megakadályozására. A döntés az Európai Uniót, Kínát, az Egyesült Királyságot, Kanadát, Japánt és Indiát is érinti, és éppen akkor lép hatályba, amikor az év elején ideiglenesen bevezetett 10%-os általános importadó hatállyal lejár. Azok a partnerországok, amelyek kötelezettséget vállaltak a kényszermunkával készült áruk betiltására, a kedvezőbb 10%-os kulccsal szembesülnek, míg a többiekre a magasabb 12,5%-os mérték vonatkozik.
2: Sokkal nagyobb is lehetett volna abból, ha a miniszterelnök közelébe engedték azt a férfit, aki egy utcai rendezvényen leköpte Magyar Pétert.
3: A terrorelhárítási központ egykori munkatársa, a BIPRO szakmai igazgatója szerint mindenképpen növelni kell Magyar Péter védelmi szintjét, és szakmailag felkészültebb csapatra kell azt bízni. Viplak Attilát hallják.
4: Szerintem is egy óriási hiba volt. Miből lehetett ez a hiba? Ez a nagy kérdés, hogy ki hibázott. Nem lehet ennyire közel engedni olyan szemét, akiről nem tudjuk, hogy vélekedik a miniszterelnökről. Sokkal nagyobb baj is lehetett volna. Itt egy felkészült, valószínűleg előre egyeztetett és tervezett helyszín volt ez a nyugati pályaudvari sajtóesemény, viszont valamiért rés keletkezett a pajzson, tehát becsusszanhatott ez az úriember, aki komoly kárt is okozhatott volna, vagy akár az életére is törhetett volna a miniszterelnöknek.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A forgalom 21 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengültek.
3: A MOL 1%-kal 4448 forintra erősödött, az OTP 0,8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2614 forintra esett, a Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra.
2: Európában rossz volt a hangulat, gyengültek az indexek.
3: A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent, a párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt, a spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
2: És a tengeren túlon sem volt túl jó hangulat.
3: A Dow Jones 9%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 1,2%-ot gyengült, a Nasdaq Composite 2,1%-ot esett.
2: És Ázsiában is mínuszoké volt a főszerep. A japán tőzsde 2,9%-os mínuszban, Hongkong 1,2%-kal van lejjebb, Shanghai 9%-kal, az indiai tőzsde 1%-os mínuszban, a dél-koreai 4,5%-os, mély repülésben Szingapur 4%-kal van lejjebb továbbra is. A forint reggel erősödött, azután ebből egy picit elengedett, most a kettő közt valahol. Egy euróért 364 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 319 forint 80 fillért kell adni. Egy svájci frankért 391 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszban, igaz nem nagy mértékben, de az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,5%-kal jött lejjebb, 91 dollár 80 cent alatt a jegyzésár, a Brent 3,1%-os mínuszban, de még 100 dollár fölött 40 centtel. 0,5%-kal gyengült az arany árfolyama, 4029 dollárt ér egy uncia, a többi fémára is esik, leginkább a palládiumé 1,7%-kal, a platina 9%-del, az ezüst 0,5%-kal, a rész pedig csak pár centtel lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike emelkedik, igaz eltérő mértékben. Például a szójava 0,5%-kal drágult, a búza viszont 1,1%-os pluszban, a többiek csak pár centtel emelkedtek. Franciaország európai segítséget kér az erdőtüzek megfékezéséhez.
3: A francia elnök közösségi oldalán azt írta, hogy gyorsan számíthatnak erősítésként két horvát és két portugál repülőgépre, valamint egy cseh és egy szlovák Black Hawk teherhelikopterre. A kormány szerint január óta több mint 12 000 tűzeset történt, és több terület égett le, mint 2022-ben, amikor közel 30 000 hektáron pusztítottak tüzek, és körülbelül 50 000 embert evakuáltak.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, utána pedig arról lesz szó, hogy vajon hibáztak-e akkor a testőrök, amikor túl közel engedtek egy férfit Magyar Péterhez, mint azt hallották a rövid hírekben, ezt részletezzük.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. Óriási hiba volt, hogy Magyar Péter közelébe engedett a miniszterelnököt védő személyvédelmi csapat egy olyan embert, akiről nem tudtak semmit. Így fordulatot elő leköpték egy utcai rendezvényen. Sokkal nagyobba is lehetett volna. Ezt Vipla Katilla, a Terror Elhárítási Központ egykori munkatársa, a BIPRO szakmai igazgatója mondta. Elképzelhető, hogy a védett személy kívánsága volt a védelmi szint csökkentése. Nohaj, a specialista úgy véli, a kormányfő veszélyeztetettségi foka sokkal nagyobb annál, mint ahogy azt többen gondolják. Pilinek Kata interjúja.
2: Nem tudom, hogy látta-e azt a minapi közvetítést, amelyben a kormányfőt hátulról megközelítették, és illetlenül viselkedtek vele, magyarul leköpték. Személyi védőként ön hogy értékeli ezt az esetet? Nem kapott a szívéhez?
3: De szerintem is egy óriási hiba volt. Miből lehetett ez a hiba? Ez a nagy kérdés, hogy ki hibázott. Nem lehet ennyire közel engedni olyan szemét, akiről nem tudjuk, hogy vélekedik a miniszterelnök.
2: Lehetett volna nagyobba is ebből?
3: Sokkal nagyobba is lehetett volna, ha példának vesszük mondjuk a szlovák elnöknek, a Ficónak a esetét. Ott ugye szintén hasonló, csak ott nem az úriember ment a Ficóhoz, hanem a Ficó ment az úriemberhez, de egy előre nem megbeszélt esemény miatt. Tehát ugye ezt a személyvédők ott nem tudták, hogy ez meg fog történni, hogy az elnök úr oda megy a kezet fogni a tömeggel. Ez látszott, hogy nem voltak felkészülve rá. Itt pedig egy felkészült, hiszen előre egyeztetett és tervezett helyszín volt ez a nyugati pályaudvari sajtóesemény, viszont valamiért rés keletkezett a pajzson, tehát becsusszanhatott ez az úriember, aki komoly kárt is okozhatott volna, vagy akár az életére is törhetett volna a miniszterelnöknek.
2: Egyébként ez most ebben a jelenlegi helyzetben, ismerve a közhangulatot, a választások eredményét, ismerve a hazai viszonyokat, van reális esély arra, hogy egy komolyabb incidens fenyegetni esetleg a miniszterelnököt, vagy a személyi védelem, mindenre fölkészül a biztonság kedvéért?
3: Mindig értékelnek, tehát minden héten, vagy akár hétközben is értékelnek, tehát hogy van erre egy külön csoport, akik egy ilyen megelőző védelmi csoport, akik információkat gyűjtenek, hozzájuk futnak be a fenyegető e-mailek, levelek, értékelik a interneten felelhető kommenteket, megnyilvánulásokat, és abból adnak egy veszélyeztetettségi fokot az arra hétre a miniszterelnöknek, vagy az éppen aktuális védetnek, és aszerint lövik be a létszámot, a közelségét, a biztosítás. De ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen védelem nem csak a napszemeges öltönyös srácokból áll, személybiztosító urakból, hanem van egy előkészítő csoport, van egy helyszínbiztosító csoport, vannak ugye a pilóták, akik az autókat vezetik, tehát ugye ez egy nagyon-nagyon összetett ága a rendőrségnek, mindennek jól kell működnie. Tehát hogyha valaki valamit kihagy, tehát a személybiztosítók kihagynak, akkor nyilván ők az utolsó kör, akik megvédhetik.

0: kivetik a védett szemét, viszont hogyha a helyszínbiztosító beengednek olyat a helyszínre, hogy a helyszínbiztosítókat egyáltalán nem állítják fel, mert hogy ne látszódjon a kamerán. Ugye itt most én próbálok-e arra utalni, hogy itt protokolláris, illetve személyi elvárások is lehettek e mögött, a hiba mögött. Tehát sokszor a protokoll, meg a sajtóprotokoll, illetve a védett személy kívánsága nem mindig egyezik a személyvédőknek, vagy a személybiztosítást végző egységnek a parancsnokáival, vagy éppen a végrehajtóinak a védelmi szint meghatározásával nem vág össze. Tehát ők tudják, hogy egy miniszterelnököt hogy kéne biztosítani, de a protokoll, illetve a védett személy azt mondja, hogy neki meg ez nem kell, ne látszódjanak a kamerán. Így sokkal nehezebb megold.
1: Ki az utolsó szó? Felül lehet bírálni mondjuk egy kormányfői akaratot ezzel kapcsolatban?
0: Én úgy vagyok ezzel, hogy nyilván nem hivatalosan mindig a védett személyi az utolsó szó. Ugyanis lemondhat a védelemről. Ha ő írásban lemond, akkor eltűnnek a srácok körülötte. Viszont ha erről nem mond le, akkor viszont azt kell, valahol kell egy arany középutat találni. Nincs egyforma a két védett vezető. Tehát ha múltból nézzük akár az Áder Jánost, a Schmidt urat, vagy éppen Orbánot, vagy még előtte akár a Sólyom köztársasági elnök urat, vagy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, mind más és más habitus. Az egyik fut, a másik horgászik. Az egyik szereti, ha mellette vannak a testőrök, a másik nem szereti, ha képbe van. A másik megszokja, mert már régóta csinálta. Például ugye sok-sok év alatt összecsiszolódott az Orbán Viktort, illetve az Áder Jánost védő csapata a védettel. Így sokkal egyszerűbb volt a dolguk. Most, amit látunk, az egy a tekek mellőzték, egy olyan személyvédelmi egységet raktak a védett miniszterelnök mellé, akik még ilyen nagy feladatban nem vettek részt, tehát nem volt miniszterelnök védettjük, tehát a SZOVIG, a helyszíneti rendőrség SZOVIG, ők külföldi közjogi méltóságokat védenek, de nem ekkora erővel, meg nem ekkora felelősséggel. Hirtelen kerültek oda, tehát már menet közben úgymond rácsatlakoztak egy civil személyvédelemre, így nehéz már ütköztetni az érveket. Mindig van egy nulladik lépés, miniszterelnök meg nyeri a választást, a beiktatása előtt szoktak találkozni a személyvédelmét ellátó parancsnokokkal, és megbeszélik egy vacsora, egy munkaebéd, vagy csak egy találkozó alatt, hogy mi az elvárása a védett személynek, és hogy tudja még biztonságosan megcsinálni a személyvédelmi egység. A jó a személyvédelmi egység vezetője, és itt értem azt, hogy nem Kókler, akkor nem vállal el akármit. Tehát addig megy, míg vagy találnak egy optimális megoldást, vagy nem vállalja el. Ez egy kockázat egy magyarországi védett vezetőnél, mert akkor azt mondják ennek a védett vezetőnek, hogy akkor viszontlátásra többet nem vezeted ezt az egységet. Viszont akik szakmailag szerintem képbe jöhetnének Magyarországon egy ilyen védett vezetőnél, ők ilyen emberek, tehát nem vállalják el, ha abból nagy a kockázat arra, hogy ez nem fog működni, és meg fog sérni a védett vezető, tehát nem adja a nevét. Az utolsó szót nem hivatalosan a védett személy adja, hiszen ő a védelmen alatt álló, de fontos a konszenzus.
1: Az ön megítélése szerint persze ön most nincs benne abban a csapatban, aki nézi a veszélyeztetettségi fokát, indikáló tényezőket, tehát nem futnak be önhöz levelek, meg ilyenek.
0: Nem, most.
1: Így kívülről nézve, meg a saját információit nézve, amit összegyűjt esetleg, vagy eljut önhöz, mekkora lehet most a veszélyeztetettségi foka a magyar miniszterelnöknek?
0: Én szerintem magasabb, mint ami az előző miniszterelnöknek volt. És itt az a baj, hogy mondjuk egy 2022-es vagy 2010-es választásokhoz is, ha nézzük, sokkal nagyobb szerintem az ország megosztottsága, sokkal élesebb helyzet, mint akkor volt. A védett személynek sem szabad alulbecsülnie a másik oldalt. Ugye itt van 3,7 millió szavazó ugye a kormány oldalt, az még mindig nem az összes. És igazából, ha lenne mondjuk 95%-os szavazatuk, tehát vagy 99% szavazatuk, akkor is van 1%. Ha egy ember van, és itt ide akartam kiukadni, aki nem szereti, vagy gyűlöli a miniszterelnököt, akkor a veszélytetésség fennáll. Csak Magyarországról beszélünk még most, de ugye idegen érdekek is vannak. Tehát egy ország sohasem tud teljesen független lenni a környező országok eseményeitől. Tehát egy országban történt események, vagy egy országot vezető kormányfő döntései, az nagyon sokszor, nagyon sok környező országra pozitív, de van egy pár ország, amire negatív hatással lesz. És ezeknek az országoknak nem érdeke, hogy ez a miniszterelnök maradjon. Ilyenkor előfordulhat, idegen országból megbízott, akit rávesznek, hogy tegyen az ellen, hogy ez a őket akadályozó, vagy ők ellenük intézkedő miniszterelnök már ne legyen miniszterelnök. Ez legtöbbször már elegánsan végzi, mióta van Facebook, megpróbálják általában az idegen országok magát a karaktert megölni. Tehát nem fizikálisan bántják, hanem ellehetetlenítik, teljesen megölik az ő személyt az álhírekkel, vagy éppen az hírekkel, amit nem szabadott volna kikerülniük a sajtóba, de kikerülnek, mert a bizonyos titkosszolgált, külföldi titkosszolgált kiderítik. És egyébként a személyvédelmi egység erre is kell, hogy készüljön, tehát nem csak az életét védik, hanem a méltóságát is. Tehát a magát, a karakterét is meg kell, hogy védjék.
1: Egyébként jó, hogy ezt szóba hozta, mert amikor megnéztem egy tanulmányt arról, hogy a híres személyvédelmi fiaskókat mi okozta, vagy mi okozhatja, egy újdonságként szerepel itt az információs biztonság elhanyagolása, amiben beletartozik az, hogy esetleg a védett személyek, korunkban ez jellemző, folyamatosan publikálják, hogy éppen hol vannak, posztolnak.
0: Bizony.
1: Arról már nem is beszélve, hogy Facebook csoportokon biztosan van egy csomó olyan poszt, amely viszont kimondottan ellenséges ránézve tekintve.
0: Így van.
1: Ön szerint, vagy az ön információi szerint, ezt követően Magyar Pétert védő csapatnak van valamiféle tanúsága? Átnézik, hogy mi a következő projekt, mi a teendő, mint kell javítani?
0: Így van, tehát minden nap értékelni kell, tehát amúgy is, ha nem történt semmi, is értékelnek. Tudomásom szerint lecserélték a csapatot, mai naptól a TEK személyvédelmi igazgatóság folytatja a személyvédelmét. Rájöttek, hogy ugyan jó képzettek, de nem ekkora feladathoz tervezték ezt a csapatot.
1: Tehát akkor újra a TEK védi?
0: Igenis rá kell bízni olyanokra, akiknek van ekkora tapasztalatuk, ekkora védelmi egység felállításába és működtetésébe. Így van, én úgy tudom, nem hivatalos forrásból, hogy mai naptól a TEK személyvédelmi látja el a miniszterelnök védelmét.
2: Az elmúlt percemben Viplak Attilát, a terrorelhárítási központ ekkori munkatársát, a BPRO szakmai igazgatóját hallották. A kollégáink keresték a miniszterelnökséget, nos, pillanatokkal ezelőtt kaptunk választ, miszerint a kormány döntésének megfelelően a rendvédelmi szerveknél átalakulás kezdődik, amint az erről szóló törvényjavaslatot megszavazza majd az országgyűlés. Annak érdekében fogalmaztak, hogy a jogszabály életbelépése után azonnal meg tudjanak kezdődni az átszervezések gyakorlati lépései. A rendvédelmi szervek között már most folyamatosak az egyeztetések. A tervezet szerint a személyvédelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó új elszerveződött terrorelhárítási központ feladata lesz. Ezek a változások az átalakításról szóló jogszabály kérdése után lépnek majd életbe. Ezt kaptuk pillanatokkal ezelőtt a Belügyminisztérium kommunikációs főosztályától. Tehát újra szerveződik a TEK is, oda tartozik majd a miniszterelnök védelme. Zenélünk, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedünk. 8-kor friss hírek itt a Trend FM-en.
3: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: Reggeli Monitor.
1: Első alkalommal értek el mesterséges intelligencia modellek maximális pontszámot a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladat során. Két kínai technológiai vállalat, a Huawei és a Rednote jelentette be, hogy saját fejlesztésű rendszereik hibátlanul teljesítették az idei verseny feladatait. A Rednote DotsNote 3.0 nevű modellje az olimpiai hivatalos értékelési eljárása alapján 100%-os eredménnyel oldotta meg a feladatsort. A mesterséges intelligenciák csak azután kapták meg a példákat, hogy a diákversenyzők már befejezték a vizsgát, és a megoldásokat meghatározott időn belül kellett benyújtaniuk. A teszt során nem történt emberi beavatkozás, a megoldásokat pedig az olimpiai szervezők értékelték. A Huawei rendszere szintén maximális pontszámot ért el, és több matematikai területen is erős probléma megoldó képességet mutatott. Az idei diákolimpiát Sánkhájban rendezték meg 666 20 év alatti versenyző részvételével. A hivatalos eredmények szerint közülük mindössze 7-en értek el hibátlan pontszámot.
0: Ez a Reggeli Monitor. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassalyenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor, Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassalyenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassalyenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a Közvágó híd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágó hídnál a Kvassalyenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Lassú az előrejutás a Soroksári úton befelé az Illatos úttal, a Weiss-Manfréd út Kvassalyenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves-Kálmán körúthoz közeledve. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határ úttal, az Üllői úton befelé szakaszonként. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Hétköznapokon napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Pálya utca és a Kossuth-Lajos utca között útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában.
2: Az esemény hajnali 2-kor történt. A 4,5-es magnitúdójú mozgás Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. Több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. A károkról egyelőre nem érkezett bejelentés.
1: Az Egyesült Államok mostantól Irán befagyasztott forrásaiból fizet kártérítést az ország által okozott bármely kárért, amely hajókat és szállítmányokat éri, közölte az amerikai elnök.
2: Az intézkedés azonnal érvényes, és minden olyan kárra vonatkozik, amelyet közvetve vagy közvetlenül Irán idéz elő. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a fedezetet az Egyesült Államok birtokában és ellenőrzése alatt álló iráni pénzek jelentik.
1: Ellehetetlenül a digitális szolgáltatásokról szóló vita a Google-ra kiszabott 1 milliárd dolláros bírság miatt, ezt is az amerikai kabinet közölte.
2: Szerintük ez egy újabb eleme az Európai Bizottság agresszív magatartásának az amerikai technológiai cégekkel szemben. Az elnöki hivatal közölte, hogy törekednek a párbeszédre, de ez csak tűzszünet idején lehetséges.
1: 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormányzat.
2: Döntöttek a Szombathelyen található utak azbesztmentesítéséről, és egyeztettek az érintett önkormányzatokkal. Közel 670 helyen indult hatósági vizsgálat a szennyezéssel kapcsolatban, ebből 6 helyen korábban volt határérték túllépés. Mára már sehol nem mérnek határérték feletti adatot. Köbel Anita a kormány szóvivőt hallják.
3: A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldása, tehát ezt a 3 milliárdos azbeszt alap létrehozását jelenti, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik egyrészről azbeszt térképpel, valamint garanciát vállal arra, hogy folyamatosan véri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Az önkormányzat a lakossági igények alapján fog döntést hozni. A települések nagy részén határérték alatti az azbeszt tartalom, a levegőben mért azbeszt tartalom, de vannak olyan területek tehát, ahol az azonnali beavatkozásra van szükség.
1: Az állami számvevőszék üdvözli a működésére vonatkozó felülvizsgálatot, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét.
2: Közleményükben azt írták, hogy az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől, így a kormánytól is függetlenül az alaptörvényben meghatározott feladatköre szerint végzi tevékenységét. Nem a kormány alá rendelt szerv, hanem az országgyűlés szerve, ezért az ÁSZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a kormány nem jogosult.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 0,4%-os mínuszban, 144.176 ponton zárt tegnap. A forgalom 21 milliárd forint volt, a vezető részvények az pedig a MOL kivételével gyengültek.
2: A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 0,8%-kal csökkent 46.020 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett, a Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra.
1: Nem volt túl jó hangulat Európában sem.
2: A londoni FTSE 0,1%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
1: És a tengeren túlon is mínuszban zártak a vezető indexek.
2: A Dow Jones 9%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 1,2%-kal gyengült, a Nasdaq Composite 2,1%-ot esett.
1: És ez a helyzet Ázsiában is, mindenütt mínuszokat látunk. A japán tőzsde 2,7%-os esésben, pillanatok a zárás előtt, Hongkong 1,3%-ot esett eddig, a Shanghai Composite is ennyivel van lejjebb, India 1%-kal, a Dél-Koreai Index az pillanatok a zárás előtt 4,9%-kal, Szingapúr pedig egy kicsit feljebb ment, és már csak 0,3%-os mínuszban. A forint reggel erősödéssel kezdett, utána picit gyengült, most megint az erősödés oldalán. 363 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 319 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok lejjebb jöttek, most az észak-amerikai könnyűolaj WTI 0,7%-kal olcsóbb, $91.50-hez közelít. A Brent 0,4%-kal ment lejjebb, de még mindig $100 fölött 30 centtel. Az aranyárfolyama 0,6%-os mínuszban, egy unciáért $4,025 kérnek. A többi fémára közül a palládium 2, a platina 1,2, az ezüst 0,8%-kal kerül kevesebbe, a rész pedig csak egy pár centtel olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak viszont drágulnak, például a búza leginkább az 1,1%-kal kerül többe, a szója 0,5%-kal, a kukorica 0,4%-ot emelkedett. A szervizdíj nem tünteti el a borravalót, inkább tudatosabbá teszi a vendégek fizetési szokásait.
2: A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedő és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. A New York kávéház igazgatója szerint az emberek egyre jobban kezdik megérteni, hogy mi a kettő közti különbség. Szabó Csabát hallják.
4: Valójában tudatosabban kezdtek el borravalót adni az emberek. Tehát az a szokás, ami régen volt, hogy benzinkutasnak, nem tudom, fodrásznak, meg pincérnek mindig adunk borravalót, ez átalakulóban van, azokon a helyeken is egyébként, ahol nincsen szervizdíj, de a helyzet az az, hogy valóban, hogyha szervizdíj van a számlán, akkor az emberek sokszor azt összekeverik a borravalóval. Viszont az edukáció hatására a fogyasztók megértették, hogy a szervizdíjról tulajdonképpen a bevételének egy részéről lemond az étterem, és az garantáltan a dolgozók között fogja szétosztani, a borravaló pedig a személyes elégedettségünk kifejezését hivatott mutatni, és ezt az elégedettséget vagy érzik a vendégek és adnak borravalót, vagy nem érzik, és akkor meg valóban nem adnak kötelességből, nem adnak ma már borravalót.
1: Összesen mintegy 101.600 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban.
2: Idén az általános felvételi eljárásban több mint 140.000-en jelentkeznek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4-ük nyert felvételt. A szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi.
1: Idén 54 fürdő csatlakozott a holnap esti Strandok éjszakája program sorozathoz.
2: A Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal rendezi meg az eseményt július utolsó hétvégén, hosszított, sok helyen éjfélig vagy akár hajnalig tartó nyitvatartással. A szervezet főtitkára szerint a szezon eddig nem kiemelkedő, a vendégszámok kissé elmaradnak a tavalyitól, ezért a Strandok éjszakája fontos lendületet adhat a fürdőknek. Balogh Zoltánt hallják.
5: Na hát azt kell mondjam, hogy a Strandok éjszakája az mindig jól jön. Talán azt nem fogjuk elérni, mint a Covid első hulláma után volt óriási vendégszáma a Strandok éjszakáján, akkor tényleg minden fürdő csúcsot döntött, de a korlátozások miatt az emberek nagyon örültek, hogy végre mehetnek fürdőbe, illetve közösségi terekbe, de azért minden évben ilyenkor jelentős vendégszám van. Még előttünk az augusztus, azért nagyon várjuk, mert nem volt olyan egyetrengető ez a szezon, ugye valóban később indult, ugye 19. júniusban jártak a gyerekek iskolába, viszont az látszik, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kevesebbet költenek pihenésre a vendégek, úgyhogy nincs olyan vendégszámunk, mint ami 19-ben volt, sőt egyelőre sajnos még a tavalyi évtől is kismértékben elmaradnak a vendégszámban a fürdők.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A Ferencváros 2-1-re győzött a Holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. A párharc első felvonásán a visszavágó egy hét múlva immár a Grupama arénában. A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikostól, a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában, ott is a párharc első felvonásán, egy hét múlva újrázás, mégpedig Görögországban. A magyar női vízilabda válogatott 5 méteresek után 16-15-re kikapott az Európa-bajnok holland csapattól, A Sydneyben zajló világkupa tegnapi, vagyis mai játéknapján az 5.-8. helyért zajló rájátszás első körében, és még egy gyors hír. Az AC Milan labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította a 40 éves Luka Modric szerződését.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Még pedig egy kis zene, majd szokásos beszélgetésünk János Zsolt független pénzpiaci szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 15 perc, a telefonvonal túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt, Zsolt!
2: Nagyon szép, jó reggelt!
1: Mi, Portugália, vagy már Bécs a helyszín?
2: Újra Bécs.
1: Jó, akkor nem irigykedünk most, akkor a munkavilágába visszatért is Zsolt is, ahogy mindenki előbb-utóbb. Milyen az idő ott, milyen a klíma?
2: Nagyon kellemes, hoztam magammal a portugál reggeli hűvőt, úgy tűnik.
1: A sütiből
2: a nap, de így a következő kánikó előtt ilyen kellemes hétvégére menjünk bele, itt Bécsbe is most.
1: Én meg arra gondoltam, hogy abból a finom portugál sütiből, ami az én kedvencem, ja. abból azért remélem vételezett még egy
2: abszolút,
1: pár
2: napra. Abszolút, de az nem élte túl a hosszú útat, tehát Bécsig nem érkezett csak abból, meg a Pastel de Nata
1: elfogyott. Azt, aki tehetik, ostolja meg attól, kevés jobb dolog van a világon. Azért van egy pár, de tényleg finom. No, térjünk vissza komoly dolgokra, mégpedig gyors jelentési szezon is egyik fontos cége volt, amit mindenki figyel nyilván, a Magnificent Seven egyike, mégpedig az Alphabet beszámolója, ugye ez a Google anyavállalata. És ugye maga a cég az majdnem 24%-kal növelte a bevételét, a Google Cloud forgalma pedig 80% fölötti emelkedést produkált. Hát ugye most így mondhatnánk azt, hogy akkor olyan nagy baj nincs ebben a digitális szektorban, ha ilyen számokat látunk, de lehet, hogy ettől színesebb azért ez a kép.
2: Hát pontosan, az egyik oldalról azt lehet mondani, hogy jó az, hogy végre, főleg a cloud technológia körüli bevételekben látjuk, hogy ez azért növekszik, de sajnos még túl alacsony a forgalom ahhoz, hogy az a gigantikus investíció, ami a másik oldalán megtörténik, a kapacitások kiépítésébe, azt a megfelelő időbe megtérülve lássák a befektetők. És ugye itt két oldal van, az egyik oldal azok, akik élvezik, ugye még Magnificent Seven és Google is ebbe a körbe gigantikus összegeket költ el, investál. És van a másik oldal, tehát élvezik, mert ők megkapják, ezt nagy részben ugye a chip szektor, a memória chipek előállítójai, és az infrastruktúra felépítők, és van a másik oldal a tulajdonosai, a részvényesei Alphabetnek, akik azt mondják, hogy oké, égessük el a pénzt, legelőször Alphabet a tőzsdére menetele óta negatív, 6 milliárd dolláros negatív free cash flow-val zárta le a második negyedévet, és ez azt mutatja, hogy igaz, hogy keresnek pénzt, de sokkal többet elköltenek, és ez tovább is a bizonytalanságot fenntartja, hogy mennyire éri meg az egész CapEx investíció, nem a felhasználóknak, hanem azoknak, akik ezt finanszírozzák.
1: Igen, de azért ugye az, hogyha ezek az adatközpontok, ezek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverházak, amik pénzbe kerülnek kétségtelen, de ezek jól működnek, akkor azért ugye egyre többen használják, egyre többen veszik észre, hogy a Google keresőnek ugye van egy AI módja is, és bizony alapinformációkra, tényleg bázis információkra tökéletesen használható, és egyre többen élnek is a lehetőséggel, hogy ezt használják. Na most, hogyha ez idővel tovább-tovább nő, az nyilván előbb-utóbb visszaköszön a pénztárban.
2: Na ja, hogyha csak a számokat nézzük meg, a Google, ez is egy meglepő szám volt, az idénre tervezett 2026-ra 180 milliárd dollár investíciót a kapacitás kiépítésébe. Erre fel ezt emelték, és nagy valószínűséggel 205 milliárd dollár lesz az idén, és 2027-re az elemzők azt várják el, hogy ez tovább növekedni fog szűk 300 milliárd dollárra. Na most ehhez képest a második negyedévben a cloud szektornak a rentabilitása, a nyeresége, ha úgy veszük, az 8 milliárd dollár volt. Ugye a befektetők általában szeretik a nagyon rövid visszafinanszírozási időt látni. Na most, hogyha azt nézzük meg, hogy pillanatilag mekkorák a bevételei, és Google az egész témában, itt még az élén áll azoknak, akiknek van bevételük. Ha vesszük OpenAI-t, ugye a ChatGPT-vel, ők évek óta csak veszteséget látnak, nincsen megfelelő bevételik, ennek ellenére ők is próbálják emelni az investíciókat. Tehát a mesterséges intelligencia kapacitásnak a megfinanszírozása kezd eltolódni ilyen 2-3 éves rentabilitásból 10-15-20 év, akár hosszabb időre, ami azt jelenti, hogy nem a klasszikus rövid investíció és nagyon hamar return on investment, hanem szinte ingatlan vagy más infrastruktúra dimenzióban növekedik el az egész. Ez nem kérdés, hogy a felhasználóknak jók, de aki ezt megfinanszírozza, annak ez egy fájdalmas sztori tud lenni.
1: Na de hogy lehetne mondjuk az IT világában a megtérülés olyan hosszúságú tényleg, mint mondjuk egy ingatlan esetében? Nem lehet, hogy egy kicsit túlzó pesszimizmus ez?
2: Hát a kérdés ugye az, azt látjuk, hogy nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát. Gemini fel is mutatta, hogy a tokenek, ami ugye azért szükséges, abból lehet látni, hogy hányan dolgoznak a mesterséges intelligencia modellekkel. A felhasználása, a számítási kapacitása tokeneken keresztül van számolva, és ezt tudják monetarizálni, de még mindig az látható, hogy a felhasznált tokeneknek csak alig 10%-at fizeti meg a piac, 90%-a még kvázi ajándék, túl olcsó, vagy szubvencionálva van valaki oldaláról. És ez a fő kérdés, hogy ez sikerül-e, hogy forduljon a mai nagyon sok ingyen modellből a megfizetős modellekbe, és hát ott van Kína, aki ugye nem azt engedi, hogy akkor az amerikai struktúrák nőjék ki magukat, és szívjanak minden pénzt magukba, hanem volt a DeepSeek egy évvel ezelőtt, most jött Kimi K3, a következő mesterséges intelligencia modell, megint open source, megint olcsón, és ezt látjuk Silicon Valley-be is, és a jövő héten ezt fogja figyelni a piac, mikor Microsoft és Amazon is kijön a számokkal, hogy a vállalatok kezdik a munkatársak figyelmét arra felhívni, hogy ne használják annyit a fizetendő vagy a fizetős mesterséges intelligencia applikációkat, hanem akár térjenek ki ingyenes kínai modellekre, amelyeknek ugyanolyan a teljesítő képességük. Tehát itt lehet látni, hogy a verseny, a zaj, a piacba beárazás az nagyon keményen megy, és nem annyira tuti a fogadás, hogy ez az investíció valójában rövid időn belül meghozza a megfelelő hozamokat.
1: Mondjuk azért ez egy érdekes kérdés, hogy a kínai mesterséges intelligencia megoldások hogy tudnak működni már úgy, hogy mondjam, világpiaci szinten, miközben azért bizonyos értelemben zárt házon belül az információ. Az AI-nak meg pont az a lényege, hogy gyakorlatilag mindenféle adatbázishoz hozzá tud férni. Ezt az ellentmondást hogy lehet feloldani?
2: Ja, tehát ez az a fő kérdés, ugye a piac ezt kell kezelje, mert ugye azt lehet látni, hogy első lépésben az ár miatt fordulnak nagyon sokan kínai modellekhez, amire ma nagy részt fel vannak használva a modellek, ahhoz a nagy széles adathozzaférés és információ nem kell, mert a nagy tömeg még mindig kérdezek, választ kapok, lexikális szinten használja csak a mesterséges intelligencia modelleket, vagy ír nekem egy levelet érthetőbben, vagy összefoglalót, vagy egyebet, tehát az a nagy kreativitás a felhasználók oldaláról, amit a mesterséges intelligencia majd valamikor hozhat, az még nincs ennyire használva, tehát pillanatilag azt látjuk, hogy az ár harc az nagyon erősen zajlik, és Gemini a legújabb verziójának a nyilvánosságra hozását, a 3.5 Pro verziót, ezt elhalasztotta, ami megint egy rossz hír, mert hát ugye nem alszik a piac, vannak más alternatívák, és ezt látjuk, hogy a felhasználók nagyon hamar elfordulnak az ár miatt.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Mi zenével megyünk tovább, majd közlekedünk, 8:30-kor pedig rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

together. Get together.

0: legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten lezárták a soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassa-Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a soroksári út, Rákóczi híd és Kvassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Rosszolokocsi sor a soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Weissmann-Fried út, Kvassa-Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában a Könyves-Kálmán körút előtt, a Vágóhíd utcában a soroksári úttól a Mester utcáig, a Könyves-Kálmán körút Rákóczi híd útvonalon az Üllői úttól. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassa-Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Csatorna átépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és Emszűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Három pilóta is rosszul lett egy Indiából Londonba tartó járaton.
3: Egyikük olyan rosszul lett, hogy nem tudta teljesíteni az utat, másik két kollégája végül sikeresen letették a gépet, de az út során náluk is jelentkeztek a panaszok. Sajtóértesülések szerint a három pilóta közösen reggelizett egy Hyderabadi szállodában, amihez palackozott vizet ittak, majd a repülőn súlyos ételmérgezésre utaló jelek jelentkeztek. A British Airways vizsgálatot indított az ügyben.
2: Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodás attól függ, Riad elismeri-e Izrael államot, közölte az amerikai elnök.
3: Donald Trump rámutatott, hogy olyan nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel Irán, az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem folyik urándúsítás.
2: Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank kamatdöntése során. A betéti ráta maradt 2,25%.
3: Az Erste makrogazdasági elemzője szerint a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára. A befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy a jegybank elnök milyen hangnemben értékeli az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Nagy János szerint szeptemberben biztosan kamatemelés várható.
4: A sajtótájékoztatón Christine Lagarde, a testület elnöke úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem azonosítottak másodkörös inflációs hatásokat megemelkedett energiaárak okán, és ez indokolta a mai döntést. Ugyanakkor következő ülésen, azaz szeptemberben fenntartja a lehetőségét annak, hogy kamatemelés következhet be, amennyiben a beérkező adatok addig igazolják ennek szükségességét, itt elsősorban ezekre a másodkörös inflációs hatások megjelenésére érdemes gondolni. Ezzel együtt a piac az árazások alapján gyakorlatilag biztosra veszi a szeptemberi kamatemelést.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével mind gyengült.
3: A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett, a Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra.
2: Rossz volt a hangulat, Európában is gyengültek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi Kákáron 1,8%, a milánói Börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
2: És a tengeren túlon sem volt túl jó hangulat.
3: A Dow Jones 9%-kal lett kevesebb, az S&P 500-as mutató 1,2%-kal gyengült, a Nasdaq kompozit 2,1%-ot esett.
2: És hát Ázsiára is ráragadt a rossz hangulat, ott is mindenütt mínuszokat látunk. A japán tőzsde majd 3%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,3%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit is 1,3%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt. India egy picit javított a rossz hangulaton, már csak 0,8%-os mínuszban. A dél-koreai mutató a kereskedés végén megint lefelé vette az irányt, 5,9%-os mínuszban zárt, Szingapúr pedig 0,5%-kal van lejjebb. A forint az most erősödni próbál tovább, reggel erősödött, majd gyengült, most megint erősödik, 363 forint 40 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 319 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 390 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok most lejjebb jöttek szemmel látható mértékben, 1% fölötti mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 91 dollár 20 centen, és a Brent is bejött 100 dollár alá, 0,8%-os mínuszban 99 dollár 80 cent közelében. Az aranyárfolyama már csak 0,3%-os mínuszban, egy unciáért 4038 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium 1,8, a platina 0,9%-kal olcsóbb, az ezüst és a rész pedig csak egy pár centet tudott lejjebb menni. A mezőgazdasági termelői árak azonban inkább drágulnak. Különösen a szója, az 0,8%-kal, a búza pedig 1,4%-kal drágább a világpiacon, a kukorica is 0,5% fölötti emelkedésben. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama enyhe, 0,2%-os mínuszban 61 euró 70 euró centen áll augusztus végi szállítással. Új dizájnt kapnak az euróbankjegyek, a tagállamok polgárai pedig elmondhatják a véleményüket, hogy nézzenek ki az új bankók.
3: Az Európai Központi Bank adott ugyan iránymutatásokat a tervekhez, a végleges verzió kizárólag a művészek kreatív elképzelésén alapulnak. Az új bankjegyek kinézetét Magyarországról is lehet véleményezni.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő lesz, gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 36 perc, egy kis zene. A zene után pedig megtudjuk, hogy mi a különbség a szervízdíj és a borravaló között.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 8:40. A szervizdíj nem tünteti el a borra valót, inkább tudatosabbá teszi a vendégek fizetési szokásait. A New York KBS igazgatója szerint sokan már értik, hogy a szervizdíj a dolgozók között szétosztott, kötelezően felszámított bevétel rész, míg a borra való a személyes elégedettség kifejezése. A kártyás fizetésnél megjelenő borravalózási lehetőség növelte a jatt összértékét, de az arány jelentősen függ a kiszolgálás minőségétől és típusától. A pultos helyeken jellemzően kevesebb borravalót adnak, míg a teljes körű udvarias és figyelmet szerviz nyújtó éttermekben a vendégek bőkezűbbek. Szabó Csaba szerint a magyar vendégek jó kiszolgálás esetén továbbra is szívesen adnak borravalót, akár 10%-ot vagy annál többet is. Kecső Rihárd interjúja.
2: Teljesen eltűnik a borravaló a kötelező szervizdíj miatt, legalábbis egy felmérés erről árulkodik. Ugyan a magyaroknak a 67%-a szívesen ad borravalót, de ez mégis 13-18%-ra nőtt azoknak az aránya, akik soha nem is jattolnak. Ez mennyire helytálló eredmény egyébként? Mostanában milyen helyzeti borravalók terén mennyire idézőjelesen bőkezőek az emberek fizetéskor?
3: Hát én is elolvastam a cikket, valójában a cikknek a címe az ilyen kattintás vadász egy picit, tényleg úgy tűnik, mint úgy írják, hogy eltűnik, meg kinyírja a borravalót. Valójában meg a cikkben pont arról írnak, hogy tudatosabban kezdtek el borravalót adni az emberek. Tehát az a szokás, ami régen volt, hogy benzinkutasnak, nem tudom, fotrásznak, meg pincérnek mindig adunk borravalót, ez átalakulóban van, azokon a helyeken is egyébként, ahol nincsen szervizdi, szerintem a benzinkutakon is a kutasok erről biztos tudnának beszélni. De a helyzet az az, hogy valóban, hogyha szervizdi van a számlán, akkor az emberek sokszor azt összekeverik a borravalóval. Viszont a cikk pont azt írta, hogy az edukáció hatására ebben a Trend FM-nek is nagy szerepe van, mert én személy szerint is többször adtam erről már interjút, meg szerintem mások is hallottam. Az emberek megértették, vagy a fogyasztók megértették, hogy a szervizdíjról tulajdonképpen a bevételének egy részéről lemond az étterem, és az garantáltan a dolgozók között fogja szétosztani, a borravaló pedig a személyes elégedettségünk kifejezését hivatott mutatni, és ezt az elégedettséget vagy érzik a vendégek és adnak borravalót, vagy nem érzik, és akkor meg valóban nem adnak kötelességből, nem adnak ma már borravalót.
2: Nagyon sok helyen hallottam, bár mondjuk ez nem mostani dolog, de pár évvel ezelőtt, hogy azért nem szoktak így borravalót adni, mert mondjuk van olyan hely, ahol a borravalót a dolgozók nem is kapják meg önmagában, tehát az be kell rakni a közösbe, és akkor az megy, akinek éppen megy. Ez még így a mai időszakban, ez hogy működik ilyen téren?
3: Én ilyenről egyébként így konkrétan nem hallottam, hogy dolgozó ne kapná meg. Az tény, hogy a dolgozók egymás között ebben megállapodnak a borravaló elosztásban. Nagy helyeken, ahol nagyon sok dolgozó van, ott dolgozó érdekképviseleti szervezetek vannak. Nyilván mindig a dolgozók azok, akik a borravaló elosztásáról valamilyen formában meg tudnak állapodni. Ez régen is így volt. Nyilván lehet, hogy nem pont az az ember kapja meg személy szerint, aki engem kiszolgált, mert egyébként ahhoz, hogy ő engem ki tudjon szolgálni, dolgozik még pultos a háttérben, meg szakács és a többi, akik ebből a borravalóból részesülnek, tehát mindig ez valahogy mindig úgy volt a vendéglátásban, hogy jellemzően egy közös kalapba ment, és akkor valamilyen pontrendszer alapján naponta, hetente vagy havonta osztották szét egymás között a dolgozók. Ez nem változott. Itt igazából a nagy változást az utóbbi időben az a törvényi változás hozta be, hogy lehet adni borravalót hitelkártyával is, és ezt a cég is egészen hosszasan részletezi, de tényleg ez a nagy változás, hogy a borravaló a hitelkártyás fizetéseknél is megjelenik, és annak az az érdekessége, hogy annak ellenére, hogy hitelkártya okán ez már nem közvetlenül a vendégtől kapott készpénz, amit az emberek eltetnek, hanem ez esetleg átfut a vendéglátást üzemeltető vállalkozáson, de ugyanúgy kiosztásra kerül a dolgozóknak, nem történhet máshogy, mert teljesen külön kezeli a hitelkártya gép is, meg az egész rendszer a borravalót. De a vége az, amit ön is kérdezett, hogy ez továbbra is a dolgozók, és ők fogják maguk között szétosztani valamilyen előre meghatározott pontrendszer alapján.
2: Pont erre akartam kitérni, hogy egyébként a hitelkártya

0: Tehát is lehet ugye borravalót megadni, nagyon sokszor fel is kínálja az adott, vagy a terminál, vagy éppen a vendéglátó egységeknek a külön rendszere ezt a lehetőséget, hogy akkor mennyi borravalót szeretnél adni. Egyébként önmagában átlagosan mekkora összegű, vagy százalékosan mekkora mennyiségű borravalót szoktak hagyni az emberek mondjuk egy átlagos fogyasztásnál?
1: Ez a helye válogatja egyébként. Alapvetően ma már borravalót nagyon sok helyen lehet adni, amióta ezek a hitelkártyás, nem akarok reklámot csinálni a cégeknek, de van mindenki találkozik, fesztiválokon nyitottam, ott kezdődött, hogy volt ilyen csúszkás rendszer, hogy 0 és 20% között, ugye ez be lehet állt, hogy 0 és 10 vagy 0 és 20% között lehet a csúszkát húzogatni jobbra-balra, hogy mennyi hány százalék lenne a borravaló. Van, ahol fix összegű borravaló, ilyen csempés rendszerben van, ahol a százalék van csempébe, de maga a fogyasztó döntheti el, hogy mennyi borravalót ad összeg szerint vagy százalék szerint. Ez egyébként, ez a lehetőség, hogy a hitelkártyás fizetés esetén is tudjanak adni borravalót, ez nagy mértékben megnövelte a borravaló összértékét, ugyanis amikor nagyon megnőtt a hitelkártyás fizetés, ez az elmúlt 5 év eredménye, szerintem a Covid időszak alatt volt egy ilyen nagyobb kampány arra, hogy sokan hitelkártyával fizessenek, tehát a készpénznek a csökkentésére, talán kötelezővé is tették, hogy mindenütt kell lenni hitelkártyás fizetési lehetőségnek, akkor nagyon lecsökkent a borravaló aránya, mert az embereknél nem volt készpénz, hitelkártya fizettek, és akkor hát ez így kifizették, és akkor nem volt rá lehetőség. Amióta viszont meg már lehet hitelkártyás fizetés esetén is borravalót adni, azóta azért szépen lassan növekszik a borravaló aránya, de nagyon függ a helytől. Tehát ahol nekünk több éttermünk van, senkit nem akarok negatív, vagy ez a pozitív, egyébként szívesen hozom példának a Gundar éttermet, ahol nagyon jó a kiszolgálás, nagyon elégedettek a vendégek a kiszolgálással, és ott egyébként szignifikánsan több a borravaló, mint a többi helyünkön, ahol például pultos kiszolgálás van, tehát pultnál adják át az ételt, italt, és akkor a vendég magának viszi ki a tálcát, vagy magának kell az ételért tiszta feladni, ott is van lehetőség borravalót adni, mert nyilván mivel a kiszolgálás, mint olyan egészen lecsökkent, ezért sokkal alacsonyabb borravalót adnak, mint egy olyan étteremben, ahol jó szerviz kap az ember, és az fontos a jó szerviz, tehát egy étteremben is ma már elvárják a vendégek, hogy a pincér legyen udvarias, gyors, kedves, előzékeny, és akkor magasabb lesz a borravaló aránya, mint hogyha csak egyébként éppen csak kiszolgálják őt. Vagy esetleg még kellemetlen helyzetbe is kerül a kiszolgálás közben. Tehát a borravaló adása ma már nem egy ilyen természetes dolog.
0: Ha pedig a szervizdíjról beszélgetünk, akkor ott mi a szervizdíjjal önmagában a megítélés? Ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy az étlapokon ott van szerepel, hogy az ételeken túl még x százalékos szervizdíjat számolunk fel. Vannak olyan helyek, ahol az étel árába van beépítve a szervizdíj. Egyébként a cikkben említett kutatás szerint kedvezőbb a vendégeknek a fogadtatása, hogyha a szervizdíjat nem külön tételként számolják meg, hanem beépítik az étlapon szereplő árakban. Ez valóban így van, vagy ez befolyásol egyébként bármit?
1: Én úgy vettem észre, hogy inkább az a különbség, hogy milyen a vendégkör, vagy milyen a kiszolgálás. Tehát például egy pulton átvaló kiszolgálás esetén, tehát egy ilyen pultos kiszolgálás esetén pluszban rászámolni szervizdíjat, az szerintem nem működik ma még. Ott mindenképpen be kell építeni az étel árában, de egyébként jellemzően azokon a helyeken, ahol nagyon magas a magyar törzsvendégarány, vagy a magyar vendégarány, ott azért jellemzően inkább be kell építeni az árba, mert a magyarok nem annyira szeretik ezt a kötelezően megfizetendő szervizdíjat, még akkor is, hogyha szerepel az étlapon. És ahol meg sok a turista, ott meg ez jobban elfogadott, ott ebből igazából nincsen probléma. Ez nagyon sok országban teljesen természetes, hogy étlapon szereplő árak azok nem tartalmazzák a szervizdíjat, és akkor a végén az ember 10-20% között valahol egy szervizdíjat kap a végén. Hát ugye Olaszországban még ilyen koperta, meg egy csomó minden ötletük van, hogy még mindenért lehessen pluszba fizetni, de hogy egyébként ez tényleg alapvetően az határozza meg, hogy milyen szerviz van, illetve hogy milyen vendégkör van, hogy most beépítik, vagy ráteszik. Egy balatoni lángosozónál, ahol jellemzően a strandon magyar vendégek vannak, ott nagyon nagy valószínűséggel nem is lehetne más, hogy csak az árba beépítve a szervizet.
0: Ki a bőkezűbb? A magyar vendég, vagy éppen a külföldi vendég, hogyha itt a borravalókról beszélgetünk?
1: Ez igazából szerintem egészen kiegyenlített, de jó szerviz esetén a magyarok bőkezű vendégeknek számítanak, és persze vannak olyan országok, ahol mondjuk az Egyesült Államokból érkező vendégek azok ebbe kiemelkedőek, tehát ott nem ritka a szervizdíj fölött akár 20-25-30% borravaló is, tehát ott annyira természetes ez a nagy borravaló adás, hogy persze ők bőkezűbbek, de a magyaroknak sincsen semmilyen szempontból, hogy mondjam, ebben a kérdésben szégyenkezni valójuk, tehát teljesen, ha jó szervizt kapnak, egyébként minden további nélkül adnak 10% borravalót, vagy a fölött.
2: A New York Kávéház igazgatóját, Szabó Csabát hallották. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor pedig friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Magyarországon az első, a világon pedig a harmadik köztéri Freddie Mercury mellszobrát avatják fel holnap Balatonszemesen a Zenepavilonnál. Az esemény a Queen Fesztivál egyik kiemelt programja lesz, a rendezvény díszvendége pedig Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense. A szoborállítás a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg. A kezdeményezés több éves előkészítés után jutott el a megvalósításig, és a Sony Music Managementje is hivatalosan jóvá hagyta. A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette. A szervezők szerint fontos cél volt, hogy hiteles portré szülessen Freddie Mercury-ról. Balatonszemesen több mint 30 éve működik Queen közösség, a helyi Queen tábor pedig az évek során fesztivállá nőtte ki magát. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik. Freddie Mercury születésének 80. valamint a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához. A 33. Queen Fesztivál vasárnapig tart Balatonszemesen. A szoboravatás holnap este 19 órakor lesz, ezt követően lézershow és koncertek is várják az érdeklődőket.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Lassú az előrejutás a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Weissmanfried út Kvassai Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában a Könyves Kálmán körúthoz közeledve, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól a Mester utcáig, valamint a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól a Rákóczi híd felé. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Távhővezeték felújítás miatt ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot. Jövő héten 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét is javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 24-én pénteken 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megérkezett Melbourne-be és biztonságosan leszállt az a repülőgép, amely az eddigi leghosszabb utat tette meg leszállás nélkül.
3: A Qantas légitársaság ultra hosszú járataihoz fejlesztett gépe tegnap reggel indult el a franciaországi Toulouse városából Ausztráliába, és csak nem 17 000 kilométert tett meg. Az út több mint 17,5 óráig tartott. A teszt fontos része volt a típus berepülési programjának. A szakemberek először vizsgálták a repülőgép rendszereit az ultra hosszú levegőben töltött idő alatt. A cég júniusban jelentette be, hogy az első közbenső leszállás nélküli több mint 22 órás repülési idejű járatát jövőre indítja el Sydney és London között.
2: Néminek csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt 34000-rel, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
3: Júniusban 4.466.000 embert foglalkoztattak idehaza. A munkanélküliségi ráta az április-júniusi időszakban 4,5%-os volt, ami megegyezik az egy évvel ezelőttivel. A részleteket nézve azonban kiderül, hogy amíg a férfiaknál csökkent az érték, addig a nőknél növekedést mért a KSH. Jelenleg 211.000-en keresnek állást, átlagosan 12,5 hónapig.
2: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vénköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártó zsebében kikötni, ezt a kormányfő közölte.
3: A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet. Magyar Pétert hallják.
4: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem döntett úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt, és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 ezer készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer vényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember 1-től bevezetett áfa csökkentés.
2: Egy hónap alatt több mint 30%-kal emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára. Az árfolyam emelkedés napon belül is 5% körül, és tegnap átépte egyébként a $100 hordonkénti szintet.
3: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint elkerülhetetlen, hogy a nagykereskedelmi árakon keresztül akár napokon belül ez a tendencia megjelenik a kutaknál is. A szervezet főtitkára úgy látja, hogy a kormányzati beavatkozást az árakba nagyon meg kell gondolni, mert komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerekben. Az olajpiaci szereplők és a kormány egyeztetése ezügyben a jövő hét elején várható. Grád Ottót hallják.
5: Én azt gondolom, hogy a következő napokban a kiskereskedelmi árak is emelkedni fognak, hogy milyen mértékben és ütemben fogják lekövetni a nagykereskedelmi árváltozásokat, az természetesen minden esetben az adott hálózat vagy az adott töltőállomás üzemeltetőjének döntése, hiszen azért jelen pillanatban még piaci alapon tudunk működni és tudjuk értékesíteni a benzint és a gázolajat.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Nos, a Budapest értéktőzsde indexe, a BUX egyébként enyhe mínuszban kezdett, most tegnapi záróértékére jött vissza 144.186 ponton az index, a forgalom meg hát éppen csak átlépte a 100 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL néhány forintos pluszban 4.450 forinton nyitott, az OTP 0,5%-os mínuszban 45.800 forinton, a Richter az 1,4%-os pluszban 11.810 forinton, a Telekom 2,1%-kal 2.620 forintra drágul, de hát mondom, ez még gyakorlatilag csak a nyitó pozíció. A forint tovább erősödött. Ugye reggel volt egy erősödés, aztán pici gyengülés, most az erősödés iránya a mérvadó. 1 euróért 363 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 318 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 390 forint 50 fillért kérnek. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk, a japán tőzsde 2,7%-os esésben zárt, Hongkong nyitva még 1,5% fölötti mínuszban, a Shanghai Composite 1,7%-os mínuszban pillanatok a zárás előtt, India lassan ledolgozza a hátrány, de nagyon lassan 0,7%-os mínuszban, a dél-koreai tőzsde az 5,7%-os esésben fejezte be a napot, Szingapúr pedig megint 4%-os esést mutat. Az olajárak viszont szemmel láthatóan lejjebb jöttek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,5%-os mínuszban 90 dollár 80 centen, és a Brent beesett 100 dollár alá 1,4%-kal 99 dollár 20 centen kereskednek vele. Az aranyár folyama egy pár dollárt emelkedett, de így is 3%-os mínuszban 1 uncia 4039 dollárt ér. A palladium 1,9, a platina 8%-kal lett olcsóbb. Az ezüst tegnapi záróárán tart, tehát igazából nem mozog, a réz is gyakorlatilag egy minimális mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak ugyanakkor drágulnak, különösen a búza 1,3%-kal kerül többe, a szója 8%-kal, a kukorica 6%-kal drágult. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az is mínuszba fordult, igaz csak 2%-kal. Ez azt jelenti, hogy 61 euró 80 eurócent alatt áll valamivel augusztus végi szállítással. Elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását.
3: A miniszterelnök elmondta, hogy a hivatal eddigi vezetése a pártfinanszírozások során kettős mércét alkalmazott. A Fidesz kampány költéseivel elnézőek voltak, míg az aktuális ellenzékre 100 milliós bírságokat szabtak ki. Magyar Pétert hallják.
4: A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás. Több mint egy évtizedes az állami számvevőszékről szóló jogszabály. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a jelenlegi felügyeleti jogosítványok, érdemes-e őket tágítani, milyen fajta vezetési struktúrában lehet esetleg jobbá, hatékonyabbá tenni az állami számvevőszék működését. A célunk az, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjanak ellenőrizni.
2: Összesen mintegy 101.600 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban.
3: idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4-ük nyert felvételt. A szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbb idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi.
2: Franciaország európai segítséget kér az erdőtüzek megfékezéséhez.
3: A francia elnök közösségi oldalán azt írta, hogy gyorsan számíthatnak erősítésként 2 horvát és 2 portugál repülőgépre, valamint egy cseh és egy szlovák Black Hawk teherhelikopterre. A kormány szerint január óta több mint 12 ezer tűzeset történt, és több terület égett le, mint 2022-ben, amikor közel 30 ezer hektáron pusztítottak tüzek, és körülbelül 50 ezer embert evakuáltak.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő lesz, gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Ferencváros 2-1-re győzött a holland Twente vendégeként. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán visszavágó egy hét múlva már ide haza a Groupama arénában. A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól, a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első meccsén, ott is a visszavágó egy hét múlva immár Görögországban. Az AC Milan labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította a 40 éves Luka Modric szerződését. És a magyar női vízilabda válogatott 5 méteresek után 16-15-re kikapott az Európa-bajnok holland csapattól. A Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő mai játéknapján az 5.-8. helyért zajló rájátszás első körében.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: 9:11, zenével megyünk tovább, majd elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 9 óra 15 perc a telefonon a túlsó végén Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! Hát meglehetősen hát egy enyhe minuta, sőt igazából tegnapi záróértékén nyitott a BUX egy negyed órával ezelőtt, és hát nagyon pici forgalom mellett értelemszerűen. Na de eltelt negyed óra, változott-e bármi?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Túl nagy mozgást azért azóta sem produkált a BUX, 0,2%-os mínuszban van jelenleg a magyar tőzsdeindex. Hát ha nyugatabbra nézünk, akkor ott egy kicsit pozitívabb a helyzet, sőt van, ahol sokkal pozitívabb egyébként. A 5 nagy tőzsdeindex, amit figyelni szoktam, mindegyik a pozitív tartományban van, legkevésbé a BIT tőzsde 0,11%-kal, leginkább a spanyol 0,74%-kal, franciáknál 0,17%, a németeknél 0,52%, és az olaszoknál is ugyanekkora a növekedés figyelhető meg jelen pillanatban.
1: Mi lehet ennek az oka? Annál is inkább, mert ugye a tengeren túlon is mínuszok voltak, Ázsiában nem kis mínuszok. Mitől lett ilyen jó a hangulat Európában?
2: Nagyon jó a kérdés. Próbáltam erre rájönni az elmúlt percekben, hiszen nem csak a tőzsdén lett jó a hangulat, a forint is elkezdett erősödni. Számít, tehát mi 362,9-en állunk, csak hát ugye ez annak fényében tekinthető jónak, hogy azért itt ha megnézzük mondjuk a 7 órás szintet, akkor még 364 fölött voltunk, tehát van egy minimális erősödés a forintban. A kőolajára az visszajött 100 dollár alá, ez most 98,9 dollár, tehát valami ebből az irányból jöhetett, de hírek szintjén ezt még nem sikerült megtalálni.
1: Na most az, hogy a BUX viszonylag egy enyhe mínuszban, miközben Európa plusz mutat, hogyan teljesítenek a vezető papírok, azok hogy mozognak?
2: A vezető papírok nagyon vegyesen teljesítenek. A Richternél volt a nyitáskor egy jelentősebb 1% fölötti plusz. Igaz, hogy itt ugye a gyógyszergyár papírjegyzet az elmúlt napokban nem muzsikáltak annyira jól, tehát valahonnan növekedni. Az OTP-nél volt a legnagyobb mínusz. Hát a Telekom és a MOL az úgy körülbelül stagnált.
1: Na most a mai adatot ellátva, hogy most persze nyilván még a legelején vagyunk, de könnyen lehet, hogy most jön egy ilyen jó unalmas péntek?
2: Hát kérdés, hogy az a jó nekünk, hogyha unalmas, vagy az a jó, ha nem unalmas, hiszen azért már nagyon jó lenne valami jó hír a közel-keleti fejlemények kapcsán, és hát ez talán nem tenni unalmassá a pénteket, de legalább valami kedvező irányba tűzdeni az olajárat, illetve a forintot, ránk férne mind a kettő.
1: Na most ugye a héten volt kamatdöntés, idehaza volt kamatdöntés az Európai Központi Banknál. Ezek befolyásolják-e a következő napokban a piacokat, vagy ezeket már beáraszták, itt már semmi látnivaló?
2: Hát ezeket már szerintem beáraszták, ugye kedden volt az MNB, ott igazából egy kicsit gyengült, és a forint nem is a közlemény után, hanem ugye a tájékoztató után talán több szigort vártak volna. Tegnap volt az EKB, ott nagy meglepetés nem történt, ugye nem változott az irányadó ráta, a Christine Lagarde pedig elkezdett megágyazni egy esetleges szeptemberi kamatemelésnek, de azért úgy ágyazott meg neki, hogy ha mégse kell kamatot emelni, akkor abból ki tud jönni jól, tehát ugye itt az infláció másodkörös hatásaira hivatkozott, igazából ugye ez alatt bárki ért sem bármit, és itt most nem a közgazdasági definícióra, de hát ugye azért arról beszélünk, hogy 2 hónap alatt lesznek ilyen másodkörös hatások, hát mekkorák kell, hogy legyenek a másodkörös hatások, ugye, hogy ezt az LKB figyelembe vegye.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk egy kis érdekesség a világból, majd 9:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Krokodilokkal teli vizes árkot alakítanak ki Izraelben, a Negev sivatagban fekvő börtön egyik része körül. A munkálatok már megkezdődtek az egyiptomi határ közelében található intézménynél. A börtönben különösen szigorú biztonsági intézkedések mellett őriznek rabokat, köztük a Hamász Nuba nevű elitkommandójának tagjait. A tervek szerint egy 180 méter hosszú vizesárok venné körül az épület egyik részét, az árokba pedig külföldről behozott krokodilokat telepítenének. A kísérlet lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönöknél is alkalmaznának-e hasonló megoldást. A környezetvédelmi miniszter szerint nem pusztán jelképes intézkedésről van szó, hanem elrettentő eszközről. A terv ugyanakkor komoly tiltakozást váltott ki. A helyi önkormányzat vezetése szerint a pénzt inkább rendőri jelenlétre és közbiztonsági fejlesztésekre kellene fordítani. Állatvédők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a krokodilok börtön környezetben tartása szenvedést okozhat az állatoknak, miközben léteznek korszerű technológiai és mérnöki alternatívák is.
0: Ez a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pozitívan nyilatkozott az Európai Központi Bank első embere a magyar euró bevezetésének tervéről.
2: Christine Lagarde, a jegybank elnök elmondta, hogy üdvözöl minden pozitív szándékot, de a folyamat a csatlakozni vágyó országtól függ. Az euróövezet bővítése mellett szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.
1: Némileg csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt pedig 34000-rel. Közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
2: Júniusban 4.466.000 embert foglalkoztatottak idehaza. A munkanélküliségi ráta az április-júniusi időszakban 4,5%-os volt, ami megegyezik az egy évvel ezelőttivel. A részleteket nézve azonban kiderül, hogy amíg a férfiaknál csökkent az érték, addig a nőknél növekedést mért a KSH. Jelenleg 211.000-en keresnek állást, átlagosan 12,5 hónapig.
1: Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodás attól függ, Riad elismeri-e Izrael államot, ezt közölte az amerikai elnök.
2: Donald Trump rámutatott, hogy olyan nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel Irán, az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem folyik urándúsítás.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 3,1%-os pluszban, 144.529 ponton az index, a forgalom átlépte a 600 millió forintot, a vezető papírok mindegyike pluszban eltérő mértékben, a MOL csak pár forinttal 4.450 forintra drágult, az OTP majd 3,1%-os pluszban 46.140 forinton, a Richter 7,1%-kal emelkedett 11.730 forintra, és a Telekom is csak egy pár forintos plusz mutat, 2616 forintot ér. A forint tovább erősödött, 362 forint 90 filléren áll az euróval szemben a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 318 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért 390 forint 40 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, ott a vezető indexek többsége azért pluszban kezdett, és a plusz tartományban van. A DAX Index például 0,5% fölötti pluszban, az olasz tőzsde is 0,5% fölötti emelkedés mutat, a spanyol 7,1%-kal, Párizs 2,1%-kal van feljebb, csak úgy, mint a londoni index. Ázsiában azért komolyabb mínuszokat láttunk, a japán tőzsde 3%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,2%-kal van lejjebb, csak úgy, mint Shanghai, aki viszont már bezárt. Az indiai tőzsde tényleg ledolgozza lassan a mínuszt, már csak 3%-os esésben. A dél-koreai tőzsde 5,8%-os mínuszban zárta az napot, és Szingapur is lassan eléri tegnapi záróértékét, hiszen már csak 1% választja el tőle. Tovább estek az olajárak. Jó hír, az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,8%-kal $90.50 esett vissza, a Brent 1,9%-kal $98.80 alatt jegyzik. Az arany árfolyama az most $4050 ér egy uncia arany. Ez azt jelenti, hogy emelkedett, ők már plusz tartományban van, igaz csak egy nagyon picit. A palládium 1,4%-kal olcsóbb, a platina 4%-kal kerül kevesebbe. Az ezüst 9%-kal drágult, a rész pedig csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike pluszban, olyan átlag 0,5% körüli emelkedés mutatnak, kivéve a búzát, ami 8%-kal kerül többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama, nos, az is mínuszba fordult, 9%-kal, 61 euró 40 eurócent közelében áll augusztus végi szállítással. Idén 54 fürdő csatlakozott a Holnap Esti Strandok Éjszakája programsorozathoz.
2: A Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal rendezi meg az eseményt július utolsó hétvégéjén, hosszított, sok helyen éjfélig vagy akár hajnalig tartó nyitvatartással. A szervezet főtitkára szerint a szezon eddig nem kiemelkedő, a vendégszámok kissé elmaradnak a tavalyitól, ezért a strandok éjszakája fontos lendületet adhat a fürdőknek. Balogh Zoltánt hallják.
3: Na hát azt kell mondjam, hogy a strandok éjszakája az mindig jól jön. Talán azt nem fogjuk elérni, mint a Covid első hulláma után volt óriási vendégszám a strandok éjszakáján, akkor tényleg minden fürdő csúcsot döntött, de a korlátozások miatt az emberek nagyon örültek, hogy végre mehetnek fürdőbe, illetve közösségi terekbe, de azért minden évben ilyenkor jelentős vendégszám van. Még előttünk az augusztus, azért nagyon várjuk, mert nem volt olyan egyetrengető ez a szezon, ugye valóban később indult, ugye 19. júniusban jártak a gyerekek iskolába, viszont az látszik, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kevesebbet költenek pihenésre a vendégek, úgyhogy nincs olyan vendégszámunk, mint ami 19-ben volt, sőt egyelőre sajnos még a tavalyi évtől is kismértékben elmaradnak a vendégszámban a fürdők.
1: A 60 pusztai zebrák közül 17 állatból 10 szerepel a hivatalos nyilvántartásban, ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte.
2: Az állatok nagy része hiányzó papírokkal érkezett az országba, van köztük olyan is, amely 9 évig nem kapott útlevelet. Gajdos László azt is elmondta, hogy nagy részüknek semmi származási igazolása nincsen. A papírok nagy részét utólag készítették el. A veszélyes állattartásához kellett volna előre külön engedélyt kérni, ezeket is utólag szerezték be. A zebrák miatt a miniszter átfogó vizsgálatot rendelt el az érintett állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban az ország észak-keleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 9 óra 37 perc, egy kicsit zenélünk, és utána strandok éjszakája, holnap egy jó kis program.

0: Reggeli Monitor.
1: 9 óra 41 perc. Idén 54 fürdő csatlakozott a Holnap Esti Strandok Éjszakája programsorozathoz. A Magyar Fürdőszövetség már 17. alkalommal rendezi meg az eseményt július utolsó hétvégén, hosszított, csak helyen éjfélig vagy akár hajnali tartó nyitvatartással. A fürdő koncertekkel, táncos programokkal, habpartikkal, sauna programokkal, aquafitnesszel és gyerekprogramokkal várják a vendégeket. A belépőárak és a programok helyszínenként eltérnek, ezért érdemes előre tájékozódni a fürdők és a Fürdőszövetség honlapján. A szervezet főtitkára szerint a szezon eddig nem kiemelkedő, a vendégszámok kissé elmaradnak a tavalyitól. Ezért ez a holnapi rendezvény nagy lendületet adhat a fürdőknek. Balogh Zoltánnal Észtvalvi András beszélgetett a Monitor délután című műsorunkban.
2: Kinyomtattam a Fürdőszövetség oldaláról a programokat, hát három oldal legalább vagy négy. Nagyon sok fürdő csatlakozott idén.
3: Igen, immáron ugye 17. alkalommal hirdettük meg ezt a rendezvényt, ahogy ön is mondta, július utolsó hétvégén. Ez mindig ekkor van. Látjuk, hogy már keresik a vendégek is, tudják, hogy ilyenkor különleges programokat találkozhatnak, és folyamatosan egyre több fürdő csatlakozik. Ugye idén is több mint 254 fürdő az, amelyik csatlakozott ez a programsorozathoz, tehát gyakorlatilag az ország bármelyik részén találnak a vendégek olyan fürdőt, amelyik hosszított nyitvatartással várja ilyenkor őket.
2: Ekkor nyilván nagyon fontos az ár, nagyon fontos az időjárás, azt ugye nem tudhatjuk, de reménykedünk.
3: Így van.
2: És nagyon fontosak a programok, meg az innováció, meg fantázia, amivel fel lehet habosítani, de mondjuk lesz egy-két hely habpart is. Szóval föl lehet habosítani a programot, hogy koncert, meg táncos bemutató, meg nem tudom én micsoda, de tényleg nagyon, nagyon sokfélék a programok, kreatívak, hogy úgy mondjam, a fürdővezetők, strandvezetők.
3: Így van, ez a felhabosítás, ez először is csak képletesen, de ahogy ön is mondta, valóban néhány fürdőben konkrétan habpartival lehet találkozni, illetve az időjárásra annyit, hogy az előjelzések alapján viszonylag jó idő lesz, most nem feltétlenül lesz kánikula, ami talán nem is baj, viszont ugye azt tudni kell, hogy ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben eláztatva, lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye ha már a kreativitásnál tartunk, valóban ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás, ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két órás zárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgásformában, aquafitness, víz alatti játékok, van, ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári időszakban kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben, akár kánikulában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után, de ez csak így zárójeles volt, tehát ezekkel a programokkal találkozhatnak, illetve nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan Strandok éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy önt is, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a Strandok Éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
2: Igen, lesznek koncertek, ahogy mondtuk is, de lesz, most csak párat tényleg kiemeltem magamnak, lesz szauna maraton, mondjuk Siófok,

0: van Galériuszban, azt hiszem, buboréksó, tűzzsonglőr, ez lentibe, Happart, ez sok helyen van, Nádudvaron is van például. Szóval tényleg nagyon-nagyon ügyesen próbálják összerakni a fenntartók, az üzemeltetők a programot. Az árakról ilyenkor mit lehet elmondani? Mert nyilván van egy napi menetrend, és aztán van egy hosszított, akár éjszakai, néztem, van, ahol kettőig vannak nyitva. Éjjel kettő.
1: Mondtam, az alapvető az infinite tartás, de van, ahol kettőig, ugye ez alapvetően külön belépővel látogatható. Bilányos. Nem általános, sajnos még Magyarországon, hogy rendszeresen rendeznek éjszakai fürdőzéseket. Ugye itt Budapesten, illetve Budapest vonzás körzetében gyakorlatilag két fürdő, délen Ráckeve, északon Lányfalu az, amelyik folyamatosan minden pénteken, szombaton nyújt éjszakai fürdőt, fürdőzési lehetőséget. Ugye ezek a fürdők ennek keretében fogják egyébként ezeket az egyéb programokat biztosítani. Más fürdők ugye külön programot szerveznek, ezáltal ugye külön belépővel. Van, ahol teljesen külön programként indul mondjuk este 8-tól, van, ahol egyébként már napközben meg lehet venni a jegyet, és akkor folyamatosan bent tudnak maradni a vendégek, ezért is biztatok mindenkit arra, hogy az általa kiválasztott fürdőt, vagy preferált fürdőt honlapját, illetve a mi honlapunkon levő információkat nézze meg, mert itt tud pontos információt szerezni az adott fürdő árazásáról, illetve a nyitvatartásáról, és nem mellesleg a programokról.
0: Hát igen, mert nagyon szórnak az árak, az is nem érdemes tényleg belemenni, mert itt 2000-3000 forinttól lehet ez 7000 forint, de van, ahol a szauna van benne, van, ahol a koktél van benne, ilyen kedvezmény, olyan kedvezmény helyeknek, különböző korosztályoknak, vagy szállóvendégeknek, tehát tényleg nagyon szórnak az árak, tényleg érdemes ezt egészen részletesen végig bogarászni. Ha már így beszélgettünk, és beszélgettünk már két hónapja is a turizmus.com műsorban, most én azt majdnem azt mondtam, hogy a szezon felénél vagyunk, de hát az erősebb rész nyilván most jön, mert tudom, az iskolai szünettől kezdődött a strandszezon, de igen, mit lehet elmondani eddig? Mennyire jön jókor most a strandok éjszakája a strandoknak, fürdőknek?
1: Na hát azt kell mondjam, hogy a strandok éjszakája az mindig jól jön, talán azt nem fogjuk elérni, mint a Covid első hulláma után volt óriási vendégszáma a strandok éjszakáján, akkor tényleg minden fürdő csúcsot döntött, de annak ugye megvolt a maga logikája, hiszen ott a korlátozások miatt az emberek nagyon örültek, hogy végre mehetnek fürdőbe, illetve közösségi terekbe, de azért minden évben ilyenkor jelentős vendégszámban, illetve ön is mondta, még előttünk az augusztus, azért nagyon várjuk, mert nem volt olyan egyetrengető ez a szezon, ugye valóban később indult, ugye 19-éig júniusban jártak a gyerekek iskolába, volt ugyan egy nagyjából kéthetes kánikulai időszak, de talán erről is beszéltünk korábban, igen, hogy ez is már tud kontraproduktív lenni, hiszen a hosszan tartó forróság idején a potenciális vendégeink inkább itthon maradnak a hűvös szobában, de azért nem panaszkodunk, viszont az látszik, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kevesebbet költenek pihenésre a vendégek, úgyhogy nincs olyan vendégszámunk, mint ami 19-ben volt, sőt, egyelőre sajnos még a tavalyi évtől is kismértékben elmaradnak a vendégszámban a fürdők.
0: Csak egy mondat, ilyen szolgálati közlemény, hogy a kollégáknak meg kitartás, mert azért magam is fürdőjáró ember vagyok, és pontosan tudom azt, hogy egy-egy ilyen éjszakai műszak az egész más figyelmet, sokkal több összpontosítást, koncentrálás, egész más biztonsági feltételek. Tehát itt azért lehet ennyit mondani, mert látom, lesz, ahol pálinka kóstoló van, meg koktélbár, meg akármi. Szóval itt azért fegyelem és tudatosság azért nagyon fontos a vendégek részéről, hogy minden remekül sikerüljön minden fürdőben, strandon.
1: Igen, én ezt nagyon köszönöm, nem tértem ki, de tényleg ilyenkor azért tényleg a jobban a lazulásról szól ez, tehát van valóban, nyitva vannak a büfé, két étterem, koktélbár, de azért a kulturált alkoholfogyasztás az nagyon fontos, mert egyébként jogszabályok értelmében is itt a állapotban a fürdők nem látogathatók, tehát egy-két pohártól azért a legtöbb embernek nem lesz gondja, jól érzi magát, viszont valóban magáért a rendér, illetve a vízminőségért is mindig a vendég tud a legtöbbet tenni, ezen az estén is így lesz, és köszönöm szépen ezt a kiegészítést, mert ezt én nagyon fontosnak ítélem.
2: A Magyar Fürdőszövetség főtitkárát, Balogh Zoltánt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírek itt a 94.2-n, tartsanak velünk!

0: Reggeli Monitor.
1: Első alkalommal értek el mesterséges intelligencia modellek maximális pontszámot a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladat során. Két kínai technológiai vállalat, a Huawei és a Rednote jelentette be, hogy saját fejlesztésű rendszereik hibátlanul teljesítették az idei verseny feladatait. A Rednote DocNote 3.0 nevű modellje az olimpiai hivatalos értékelési eljárása alapján 100%-os eredménnyel oldotta meg a feladatsort. A mesterséges intelligenciák csak azután kapták meg a példákat, hogy a diákversenyzők már befejezték a vizsgát, és a megoldásokat meghatározott időn belül kellett benyújtaniuk. A teszt során nem történt emberi beavatkozás, a megoldásokat pedig az olimpiai szervezők értékelték. A Huawei rendszere szintén maximális pontszámot ért el, és több matematikai területen is erős probléma megoldó képességet mutatott. Az idei diákolimpiát Sánkhájban rendezték meg 666 20 év alatti versenyző részvételével. A hivatalos eredmények szerint közülük mindössze 7-en értek el hibátlan pontszámot.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet haladni. Lassú a haladás a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Kvassai Jenő úton a Weissmanfréd úttól, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól a Mester utcáig, a Mester utcában és a Gubacsi úton a Könyves Kálmán körút előtt. A Soroksári út Kvassai Jenő út csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Jövő héten kedtől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent-Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent-Gellért tér között a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Három pilóta is rosszul lett egy Indiából Londonba tartó járaton, egyikük olyannyira, hogy nem is tudta teljesíteni az utat.
3: Másik két kollégája végül sikeresen letette a gépet, de az út során náluk is jelentkeztek a panaszok. Sajtóértesülések szerint a három pilóta közösen reggelizett egy hajderábádi szállodában, amihez palackozott vizet ittak, majd a repülőn súlyos ételmérgezésre utaló jelek jelentkeztek. A British Airways vizsgálatot indított az ügyben.
2: Japánban fél éve a legmagasabb volt az infláció júniusban.
3: 1,7%-ot mértek a májusi 1,5% után. A jegybank által inkább követett friss élelmiszerek nélküli fogyasztói áremelkedés a májusi 1,4%-ról 1,6%-ra gyorsult. Március óta legmagasabb lett és megegyezett az elemzői várakozásokkal.
2: Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index. A GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett.
3: Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, egyedül az építőiparban maradt visszafogott a bizakodás, igaz, ez a szegmens is túl van már a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis számottevő áremelésre sem készülnek a vállalatok. Petsz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját hallják.
4: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagy vállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat hát egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami a vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és hát ugye a lakásépítés elindította az otthonstart, de ennek a jelei még nem látszanak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 3,1%-os pluszban, 144.666 ponton az index, a forgalom pedig közelíti az 1,6 milliárd forintot. A MOL tegnapi záróértékén stagnál 4.448 forinton, az OTP 0,5%-kal drágult 46.250 forintra, a Richter 4,1%-kal van följebb 11.700 forinton, a Telekom 2,1%-os pluszban 2.620 forinton. A forint reggel erősödött, aztán gyengült, most megint egy picit gyengülés mutat. 1 euróért 363 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 319 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége azért pluszban kezdte a napot, bár most egy páran lefelé vették az irányt. Igaz ez például az olasz tőzsdére, ami 0,5%-os pluszban. Párizs már csak pár pontos emelkedés mutat, a DAX index 6%-kal van feljebb, a brit tőzsde 3%-os pluszban, és a spanyol, amely leginkább emelkedett, bár ott is elindult lefelé az index, de még 8% körüli plusz mutat. Ázsiában mindenütt mínusz látunk. Japán 3%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,2%-os esésben fejezte be a napot, csak úgy, mint Shanghai. Az indiai tőzsde kapaszkodik, már nincs messze a tegnapi záróértéktől, de még egy 3%-os mínuszban. A dél-koreai index 5,8%-os esésben zárt, és Szingapur is próbálkozik, már csak pár pontra van tegnapi záróértékétől. Az olajárak még tovább estek, ez jó hír, 2% fölötti mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára $90.30, a Brent az 2,2%-kal lett olcsóbb, $98.50 áll a jegyzésár. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, $4050 áll egy uncia arany, a palladium 1,3-del, a platina 4%-kal lett olcsóbb, az ezüst 7%-os pluszban, a rész pedig csak egy pár centtel drágult. A mezőgazdasági termelőárak szinte kivétel nélkül mind drágulnak, eltérő mértékben. Legkevésbé a cukor, az 1%-a, legnagyobb drágulás a búzánál van, az 8%-kal kerül most többbe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama már 6%-os mínuszban, 61 euró 50 centen áll augusztus végi szállítással. A szervizdíj nem tüteti el a borra valót, inkább tudatosabbá teszi a vendégek fizetési szokásait.
3: A borra való és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedő és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. A New York kávéház igazgatója szerint az emberek egyre jobban kezdik megérteni, hogy mi a kettő közti különbség. Szabó Csabát hallják.
5: Valójában tudatosabban kezdtek el borra valót adni az emberek. Tehát az a szokás, ami régen volt, hogy benzinkutasnak, nem tudom, fodrásznak, meg pincérnek mindig adunk borra valót, ez átalakulóban van, azokon a helyeken is egyébként, ahol nincsen szervizdíj, de a helyzet az az, hogy valóban, hogyha szervizdíj van a számlán, akkor az emberek sokszor azt összekeverik a borra valóval. Viszont az edukáció hatására a fogyasztók megértették, hogy a szervizdíjról tulajdonképpen a bevételének egy részéről lemond az étterem, és az garantáltan a dolgozók között fogja szétosztani, a borra való pedig a személyes elégedettségünk kifejezését hivatott mutatni, és ezt az elégedettséget vagy érzik a vendégek és adnak borra valót, vagy nem érzik, és akkor meg valóban nem adnak kötelességből, nem adnak ma már borra valót.
2: Nemzetközi szövetség létrehozását kezdeményezi Kína a telefonos és online csalások elleni fellépés erősítése érdekében.
3: A szervezet alakuló ülését szeptemberben a Globális Közbiztonsági Együttműködési Fórumon tartják. A szövetség kormányközi együttműködési mechanizmusként működne, amelyben a világ különböző országainak rendvédelmi szervei vennének részt. A kezdeményezéshez eddig több mint 40 ország jelezte csatlakozási szándékát.
2: Pozitívan nyilatkozott az Európai Központi Bank első embere a magyar euró bevezetésének tervéről.
3: Christian Lagarde jegybankelnök elmondta, hogy üdvözöl minden pozitív szándékot, de a folyamata a csatlakozni vágyó országtól függ. Az euróbevezet bővítése mellett szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.
2: Újabb jelentős kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe az Egyesült Államok mintegy 60 kereskedelmi partnerével szemben. Ezek az amerikai import 99%-áért felelnek, számolt be a BBC.
3: Ezek 10 és 12,5% közötti védővámokat jelentenek. Washington azzal indokolja a lépést, hogy az érintett országok nem tettek meg mindent a kényszermunkával előállított áruk kiszűrésére és behozatalának megakadályozására. A döntés az Európai Uniót, Kínát, az Egyesült Királyságot, Kanadát, Japánt és Indiát is érinti, és éppen akkor lép hatályba, amikor az év elején ideiglenesen bevezetett 10%-os általános importadó hatálya lejár. Azok a partnerországok, amelyek kötelezettséget vállaltak a kényszermunkával készült áruk betiltására, a kedvezőbb 10%-os kurccsal szembesülnek, míg a többiekre a magasabb 12,5%-os mérték vonatkozik.
2: Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolhat, közölte az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano.
3: A transfer guru szerint a kapus előre haladott tárgyalásokat folytat a klubbal. A hírek szerint az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal, most a két klubnak kell megállapodni az átigazolási díj kapcsán. Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amely színeiben 2015 óta 362 mérkőzésen játszott, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül.
2: A Formula 1 magyar nagydíj előtt a Mercedes és Kimi Antonelli tűnik a szezon legerősebb párosításának. A fiatal pilóta már 6 futam győzelemnél jár és 45 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot.
3: A megkérdezett Forma 1-es szakkommentátor szerint a Hungaroringen ugyanakkor összetettebb hétvége várható. A technikás, lassú kanyarokkal teli pálya a Ferrarinak és akár a Red Bullnak is kedvezhet. Nagy Dánielt hallják.
6: A Mercedes már minden pályán bizonyított, elsősorban Kimi Antonellivel. A csapattársa George Russell nem annyira találja a ritmust eddig az idei szezonban, de ő is ott van a harmadik helyen a bajnokságban, most már egy 50 pontos lemaradással. Úgyhogy a Mercedes nem lehet leírni, én a Ferrarit nagyon érzem az esélyesek között, abszolút, és az utóbbi időben inkább azt mondanám, hogy Hamiltonnak van jobb ritmusa Charles Leclerc-hez képest, de Monaco is rengeteget fejlődött, úgyhogy bármelyik Ferrari versenyzője ott lehet. A McLarennek most nehezebb időszaka volt. Őket érzem kevésbé esélyesnek, Lando Norrisszal és Oscar Piastrival van el mögött, és aki még szerintem meglepetést okozhat, az a Red Bull versenyző, a Max Verstappen, aki idén még nem nyert futamot, összesen 3 dobogót szerzett, viszont a lassú kanyarokat, a lassabb pályákat a Red Bull idén nagyon kedvelte, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha Verstappennek jó hétvégé lenne.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertő tó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, a zene után pedig arról lesz szó, hogy a lakossági bizalmi index növekedési fázisban van, jelentette mindezt a GKI.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:11-kor. 3 hónappal a választások után a lakossági bizalmi index még mindig növekedési fázisban van. 30 éve nem volt tapasztalható a mérést végző GKI gazdaságkutató ZRT szerint ilyesmi. A júliusi konjunktúra felmérésből kiderül, mind az üzleti, mind a lakossági bizalmi index több éves csúcson van. A jövőt illető lakossági várakozások meglepetésre ezúttal pozitívabbak, mint az üzletiek. Az ipari szegmensben csak az építőipar szereplői borulátóbbak, mint egy hónappal ezelőtt. Petsz Rajmunddal, a GKI vezető kutatójával Pélinek Kata beszélgetett mindenről.
2: A grafikonokból egyértelműen lehetett látni, hogy az áprilisi választásokat követően az üzleti és a fogyasztói bizalmi index is jelentősen elkezdett javulni. De ha ennek nincsenek meg a fundamentális alapjai, akkor nagyon könnyen kipukkadhatnak. Így lesz-e? Önök látják-e, hogy megvannak ezek a bizonyos alapok?
3: Hát ugye az előző választások tapasztalata az, hogy választások előtt, közvetlenül utána különösen a lakossági bizalmi index az erősen nőtt. 2-3 hónappal a választások után elkezdett csökkenni. Most, ha jól számolom, éppen 3 hónappal vagyunk a választás után, és még növekedési fázis maradt. Ilyet még korábban nem tapasztaltunk a felmérések most már 3 évtizedes történetében. Az, hogy ez mennyire tud stabil lenni, és mennyire tud tovább növekedni ez az index, hát ugye ez nagyon sok mindentől függ. Alapvetően azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az első negyed évben már elmozdult arról a stagnáló pályáról, ami a korábbi 3 évet jellemezte, úgyhogy végül is ez egy jelentős változás. Ugye értékelik ezt a fogyasztók is, meg az üzleti szféra is, bár az utóbbi azért egy kicsit óvatos. Én azt gondolom, hogy van még kifutás, tehát van még tér a kilátások javulására.
2: Először fordul az elő, hogy az üzleti bizalmi index egy picit most lemarad az optimizmusát tekintve, tehát ott a lakossági várakozások jobbak, mint az üzleti várakozások. Én nekem úgy tűnik, hogy ez egyben leképezi azt a választási részvételt is, és annak kimenetelét, amin ugye túl vagyunk április óta. Vagy van-e bármilyen más magyarázata? Azon kívül persze, hogy az üzleti szféra egy kicsit később fogja majd, gondolom, a javulást észrevenni a különböző intézkedések nyomán.
3: A két index közöttnek a viszonya az alapvetően az, hogy általában az üzleti szféra terülátóbb, és a lakosság vélemények pedig ennél pessimistábbak. A felmérés 33 éves történetében most másodszor fordult elő az, hogy a lakosság optimistább, de a lakosság sem alapvetően a saját pénzügyi helyzetével kapcsolatosan lett nagyon jelentősen optimista, hanem az ország egészének a várható helyzetét illetően. Tehát én azt gondolom, hogy van ebben a derülátásban egy olyan komponens is, hogy milyen jelentős változást ígért a kormány a gazdaságpolitikában, a társadalompolitikában, stb. Ezt érzékelik és várják a válaszadók, hát akik egyben választók voltak ugye a választások során.
2: Nézzük az üzleti bizalmi indexet, hogyha ágazati szinten elemezzük a tendenciát, akkor lényegében majdnem valamennyi szektor javított a megítélésen, talán az építőipar van egy kicsit lemaradva.
3: Hát az építőipar most már hagyományosan ilyen 3-4 éve a legkevésbé delülátó szektor, tehát ebben nem történt változás. Ami igazán látványos, az az iparnak a derülátóbbá válása. Ugye az ipari bizalmi indexünk az 8 pontot emelkedett. Ilyen jelentős emelkedésre a korábbiakban azért nagyon ritkán került sor, és ugye ez egy hónapról beszélünk, tehát a képnek a tisztulásához azért a következendő hónapok felmérései majd sokat hozzá fognak adni, de alapvetően a gazdálkodó szféra egy derülátóbb jövőképet fogalmazott meg, mint tette ezt mondjuk egy hónappal, vagy akár egy fél évvel ezelőtt.
2: Közben a külgazdasági helyzet nem nagyon javult, sőt, még instabilabbá vált, az orosz-ukrán háború az továbbra is lezáratlan, a hormuzi szoros hol megnyílik, hol nem, azért volatilisen mozognak az energiaárak is, tehát hogyha ezeket nézzük, túl sok optimizmus nem nagyon jöhet az ipari szereplők számára, mégis történt egy elmozdulás.
3: Hát Hát alapvetően az ipari bizalmi indexünknek az elmúlt egyéves alakulása azért azt mutatja, hogy ez a volatilitás itt is megjelent. Alapvetően egy hullámzó index alakulást tudtunk regisztrálni. A mostani jelentős kilátási javulás az tényleg egy trendforduló lehet. Ennek az a próbája, hogy a következő hónapban nem jön egy negatív korrekció.
2: Nézzük a korlátozó tényezőket. Mik azok, amik esetleg még mindig kicsit aggályosabbá tehetik az iparágakat?
3: Hát ez alapvetően a kereslet hiánya, ez leginkább az építőiparban említették nagy gyakorisággal, legkevésbé a szolgáltató szektorban, és hát van még egy a munkaerő hiány, ezen belül is a szakképzett munkaerő hiánya, ami azért minden negyedik cégnek gondokat okoz, majdnem mindegyik szektorban, és a pénzügyi jellegű problémák, ezek leginkább az építőipar sújtják, ott is leginkább a lánctartozásokkal kapcsolatosan.
2: Érdekes, hogy mondja a szakképzett munkaerő hiányát, mert ugyanakkor, amikor rákérdeztek a foglalkoztatás bővítési tervekre, akkor nem túl sokan akarnak bővíteni, nem nagyon jelentkeztek ez ügyben.
3: Valójában a vállalatok tisztában vannak a munkaerőpiaci helyzetekkel és a hiány szakmákkal, tehát nyilván a várakozásaikban megjelenik az is, hogy hát ha szeretnének is bővíteni, reálisan nem számítanak arra, hogy ez jelentős lesz, vagy jelentős arányú lesz.
2: Hát akkor ez azt jelenti, hogy a meglévő létszámmal akarnak egy kicsit intenzívebben, ha persze nagyobb megbízásokat kapnak, vagy a kereslet kicsit föl fog lendülni, akkor inkább a hatékonyságot próbálják növelni, mint a létszámbővítést.
3: Ez egy kardinális kérdés a magyar gazdaságnak. A növekedés forrásai az elmúlt évtizedben mondjuk alapvetően extenzívek voltak, tehát az erőforrásoknak a nagyobb bevonásán alapultak. Az, hogy a versenyképességet, a munkaintenzitást emelni, hát ez egy hatalmas kihívás a magyar gazdaság egésze számára.
2: Van még egy jó hír az önök felmérésében, az, hogy az árvárakozások azok viszonylag pozitívak, tehát nincs nagy árnyomás, ami azért alapvetően az inflációs előrejelzéseket fogja kedvezően befolyásolni, és ilyen alapon a jegybank mozgásterét is kicsit szabadabbá teszi.
3: Alapvetően az árvárakozások tényleg kedvezően alakulnak, ugye áprilisban volt egy lokális csúcs, és azóta hónapról hónapra csökken azoknak az aránya, akik áremelést terveznek, és különösen jó hír a fogyasztók számára az, hogy ezeknek az aránya 4% mindössze a kereskedelemben, tehát azt vetíti előre, hogy a magyar gazdaságban nem érezhető most jelenleg költségoldali vagy béroldali nyomás, vagy legalábbis ezt a vállalatok nem kívánják érvényesíteni az eladási áraikban.
1: Az elmúlt percben a GKI vezető kutatóját Petsz Rajmundot hallották. Zene, kis kultúra, 10:30-kor rövid hírek itt a 94.2.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Magyarországon az első, a világon pedig a harmadik köztéri Freddie Mercury mellszobrát avatják fel holnap Balatonszemesen a Zenepavilonnál. Az esemény a Queen Fesztivál egyik kiemelt programja lesz, a rendezvény díszvendége pedig Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense. A szobor állítása Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg. A kezdeményezés több éves előkészítés után jutott el a megvalósításig, és a Sony Music Managementje is hivatalosan jóváhagyta. A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette. A szervezők szerint fontos cél volt, hogy hiteles portré szülessen Freddie Mercury-ról. Balatonszemesen több mint 30 éve működik Queen közösség, a helyi Queen tábor pedig az évek során fesztivállá nőtte ki magát. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik. Freddie Mercury születésének 80. valamint a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához. A 33. Queen Fesztivál vasárnapig tart Balatonszemesen. A szoboravatás holnap este 19 órakor lesz, ezt követően lézershow és koncertek is várják az érdeklődőket.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egy perc elmúlt 10:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Japánban fél évvel legmagasabb volt az infláció júniusban, 1,7%-ot mértek a májusi 1,5% után. A jegybank által inkább követett friss élelmiszerek nélküli fogyasztói áremelkedés a májusi 1,4-ről 1,6%-ra gyorsult, március óta így a legmagasabb lett és megegyezett az elemzői várakozásokkal. Nemzetközi szövetség létrehozását kezdeményezi Kína a telefonos és online csalások elleni fellépés erősítésére. A szervezet alakuló ülését szeptemberben a Globális Közbiztonsági Együttműködési Fórumon tartják. A szövetség kormányközi együttműködési mechanizmusként működne, amelyben a világ különböző országainak rendvédelmi szervei vennének részt. A kezdeményezéshez eddig több mint 40 ország jelezte csatlakozási szándékát. Néminek csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt 34000-rel, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júniusban 4.466.000 embert foglalkoztattak idehaza. A munkanélküliségi ráta az április-június időszakban 4,5% volt, ez megegyezik az egy évvel ezelőttivel.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 2,1%-os pluszban 144.513 ponton, a forgalom átlépte a 2,1 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével pluszban, a MOL 3,1%-kal gyengült 4.430 forintra, az OTP 3,1%-os pluszban 46.150 forinton, a Richter 4,1%-kal került többet, 11.700 forintot ér, a Telekom viszont 1%-os ralliban 2.650 forinton áll. A forint az reggel gyengült, erősödött, most megint egy kicsit erősödik, 363 forint 30 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért kerek 319 forintot kell adni, egy svájci frankért 390 forint 90 fillért. Európában a vezető indexek többsége pluszban, a DAX index 0,5%-kal van feljebb, az olasz tőzsde 4,1%-kal, a spanyol 8,1%-kal, Párizs csak pár ponttal, a brit tőzsde pedig 3,1%-kal tudott erősödni. Nem úgy Ázsia, ami követte a tengeren túli trendet, és komoly mínuszokban zártak, Japán 3%-ot fölött, Hongkong 1,3%-kal, Shanghai 1,2%-kal ment lejjebb. Az indiai tőzsde úgy tűnt, hogy eléri tegnapi záróértékét, de nem, most 0,5%-os mínuszban. A dél-koreai tőzsde 5,8%-os mélyrepülésben zárt, Szingapúr pedig pár pontra már csak tegnapi zárószintjétől. Az olajárak azok szemmel láthatóan esni kezdtek délelőtt, 1,7%-kal $90.60 az észak-amerikai könnyűolaja VT jegyzés ára, a Brent több mint 2%-kal kerül kevesebbe, $98.60-hez közelít. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, $4050 környékén Ennyit ér egy uncia arany, a palladium 1,5%-kal, a platina néhány centtel lett olcsóbb, ahogy a réz, egyedül az ezüst, ami drágult 6,1% fölött. A mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban, egyedül a gyapot az, ami egy nagyon picit lett olcsóbb, a kávé 7,1%-kal drágult csak úgy, mint a szójabab, illetve a kukorica, a búza azonban 1,4%-kal többe kerül most a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama most megint a pozitív tartományba, 2,1%-os plusz mutat 62 eurónál augusztus végi szállítással. Augusztus 8-án Budapestre látogat a Real Madrid férfi labdarúgó csapata, a Fradival csap össze egy barátságos meccsen. Utoljára 95. november 1-én játszott egymással a két gárda, akkor a Bajnokok Ligájában. A galaktikusok már jártak az Üllői úton, ám a Grupa Marénában most lépnek először pályára. A jegyértékesítés hétfőn kezdődik 2-kor, legalábbis a bérleteseknek, mindenki más később próbálkozhat, hát ha fog tudni. Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Villarreal-hoz igazolhat, ezt közölte az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano. A transferguru szerint a kapus előrehaladott tárgyalásokat folytat a klubbal. A hírek szerint az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal. Most a két klubnak kell megállapodnia az átigazolási díj mértékéről. Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amelynek színeiben 2015 óta 362 meccsen játszott, ebből 119-et hozott le gól nélkül.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de nem lesz őrült meleg, az északkeleti ország részben zápor is előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Legközelebb egykor találkozunk, akkor megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde félidőben. Addig azonban kitűnő muzsikánk itt a 94.2-n, úgyhogy tartsanak velünk. Most beszéd nélkül, csak zene, csak önöknek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Nemzetközi szövetség létrehozását kezdeményezi Kína a telefonos és online csalások elleni fellépés érdekében. A szervezet alakuló ülését szeptemberben a Globális Közbiztonsági Együttműködési Fórumon tartják. A szövetség kormányközi együttműködési mechanizmusként működne, amelyben a világ különböző országainak rendvédelmi szervei vennének részt. A kezdeményezéshez eddig több mint 40 ország jelezte csatlakozási szándékát. Némileg csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt pedig 34000-rel, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júniusban 4.466.000 embert foglalkoztatottak idehaza. A munkanélküliségi ráta az április-júniusi időszakban 4,5%-os volt, ami megegyezik az egy évvel ezelőttivel. A részleteket nézve azonban kiderül, hogy amíg a férfiaknál csökkent az érték, addig a nőknél növekedést mért a KSH. Jelenleg 211.000-en keresnek állást, átlagosan 12,5 hónapig. Pozitívan nyilatkozott az Európai Központi Bank első embere a magyar euró bevezetéséről. Christine Lagarde jegybankelnök elmondta, hogy üdvözöl minden pozitív szándékot, de a folyamat a csatlakozni vágyó országtól függ. Az euróövezet bővítése mellett szóba került Bulgária magas inflációja is. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra. Japánban fél éve a legmagasabb volt az infláció júniusban, 1,7%-ot mértek a májusi 1,5% után. A jegybank által inkább követett friss élelmiszerek nélküli fogyasztói áremelkedés a májusi 1,4%-ról 1,6%-ra gyorsult. Március óta ez a legmagasabb érték, és megegyezett az elemzői várakozásokkal. Végül hírek itthonról. Augusztus 8-án Budapestre látogat a Real Madrid férfi labdarúgó csapata, a Ferencvárossal csap össze egy barátságos mérkőzésen. Utoljára 1995. november 1-én játszott egymással a két gárda, akkor a Bajnokok Ligájában. A galaktikusok már jártak az Üllői úton, de a Groupama Arénában most lépnek először pályára. A jegyértékesítés első körben a bajnoki szezonbérletesek számára nyílik meg, július 27-én, azaz hétfőn 2 órakor. Mindenki más egy nappal később válthat jegyet a találkozóra.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os mínuszban 144.702 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 2 milliárd 700 millió forintot. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, a MOL inkább stagnálást mutat előző napi záróértékén 4.446 forinton. Az OTP 3,1%-kal korrigál felfelé 46.180 forintra. A Richter 3,1%-kal megy föl 11.690 forintra. A Magyar Telekom 1,6%-ot emelkedik 2.656 forintig. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 4-del, a frankfurti DAX 7-del megy fölfelé, a párizsi Kákáron 2%-ot, a milánói tőzsde 6%-ot emelkedik, a madridi IBEX 9%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 80 fillért, egy amerikai dollárért 318 forint 70 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 30 fillért kell adni. Tovább csökkennek az olajárak, 9,5%-kal olcsóbb a 3%-kal olcsóbb a Brent, 97 dolláron a jegyzés, és 2,8%-kal olcsóbb a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj, 89 dollár 60 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felében zápor is előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Nyári Soul Session koktél. Július és augusztus hónapokban ezzel a címmel hallhatod szombatonként műsorainkat. Egy évszám, egy dal és hozzátartozó érdekes információ a nagyvilágból. Mielőtt elindul ez az izgalmas utazás, kérlek keresd fel YouTube csatornánkat és iratkozz fel, hogy a legfrissebb tartalmakról azonnal értesülj. 1970. Történelmi pillanatnak lehetett tanulja a világ, hiszen február 11-én fellövik az első japán műholdat.

1971. Megjelenik a Jackson 5 Maybe Tomorrow című lemeze. Az album stúdió munkálatai 8 hónapot vettek igénybe.

1972. Megszületett Cameron Diaz, Jim Carrey partnereként a Mask című filmben debütált a filmvásznon mindössze 21 évesen. Filmjei révén az egyik legjobban fizetett színésznőnek számít a mai napig.

szavazz te is a 7 dalára. Szombati adásuk után Facebook oldalunkon megjelenő posztunkban szavazhatsz a 7 dalára. A legtöbb szavazatot kapott dal teljes terjedelmében felkerül YouTube csatornánk exkluzív lejátszási listájára. 1973. Görögország köztársasággá alakul.

0: know you anywhere.
1: I'd know you anywhere.

1974. Világra jön Erdei Zsolt, későbbi ökölvívó világbajnok. Pályafutása alatt 212 győzelmet arat.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1976 megjelenik Stevie Wonder Songs in the Key of Life című albuma, ami saját megítélésem szerint minden idők egyik legjobb szólalbuma.

0: gazdaság és kultúra a 94.2. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Zsiliprek ütközött egy személyszállító hajó Bécsben, 14 ember megsérült, azonban csak 6 embert kellett kórházba szállítani. Többnyire osztrák és német állampolgárok tartózkodtak a fedélzeten. Az MS Anna Katarina nevű hajó nagyjából 200 utas szállított a Dunán, és az árral szembeni irányban haladt. A hajó hajnali 4 óra előtt nagy erővel egy vízzáró zsilipnek ütközött, aminek a hatására behorpadt az orra. Több tízezer embert kellett kitelepíteni Franciaországban és Spanyolországban az egyre súlyosbodó erdőtüzek miatt. Az Európai Unió vízbombázó repülőgépeket vett be a katasztrófa sújtotta övezetekben. A francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferre félszigeten, miután a terjedő lángok közvetlenül veszélyeztetik a lakott területeket. Jelenleg 2 párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek. Hasonlóan veszélyes helyzet alakult ki Spanyolországban is, ahol a spanyol kormány hivatalosan nemzeti vészhelyzetet hirdetett a Madrid és Avillán közelében tomboló erdőtüzek miatt. A spanyolországi tüzek következtében szintén már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni az otthonából. Megérkezett Melbourne-be és biztonságosan leszállt az a repülőgép, amely az eddigi leghosszabb utat tette meg leszállás nélkül. A Qantas légitársaság ultra hosszú járataihoz fejlesztett gépe tegnap reggel indult el a franciaországi Toulouse városából Ausztráliába, és csak nem 17 000 kilométert tett meg. Az út több mint 17,5 óráig tartott. A teszt fontos része volt a típus berepülési programjának. A szakemberek először vizsgálták a repülőgép rendszereit az ultra hosszú levegőben töltött idő alatt. A cég júniusban jelentette be, hogy az első közbenső leszállás nélküli, több mint 22 órás repülési idejű járatát jövőre indítja el Sydney és London között. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodás attól függ, hogy Riad elismeri-e Izrael államot. Ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump rámutatott, hogy olyan nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel Irán, az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem folyik urándúsítás.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.831 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd 700 millió forintot, A blue chipek többségében jól teljesítenek, egyedül a MOL mínuszban 1%-kal 4442 forinton. Az OTP 6%-ot emelkedik 46290 forintra. A Richter enyhe 3%-kal korrigál felfelé 11680 forintra. A Magyar Telekom részvényei pedig majd 2%-ot drágulnak 2664 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Na most itt mínuszokat látunk, a londoni FTSE 7%-kal, a frankfurti DAX 1,5%-kal megy lefelé, de a milánói börze 7%-del, a madridi IBEX 9%-del emelkedik, és ahogy kimondtam, a londoni FTSE is átfordult a pozitív tartományban 4%-kal. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 80 fillért, 1 amerikai dollárért 318 forint 60 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 20 fillért kell adni. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1386. Kőolaj fronton igazából nincs nagy változás, legalábbis ami a Brentet illeti, tovább csökken az ára, már 96 dollár 70 centen a jegyzés. A VTI is olcsóbb lett valamivel, 88 dollár 90 centen az árfolyam. Az aranyára enyhe 2%-ot drágul, egy unciáért 4057 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos idő, délutánra a gomoly felhők nagyrészt eloszlanak, eső legfeljebb északkeleten fordulhat elő. A helyenként még élénk szél estére fokozatosan veszít erejéből. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
1: 1977. Ebben az évben indul útjára a vonalkód kereskedelmi használata. Napjainkban már szinte minden a kereskedelemben kapható terméken ott van.

Múlt heti adásunk legtöbb szavazatot kapott dala már meghallgatható YouTube csatornánkon. 1978. július 26-án megszületik Louis Joy Brown, az első Lombik Baby.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: 1980. október 29-et írunk, amikor Budapesten felavatják Magyarország első nyugati stílusú üzletközpontját, a Sugárt. Az áruházat promotáló reklámfilm zenéje akár a Soul Session műsorának egyik darabja is lehetne, olyan jól sikerült.

1981. Harrison Ford főszereplésével a siker listák élén szerepel az Elveszett Frigyláda fosztogatói című film. Mennyire szerettem.

1983. A számítástechnika történetében jelentős dátum ez az év, hiszen a Microsoft kiadja a Windows operációs rendszerét.

0: Hűsítő élményeink mellé tölts egy hűsítő italt, pár perc múlva jövök a folytatással.
1: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Délmúlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Több tízezer embert kellett kitelepíteni Franciaországban és Spanyolországban az egyre súlyosbodó erdőtüzek miatt. Az Európai Unió vízbombázó repülőgépeket is bevetett. A francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferre félszigeten. Jelenleg két párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek. Hasonlóan veszélyes helyzet alakult ki Spanyolországban is, ahol a kormány nemzeti vészhelyzetet hirdetett a Madrid és Avila közelében tomboló erdőtüzek miatt. Itt szintén már több mint 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodás attól függ, hogy Riad elismeri-e Izrael államot, közölte az amerikai elnök. Donald Trump rámutatott, hogy olyan nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel Irán, az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem folyik urándúsítás. Japánban fél éve a legmagasabb volt az infláció júniusban, 1,7%-ot mértek a májusi 1,5% után. A jegybank által inkább követett friss élelmiszerek nélküli fogyasztói áremelkedés a májusi 1,4%-ról 1,6%-ra gyorsult. Némileg csökkent a dolgozó magyarok száma, egy hónap alatt 8 000-rel, egy év alatt pedig 34 000-rel, ezt közölte a KSH. Júniusban 4.466.000 embert foglalkoztatottak idehaza. A munkanélküliségi ráta az április-júniusi időszakban 4,5%-os volt, ami megegyezik az egy évvel ezelőttivel. A részleteket nézve azonban kiderül, hogy amíg a férfiaknál csökkent az érték, addig a nőknél növekedést mért a KSH. Jelenleg 211 000-en keresnek állást, átlagosan 12,5 hónapig. A 60 pusztai zebrák közül 17 állatból 10 szerepel a hivatalos nyilvántartásban. Ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Az állatok nagy része hiányzó papírokkal érkezett az országba, van köztük olyan is, amely 9 évig nem kapott útlevelet. Gajdos László azt is elmondta, hogy nagy részüknek semmi származási igazolása nincsen, a papírok nagy részét utólag készítették el. A veszélyes állat tartásához kellett volna előre külön engedélyt kérni, ezeket is utólag szerezték be. A zebrák miatt a miniszter átfogó vizsgálatot rendelt el az érintett állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében.
1: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os félszázalékos mínuszban 144.889 ponton, a részvénypiac forgalma közelít az 5 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL előző napi záróértékén 4446 forinton stagnál. A többiek jól teljesítenek, különösen a Magyar Telekom árfolyamát, ami 1,5%-kal megy fölfelé 2652 forintra, de az OTP 9%-os pluszban 46.420 forinton, míg a Richter papírok 4%-kal korrigálnak felfelé 11.700 forintra. Európában is jó a hangulat és pozitív mutatókat produkálnak a tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4-tizeddel, a frankfurti DAX majd 1%-kal emelkedik, a párizsi CAC-on 4-tized, a milánói börze 8%-ot drágul, a madridi IBEX 1%-os pluszban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 362 forint 45 fillért, 1 amerikai dollárért 318 forint 20 fillért, egy svájci frankért 389 forint 70 fillért kérnek. 1,1390 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. Tovább csökkentek az árak. A Brent jelenleg kereken 97 dolláron, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 89 dolláron.
1: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napos idő, délutánra a gomoly felhők nagyrészt eloszlanak, eső legfeljebb észak-keleten fordulhat elő. A helyenként még élénk szél estére fokozatosan veszít erejéből. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. A Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: 1970. Távozik közölünk Latabár Kálmán Kossuth díjas színész, komikus, becenevén Latyi, a 20. évszázad legnépszerűbb.

egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1972. Emerson Fittipaldi nyeri a Forma 1-es VB-t.

1973. Ebben az évben mutatják be a Nagy Balhé című amerikai gangsterfilmet, mennyire szerettem, melynek főszereplője Paul Newman.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Adásunk után ne felejts el szavazni Haid dalára. Ezt hol teheted meg? Természetesen a Facebook oldalunkon. 1974. Távozik közülünk Duke Ellington, világhírű jazz muzsikus.

1976 Robert De Niro főszereplésével az év egyik sikerfilmje a Taxisofőr. Ezen film főszerepért 35 ezer dollár gázsit kapott, míg a 2002-ben megjelenő Még egy kis pánik című filmnél ez az összeg már 20 millió dollár volt.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Felmentette Jákli Gergelyt a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán azt ígérte, hogy a délután folyamán bemutatja az új vezérigazgatót. Lengyelország Ukrajnával közösen gyártana Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétákat. Az új elfogató rakétákat valószínűleg Németországban vagy egy másik európai országban fogják gyártani, nehogy orosz célponttá váljon. Varsó felajánlotta, hogy együttműködik Kijevvel és Washingtonnal annak biztosítása érdekében, hogy a gyártás biztonságos helyen történjen. Három pilóta is rosszul lett egy Indiából Londonba tartó járaton. Egyikük olyannyira, hogy nem tudta teljesíteni az utat. Másik két kollégája végül sikeresen letette a gépet, de az út során náluk is jelentkeztek a panaszok. Sajtóértesülések szerint a három pilóta közösen reggelizett egy Hyderabadi szállodában, amihez palackozott vizet ittak, majd a repülőn súlyos ételmérgezésre utaló jelek mutatkoztak. A British Airways vizsgálatot indított az ügyben. Több tízezer embert kellett kitelepíteni Franciaországban és Spanyolországban az egyre súlyosbodó erdőtüzek miatt. Az Európai Unió vízbombázó repülőgépeket is bevetett. A francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cape Ferre-fél szigeten. Jelenleg két párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek. Hasonlóan veszélyes a helyzet a Spanyolországban is, ahol a kormány nemzeti vészhelyzetet hirdetett a Madrid és Ávilla közelében tomboló erdőtüzek miatt. Itt szintén már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni az otthonából. Egy három évtizeden megoldatlan matematikai problémát fejtett meg pár óra alatt a ChatGPT Pro verziójával egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kutató. A Dynitz-Gar-Gomez sejtés egy gráfelméleti feltételezés. Azt mondja ki, hogy ha egy hálózatban ha a csomópontok között árukat továbbítunk, akkor hiába bontjuk fel kisebb csomagokra ezeket, és küldjük alternatív útvonalakon. Végső soron ezzel nem tudunk költséget megtakarítani, mert mindig lesz egyenértékű osztatlan útvonal. Ez egy megfigyelés, amiről nem sikerült logikailag levezetni, hogy mindig törvényszerűen igaz, csak még sosem sikerült ellenpéldával cáfolni. Mivel most a ChatGPT tudott ilyen példát mutatni, ahol a tört részekre osztott szállítási alternatíva olcsóbb, az egész elmélet megdőlt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 145.079 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 6,5 milliárd forinthoz. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL gyakorlatilag stagnál 4.450 forinton. Az OTP 1%-ot megy fölfelé 46.500 forintra. A Richter 6%-kal korrigál felfelé 11.720 forinton a papír. A Magyar Telekom árfolyama 1,8%-os emelkedésben 2660 forinton. Nyugat-Európában is többségében pluszokat látunk, a londoni FTSE 3-tizeddel, a frankfurti DAX 7-tizeddel a pozitív tartományban. A párizsi Cacaron 3%-ot drágul, a milánói börze 7%-ot emelkedik, a madridi IBEX majd 1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 10 fillért, Egy amerikai dollárért 317 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 389 forint és 50 fillért kérnek. 1,1391 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Valamivel, de csak pár centtel mentek följebb az olajárak, a Brent típusú kőolaj 97 dollár 10 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 89 dollár és 50 cent. Az arany ára 0,3%-kal drágább, 4063 dollárt kérnek egy uncia aranyért.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos idő, délutánra a gomoly felhők nagyrészt eloszlanak, eső legfeljebb északkeleten fordulhat elő. A helyenként még élénk szél estére fokozatosan veszít erejéből. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. A Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos. Én ezekkel a hírekkel búcsúzom önöktől, egy kis zene után folytatódik a Soul Session, és fél óra múlva pedig M. Szűcs Péter várja önöket friss hírekkel, további jó rádiózást.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: 1977 elkészül a Csillagok háborúja első epizódja, amely lassan 50 éve töretlen népszerűségnek örvend és generációkon ível át.

te már feliratkoztál YouTube csatornánkra? Ha nem, akkor kérlek, tedd meg. 1979 Kucogi György lólengésben aranyérmet nyer a tornászvilágbajnokságon.

1980, december 8-a, egy szomorú nap a zenetörténelemben, hiszen gyilkosság áldozata lesz John Lennon.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Múlt heti adásunk legtöbb szavazatot kapott dala már meghallgatható YouTube csatornánkon. 1981, gyerekek és felnőttek nagy kedvence, az örök klasszikusnak számító magyar rajzfilm. A Vukk is ebben az évben kerül a közönség elé. Zenéje a gyerekek és a felnőttek körében is népszerű, melyet Wolf Kati énekel, aki napjaink elismert énekesnője.

1982. Piacra kerül a Commodore 64 számítógép, és azonnal az év számítógépévé választják.

Jövő szombaton újabb 2x14 dallal várlak egy hasonlóan érdekes utazásra, remélem akkor is velem tartotok majd, és remélhetőleg ez az adás is tetszett. 1983 megjelenik Madonna debütáló albuma Madonna címmel. Az albumból több mint 10 millió példány kelt el világszerte.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra. A mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után ismét erősödik a bankok versenye a fiatal ügyfelekért. A Bank 360 pontú pénzügyi szakújságíró szerint a pénzintézetek számtalan eszközzel próbálják megszólítani a diákokat. A diák számlák általában olcsók, de a bankkártyadíját, az átutalások költségét, az SMS értesítéseket és más tranzakciós díjakat érdemes összehasonlítani. Vrajovics Ritát hallják.
3: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
2: Mégsem rúgják ki a dolgozók felét, a Dunai Vasműnél visszavonták a csoportos leépítése vonatkozó szándékot. A Dunaferben működő szakszervezet vezetője szerint a vállalat nem indokolta meg a döntést. Az ügy előzménye, hogy a Telex pár napja megírta, az ISD Power Kft. 310 munkavállalójából 150-et küldenek el. Az elbocsátások azért is okoztak volna problémákat, mert a szakszervezet szerint a csökkentett létszámmal a cég nem tudta volna biztosítani a vasmű energiaellátását. Felmentette Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját, a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán azt ígértem, a délután folyamán bemutatja az új vezérigazgatót. Lengyelország Ukrajnával közösen gyártana a Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétákat. Az új elfogó rakétákat valószínűleg Németországban vagy egy másik európai országban fogják gyártani, nehogy orosz célponttá váljon. Varsó felajánlotta, hogy együttműködik Kijevvel és Washingtonnal, annak biztosítása érdekében, hogy a gyártás biztonságos helyen történjen majd.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 0,5% fölötti pluszban, 144.983 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte a 6,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL tegnapi záróértékén 4.448 forinton, az OTP 0,8%-kal tudott emelkedni 46.400 forintra, a Richter árfolyama 0,6%-os pluszban 11.720 forinton áll, a Telekom 1,4%-kal 2.650 forintra drágult. A forint tovább erősödik, 362 forint 30 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 318 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 60 fillért kérnek. Európában a vezető indexek enyhe pluszban, London 0,3-del, a DAX index 0,8%-kal van feljebb, csak úgy, mint az olasz tőzsde, Párizs 0,4%-os pluszban, a spanyol index 1%-kal tudott rallizni. Ázsiában még az Egyesült Államok hangulatát követve a mínuszoké volt a főszerep hajnalban. Japán 3%-os esésben zárt, Hongkong 1,3, Shanghai 1,2%-os mínuszban. India próbált kitörni, de nem sikerült, a végén 9%-os mínuszban zárta a napot. A dél-koreai index 5,8%-os mínuszban fejezte be a napot, Szingapur 4%-os helyett egy pár pontos mínuszban zárt, majdnem elérte egyébként, sőt, meg is haladta végül 1%-os pluszban zárt a napot, és akkor itt korrigálok egyet, mert végül azért az indiai tőzsde is egész jól teljesített, és csak 4%-os mínuszban fejezte be a napot. Az olajárak lejjebb jöttek, 2,5%-kal csökkent a Brent típusú olaj jegyzésára. Ez azt jelenti, hogy $98.10 közelében. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára pedig 2,3%-kal közelíti a $90, már csak pár centre van tőle. Az arany enyhe pluszban 0,3%-kal $4,060 ér egy uncia arany. A többi fémára közül a palladium 0,5%-os mínuszban, a platina pár centet drágult, az ezüst 1% fölötti emelkedésben is, a réz is csak egy pár centet tudott emelkedni. A mezőgazdasági termelőárak többsége pluszban, a cukor, illetve a gyapot mínuszban, a többiek emelkedésben, leginkább a kávé 0,7%-kal, a búza pedig 1,1%-kal került többe, a kukorica és a szója pedig 0,5%-os pluszban. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 2,8% fölötti pluszban, 63 euró 70 euró centen áll augusztus végi szállítással. Több tízezer embert kellett kitelepíteni Franciaországban és Spanyolországban az egyre súlyosbodó erdőtüzek miatt. Az Európai Unió vízbombázó repülőgépeket is bevetett. A francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fékvő Kefferfél-szigeten. Jelenleg két párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, ezek együttesen több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek. Hasonlóan veszélyes helyzet alakult ki Spanyolországban is. Ott a kormány nemzeti vészhelyzetet hirdetett Madrid és Ávila közelében tomboló erdőtüzek miatt. Itt ugyancsak több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni otthonából. Nemzetközi szövetség létrehozását kezdeményezi Kína a telefonos és online csalások elleni fellépés erősítésére. A szervezet alakuló ülését szeptemberben a Globális Közbiztonsági Együttműködési Fórumon tartják. A szövetség kormányközi együttműködési mechanizmusként működne, amelyben a világ különböző országainak rendvédelmi szervei vennének részt. A kezdeményezés az eddig több mint 40 ország jelezte csatlakozási szándékát. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodás attól függ, Riad elismeri-e Izrael államot, közölte az amerikai elnök. Donald Trump rámutatott, hogy olyan nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel Irán, az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek. Az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem zajlik urándúsítás. Összesen mintegy 101.600 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban. Idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 nyert felvételt. A szeptemberben induló tanévből 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és az osztatlan képzéseknél is. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, a szegedi, valamint a pécsi egyetem követi. Megérkezett Melbourne-be, és biztonságosan leszállt az a repülőgép, amely az eddigi leghosszabb utat tette meg leszállás nélkül. A Qantas légitársaság ultrahosszú járataihoz fejlesztett gépe tegnap reggel indult el a Franciaország Toulouse városából Ausztráliába, és csak nem 17 000 kilométert tett meg. Az út több mint 17,5 óráig tartott. A teszt fontos része volt a típus berepülési programjának. A szakemberek először vizsgálták a repülőgép rendszereit az ultrahosszú levegőben töltött idő alatt. A cég júniusban jelentette be, hogy az első közbenső leszállás nélküli több mint 22 órás repülési idejű járatát jövőre indítja el Sydney, valamint London között. Idén 54 fürdő csatlakozott a holnap esti Strandok éjszakája programsorozathoz. A Magyar Fürdőszövetségi már 17. alkalommal rendezi meg az eseményt július utolsó hétvégén, hosszított, sok helyen éjfélig vagy akár hajnalig tartó nyitvatartással. A szervezet főtitkára a szezon eddig nem kiemelkedő, a vendégszámok kissé elmaradnak a tavalyitól, ezért a Strandok éjszakája fontos lendületet adhat a fürdőknek, Balogh Zoltánt hallják.
4: Na hát azt kell mondjam, hogy a Strandok Éjszakája ez mindig jól jön. Talán azt nem fogjuk elérni, mint a Covid első hulláma után volt óriási vendégszáma a Strandok Éjszakáján, akkor tényleg minden fürdő csúcsot döntött, de a korlátozások miatt az emberek nagyon örültek, hogy végre mehetnek fürdőbe, illetve közösségi terekbe, de azért minden évben ilyenkor jelentős vendégszám van. Még előttünk az augusztus, azért nagyon várjuk, mert nem volt olyan egyetrengető ez a szezon, ugye valóban később indult, ugye 19-ig júniusban jártak a gyerekek iskolába, viszont az látszik, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kevesebbet költenek pihenésre a vendégek, úgyhogy nincs olyan vendégszámunk, mint ami 19-ben volt, sőt egyelőre sajnos még a tavalyi évtől is kismértékben elmaradnak a vendégszámban a fürdők.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos idő, délutára gomoly felhők nagy részt eloszlanak. Eső legfeljebb északkeleten fordulhat elő, a helyenként még élénk széles télre fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul most, késő este 14 és 20 fok közé hűl a levegő. A Balaton és a Fertőtő 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó pedig 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Augusztus 8-án Budapestre látogat a Real Madrid férfi labdarúgó csapata a Ferencvárosa a csapössze egy barátságos meccsen. Utoljára 1995. november 1-én játszott egymással a két gárda akkor a Bajnokok Ligájában. A galaktikusok már jártak az Üllői úton, de a Grupama arénában most lépnek először pályára. A jegyeket hétfőn kezdik értékesíteni a bérleteseknek, majd mindenki más később próbálkozhat. Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolhat. Ezt közölte az átigazolással a jól értesült Fabrizio Romano. A transferguru szerint a kapus előrehaladott tárgyalást folytat a klubbal. Az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett állítólag a spanyoloknál, most a két klubnak kell megállapodni az átigazolási díj kapcsán. Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amely színeiben 2015 óta 362 meccsen játszott. Hivatalosan is Jürgen Klopp a német válogatott új szövetségi kapitánya. Az 59 éves edző Julian Nagelsmanntól veszi át a posztot. Jürgen Klopp a német válogatott történetének 13. szövetségi kapitánya. Szeptember 24-én nem akárkik, a hollandok elleni amsterdami Nemzetek Ligája mérkőzéssel lesz a bemutatkozója. Klopp korábban a Mainz, a Borussia Dortmund és a Liverpool vezetőedzője volt. A Dortmunddal kétszeres német bajnok és egyszer a Bajnokok Ligája döntőbe is bejutott a csapattal. A Liverpool élén egy angol bajnoki cím és egy Bajnokok Ligája győzelem volt a legnagyobb sikere. 2019-ben a FIFA az év edzőjének választotta.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Tegnap kiirdették a pontokat, és a bankok már meg is kezdték a versenyt a fiatal ügyfelekért. A pénzintézetek jóváírásokkal, ajándékokkal, fesztiváljegyekkel, vagy pénzügyi tudatosságot segítő eszközökkel próbálják megszólítani a fiatalokat. A nagyobb, akár több tízezer forintos jóváírásoknak ugyanakkor feltételei vannak. Előfordulhat kötelező kártyahasználat, marketingnyilatkozat, rendszeres számlára érkező összeg, vagy hosszabb számlafenntartási vállalás is. A diák számlák általában olcsóbbak, de a bankkártyadíját, az átutalások költségét, vagy az SMS értesítéseket, valamint egyéb tranzakciós díjakat érdemes azért összehasonlítani. A Bank 360 pénzügyi szakújságírója szerint a fiatalok minimális költséggel bankolhatnak. Ha főként elektronikusan intézik pénzügyeket, kártyával fizetnek, és az SMS-ek helyett mobilos push értesítéseket használnak. Vrajzovics Ritával Kecső Rihárd beszélgetett mindenről.
5: A felvételi ponthatárok kihirdetése után látványosan megélénkül a bankok versenye, ez már azért egy átlagos sztori, de mennyire értékesek a pénzintézetek számára a fiatal ügyfelek?
3: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
5: Ugye sok bank jóváírásokat szokott ígérni, akár ilyen 20-tól 100 ezer forintos jóváírásokkal is találkozhatunk. Persze ennek megvannak a maga feltételei, hogy hogyan kaphatod meg ezeket az összegeket, de mennyire reális, hogy egyébként ezt a fiatalok teljesítik is, vagy csak ez inkább egy hívószó, hogy hát én 100 ezer forintot kapok, és akkor hát én jövök ehhez a bankhoz.
3: Eltérő, több feltétel van, amit a bankoknál általában ilyenkor teljesíteni kell. Ezek között vannak egyszerűbbek, mint hogy például el kell fogadni a marketing nyilatkozatot, amivel lehetővé teszik, hogy mondjuk kapjanak hírlevelet az aktuális ajánlatokról. Ez nyilvánvalóan egy viszonylag egyszerűen teljesíthető feltétel, mint ahogyan az is, hogy a számla mellé bankkártyát kell igényelni, és ezután ezzel a bankkártyával havonta X alkalommal kell teljesíteni minimális értékben valamekkora vásárlást. Ezek viszonylag az egyszerűbb feltételek közé tartoznak, viszont ahol már nagyobb jóváírásokat ígérnek a bankok, előfordulhatnak olyan feltételek is, amelyek nem feltétlenül a diákokra vannak még szabva. Ezek általában a felnőtteknek szóló lakossági bankszámláknál is megvannak. Ilyen lehet például az, hogy mondjuk rendszeres megtakarítást vállal a számla tulajdonos, vagy vállalja azt, hogy a bankszámlájára érkezni fog néhány hónapon keresztül egy előre meghatározott jövedelem. Ez a diákok esetében még nem biztos, hogy adott, hiszen ők még most tanulni mennek, nem feltétlenül van nekik fix keresetük, vagy nincs most még lehetőségük arra, hogy rendszeresen félretegyenek megtakarítási céllal.
5: Melyek azok a feltételek, amelyek mondjuk elsőre könnyedén elkerülhetik a számlát nyitó fiataloknak a figyelmét?
3: Amit nehezebb valószínűleg követni az az, hogy biztos minden nyilatkozat el legyen fogadva akkor, amikor megnyitják a számlát, illetve a vásárlásokat, ha mondjuk 5 vásárlás van előírva, akkor azt lehet, hogy nem feltétlenül tartja fejben a diák, amikor éppen használja a bankkártyáját, vagy lehet, hogy éppen úgy alakul, hogy inkább készpénzzel fizet valahol. Ezeket egyébként lehet ellenőrizni közben, akár úgy is, hogy rákérdez mondjuk a bank ügyfélszolgálatán arra, hogy teljesítettem a feltételeket, amik kellenek a jóváíráshoz, és akkor nem fordul elő az a forgatókönyv, hogy esetleg egy hiányzó vásárlás, vagy egy ilyen nyilatkozat jóváhagyás miatt ne kapja meg a jóváírását.
5: Vannak olyan bankok, akik a 1 vagy akár 2 éves számla fenntartást várnak el a jóváíráshoz. Mi történhet abban az esetben, hogyha valaki ennél hamarabb megszünteti a számláját, vagy mondjuk bankot vált?
3: Ez függ attól, hogy pontosan milyen feltételt határozott meg a bank a kedvezménynek a hirdetményében. Van olyan bank, ahol például ajándék jár a számlanyitás után, és hogyha idő előtt megszűnik a bankszámla, vagy valamilyen formában nem teljesíti a számlatulajdonos a feltételeket, akkor ennek az ajándéknak a díját fogják majd visszakérni a számlatulajdonostól, tehát ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy pontosan meddig kell fenntartani a számlát ahhoz, hogy ne kelljen utána visszafizetni a megkapott jutalmat.
5: Általában a diákszámlák ingyenesek szoktak lenni, már hogyha csak a számlanyításról beszélünk, de van egyébként bármi plusz költség az ilyen diákszámlák esetében, akár a számlavezetési díjon kívül?
3: Igen, a bankkártyának a díját elképzelhető, hogy van olyan bank, ahol még felszámolják. A diákok általában olcsóbban kapják egyébként a kártyát is, mint ami a hagyományos bankszámlákra jellemző, sőt már egyébként a bankok közül is többen vannak olyanok, akik elengedik ezeket a kártyadíjakat. Amivel még mindenképpen számolni kell, az például az utalásoknak a díja, de már itt is vannak különböző kedvezmények vagy csomagajánlatok, ahol például néhány 10 000 forint értékben utal valaki havonta, akkor az még nem fog külön pénzbe kerülni. Ezekre érdemes odafigyelni a választás előtt, mert ezekből adódnak össze, ugye az egész évre nézve majd a bankolásnak a költségei, és ezek alapján jön ki majd az a végösszeg, ami tulajdonképpen a diákokat fogja terhelni a nap végén.
5: Egyébként mely banki szolgáltatások díjait érdemes összehasonlítani? Gondolok itt akár mondjuk a készpénzfelvétel, SMS értesítés, devizaváltás, bár mondjuk az nem biztos, hogy a diáknak érdemes, vagy esetleg még az átutalás lehet még egy fontos sztori.
3: Igen, ezeket mindenképpen érdemes. Ugye a készpénzfelvételnél most már ugye 300 000 forintra nőtt idén az a az a határ, amit még ingyenesen fel tudunk venni ugye a készpénz formájában ugye valamelyik automatából, tehát ezek valószínűleg kimerítik azt a keretet, amit egy diák is használni fog, de mindenképpen az utalásoknak a költségét, ugye a tranzakciós díjakat mindenképpen érdemes megnézni, hogy melyik bank hogyan kalkulál velük, mert ebben is lehetnek eltérések. Az SMS-eknek a díja általában drágább szokott lenni, viszont ezeket ugye most már ki lehet váltani a mobil applikációban az általában ingyenes push értesítéseknek a használatával. Ezzel is viszonylag sokat lehet spórolni, és diákként, hogyha valaki elektronikusan bankol, viszonylag kevés készpénzt használ, és sokat fizet a bankkártyájával, akkor gyakorlatilag minimális költséggel ki lehet hozni a bankolást.
2: Az elmúlt percben a Bank 360 pénzügyi szakújságíróját, Vrazsovics Ritát hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A BUX felfelé 0,5%-kal, 6 milliárd 800 millió forint a forgalom, a BUX pedig 144.933 ponton, a MOL enyhe pár forintos mínuszban kerek 4.444 forinton. Az OTP 0,7%-kal drágult 46.350 forintra, a Richter 0,6%-kal ment feljebb 11.720 forintot ér, a Telekom mintegy 1,8%-kal ralizik hozzájuk képes 2.660 forinton. A forint tovább erősödött az euróval szemben, 362 forint 10 fillért kérnek érte. Egy dollárért pedig kerek 318 forintot kell adni. Egy svájci frankért 389 forint 40 fillért kérnek. Európában mindenütt emelkedést látunk, 0,8%-kal ment feljebb a DAX Index, meg az olasz tőzsde, 0,3%-del London, 0,4%-del Párizs, 1%-kal a spanyol index. Az olajárak lejjebb jöttek, 2,8%-os mínuszban a Brent beesett 97 dollár 90 cent alá. Az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig megint 90 dollár alatt, igaz csak pár centtel. Az arany 0,3%-os pluszban, egy unciáért 4063 dollárt kell adni, a palládium enyhe mínuszban, a többiek pedig enyhe pluszban, talán az ezüstöt érdemes kiemelni, az 1,1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban, olyan 0,5% körül, kivéve a gyapotot, az 1,2%-kal olcsóbb. A legnagyobb drágulás pedig a búzánál van, ott 0,7%-kal került többe a világpiacon. Jó számokat produkált a második negyedében az Alfa Beta Google lány anyavállalata. Ennek ellenére azért nem olyan rózsás a cég helyzete, hiszen eredményeik ellenére igen sok pénzt költenek az AI fejlesztésekre, különösen például szerverparkokra. A kérdés pedig az, az IT szektora jellemző gyors profitrealizálás, vagy inkább egy komoly ingatlan befektetése jellemző, hosszú távú megtérülés jellemzi majd ezt az investíciót. Erről beszélgettem a reggeli műsorban János Zsolt független pénzpiaci szakértővel. Gyors jelentési szezon is egyik fontos cége volt, amit mindenki figyel nyilván, a Magnificent Seven egyike, mégpedig az Alphabet beszámolója, ugye ez a Google anyavállalata, majdnem 24%-kal növelte a bevételét, a Google Cloud forgalma pedig 80% fölötti emelkedést produkált. Mondhatnánk azt, hogy akkor olyan nagy baj nincs ebben a digitális szektorban, ha ilyen számokat látunk, de lehet, hogy ettől színesebb azért ez a kép.
6: Pontosan, az egyik oldalról azt lehet mondani, hogy jó az, hogy végre, főleg a cloud technológia körüli bevételekben látjuk, hogy az azért növekszik, de sajnos még túl alacsony a forgalom ahhoz, hogy az a gigantikus investíció, ami a másik oldalán megtörténik, a kapacitások kiépítésébe, azt a megfelelő időbe megtérülve lássák a befektetők. És ugye itt két oldal van, az egyik oldal azok, akik élvezik, ugye még Magnificent Seven és Google is ebbe a körbe gigantikus összegeket költ el, investál, és van a másik oldal, tehát élvezik, mert ők megkapják, ezt nagy részben ugye a chip szektor, a memória chipek előállítójai, és az infrastruktúra felépítők, és van a másik oldal a tulajdonosai, a részvényesei Alphabetnek, akik azt mondják, hogy oké, égessük el a pénzt, legelőször Alphabet a tőzsdére menetele óta negatív, 6 milliárd dolláros negatív free cash flow-val zárta le a második negyedévet, és ez azt mutatja, hogy igaz, hogy keresnek pénzt, de sokkal többet elköltenek, és ez tovább is a bizonytalanságot fenntartja, hogy mennyire éri meg az egész CapEx investíció, nem a felhasználóknak, hanem azoknak, akik ezt finanszírozzák.
2: Igen, de azért ugye az, hogyha ezek az adatközpontok, ezek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverházak, amik pénzbe kerülnek kétségtelen, de ezek jól működnek, akkor azért ugye egyre többen használják, egyre többen veszik észre, hogy a Google keresőnek ugye van egy AI módja is, és bizony alapinformációkra, tényleg bázis információkra tökéletesen használható, és egyre többen élnek is a lehetőséggel, hogy ezt használják. Na most, hogyha ez idővel tovább-tovább nő, az nyilván előbb-utóbb visszaköszön a pénztárban.
6: Hogyha csak a számokat nézzük meg, a Google, ez is egy meglepő szám volt, az idénre tervezett 2026-ra 180 milliárd dollár investíciót a kapacitás kiépítésébe. Erre fel ezt emelték, és nagy valószínűséggel 205 milliárd dollár lesz az idén, és 2027-re az elemzők azt várják el, hogy ez tovább növekedni fog szűk 300 milliárd dollárra. Na most ehhez képest a második negyed évben a cloud szektornak a rentabilitása, a nyeresége, ha úgy veszük, az 8 milliárd dollár volt. Ugye a befektetők általában szeretik a nagyon rövid visszafinanszírozási időt látni. Na most, hogyha azt nézzük meg, hogy pillanatilag mekkorák a bevételei, és Google az egész témában, itt még az élén nála azoknak, akiknek van bevételük. Ha vesszük OpenAI-t, ugye a ChatGPT-vel, ők évek óta csak veszteséget látnak, nincsen megfelelő bevételik, ennek ellenére ők is próbálják emelni az investíciókat. Tehát a mesterséges intelligencia kapacitásnak a megfinanszírozása kezd eltolódni ilyen 2-3-es rentabilitásból 10-15-20 év, akár hosszabb időre, ami azt jelenti, hogy nem a klasszikus rövid investíció és nagyon hamar return on investment, hanem szinte ingatlan vagy más infrastruktúra dimenzióban növekedik el az egész. Ez nem kérdés, hogy a felhasználóknak jók, aki ezt megfinanszírozza, annak ez egy fájdalmas sztori tud lenni.
2: Hogy lehetne mondjuk az IT világában a megtérülés olyan hosszúságú tényleg, mint mondjuk egy ingatlan esetében? Nem lehet, hogy egy kicsit túlzó pessimizmus ez?
6: Hát a kérdés ugye az, azt látjuk, hogy nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát. Gemini fel is mutatta, hogy a tokenek, ami ugye azért szükséges, abból lehet látni, hogy hányan dolgoznak a mesterséges intelligencia modellekkel. A felhasználása, a számítási kapacitás a tokeneken keresztül van számolva, és ezt tudják monetarizálni, de még mindig azt látható, hogy a felhasznált tokeneknek csak alig 10%-a fizeti meg a piac, 90%-a még kvázi ajándék, túl olcsó, vagy szubvencionálva van valaki oldaláról. És ez a fő kérdés, hogy ez sikerül-e, hogy forduljon a mai nagyon sok ingyen modellből a megfizetős modellekbe, és hát ott van Kína, aki ugye nem azt engedi, hogy akkor az amerikai struktúrák nőjék ki magukat és szívjanak minden pénzt magukba, hanem volt a DeepSeek egy évvel ezelőtt, most jött Kimi K3, a következő mesterséges intelligencia modell, megint open source, megint olcsón, és ezt látjuk Silicon Valley-be is, és a jövő héten ezt fogja figyelni a piac, mikor Microsoft és Amazon is kijön a számokkal, hogy a vállalatok kezdik a munkatársak figyelmét arra felhívni, hogy ne használják annyit a fizetős mesterséges intelligencia applikációkat, hanem akár térjenek ki ingyenes kínai modellekre, amelyeknek ugyanolyan a teljesítő képességük. Tehát itt lehet látni, hogy a verseny, a zaj, a piacba beárazás az nagyon keményen megy, és nem annyira tuti a fogadás, hogy ez az investíció valójában rövid időn belül meghozza a megfelelő hozamokat.
2: Mondjuk azért ez egy érdekes kérdés, hogy a kínai mesterséges intelligencia megoldások hogy tudnak működni már úgy, hogy mondjam, világpiaci szinten, miközben azért bizonyos értelemben zárt házon belül az információ. Az AI-nak meg pont az a lényege, hogy gyakorlatilag mindenféle adatbázishoz hozzá tud férni. Ezt az ellentmondást hogy lehet feloldani?
6: Ez a fő kérdés, ugye a piac ezt kell kezelje, mert ugye azt lehet látni, hogy első lépésben az ár miatt fordulnak nagyon sokan kínai modellekhez, amire ma nagy része vannak használva a modellek, ahhoz a nagy széles adathozzaférés és információ nem kell, mert a nagy tömeg még mindig kérdezek, választ kapok, lexikális szinten használja csak a mesterséges intelligencia modelleket, vagy ír nekem egy levelet érthetőbben, vagy összefoglalót, vagy egyebet. Tehát az a nagy kreativitás a felhasználók oldaláról, amit a mesterséges intelligencia majd valamikor hozhat, az még nincs annyira használva, tehát pillanatilag azt látjuk, hogy az árharc az nagyon erősen zajlik, és Gemini a legújabb verziójának a nyilvánosságra hozását, a 3.5 Pro verziót, ezt elhalasztotta ami megint egy rossz hír, mert hát ugye nem alszik a piac, vannak más alternatívák, és ezt látjuk, hogy a felhasználók nagyon hamar elfordulnak az ár miatt.
2: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, az elmúlt fél órában M. Szűcs Pétert, egy kis zene, és ilyen Nagy Károly a friss hírekkel. Legyen szép a hétvégéig, vigyázzanak magukra.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében, jelentette be Niko Szardán román államfő. A légtérbe behatoló pilóta nélküli eszközt egy román F-16-os vadászgép szedte le Padina és Pogana lett települések között lakatlan területen. Ez az első pilóta nélküli repülőszerkezet, amelyet lelőttek Románia területén az orosz-ukrán háború kitörése óta. Jelenleg átkutatják a térséget és a későbbiekben ismertetik a további részleteket. Romániában addig a hatóságok azzal indokolták, hogy nem lőtték ki az orosz-ukrán háború összefüggésében a behatoló drónokat, hogy ezzel emberi életeket veszélyeztettek volna, amit el akartak kerülni. Idén 15 drón hatolt be illetéktelenül a román légtérbe, 14 esetben azonosítottak drónokat vagy drón maradványokat román területen. Romániában május 31-én egy drón rázuhant egy panelház tetejére az ukrajnai határ közelében fekvő Galacon. A becsapódást akkor robbanás, tűz követte, a lakótelep épületben pedig ketten könnyebben megsérültek. Egy hétre rá, június 5-én pedig egy tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség székhelyének közvetlen közelében. Abban az incidensben senki sem sérült meg. Amint van friss információ a drónnal vagy annak következményeivel kapcsolatban, természetesen mondjuk majd. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek az ország középső részén, Madrid, valamint Castilla és León tartományokban. A kormány a katonai vészhelyzeti egység javaslatára aktiválta az európai válságkezelési mechanizmust annak érdekében, hogy legalább 4 további tűzoltó repülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország 2 légi járművet már felajánlott. A figyelem a Madrid és Castilla és León tartományokat érintő tüzekre összpontosul, amelyek miatt reggelig több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni, de azóta további mintegy 9 000 embert érintő evakuálásokat is elrendeltek. A környéken 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, 16 településen nem működik a távközlési hálózat. A felsőoktatási ponthatára kihirdetése után ismét erősödik a bankok versenye a fiatal ügyfelekért. A Bank 360 pénzügyi szakújságírója szerint a pénzintézetek számtalan eszközzel próbálják megszólítani a diákokat. A diák számlák általában olcsók, de a bankkártya díját, az átutalások költségét, az SMS értesítéseket és más tranzakciós díjakat érdemes összehasonlítani. Vrazsovics Ritát hallják.
2: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
1: Mégsem küldik el a dolgozók felét a Dunai Vasműnél, visszavonták a csoportos leépítéssel vonatkozó szándékot. A Dunaferben működő szakszervezet vezetője szerint a vállalat nem indokolta meg a döntést. Az ügy előzménye, hogy a Telex pár napja megírta, hogy az ISD Power Kft. 310 munkavállalójából 150-et elküldenek. Az elbocsátások azért is okoztak volna problémákat, mert a szakszervezet szerint a csökkentett létszámmal a cég nem tudta volna biztosítani a vasmű energiaellátását. Felmentette Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán azt ígérte, hogy a délután folyamán mutatja be az új vezérigazgatót.
0: Tőzsdehírek.
1: 0,3%-kal megy felfelé a BUX, 144.623 ponton, a forgalom 7 milliárd 51 millió forint. 3,1%-kal csökken a MOL, 4434 forinttal jár, az OTP 4,1%-os pluszban 46200, a Richter 6,1%-kal erősödik 11720, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban 2652 forinton, stagnálnak a 4IG részvényei 1746 forinton. Erősödik a forint, 361 forint 90 fillér az euró. Európában a főbb indexek 1/10, illetve 8/10% közötti mértékben erősödnek. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1384. A kőolajnál mindkét fő típus már 90 dollár közelében vagy a fölött. A Brent 97 dollár 65 cent, az amerikai könnyolaj 89 dollár 80 centtel jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos idő, délutára a gomoly felhők nagyrészt eloszlanak, eső legfeljebb északkeleten fordulhat elő. A helyenként még élénk szél, estére fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. A Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos. 13 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Fesztivál.
4: Zajlik a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Peten településeken. A Hagyományok Háza a 25. születésnapját ünnepli a völgyben. Lesz itt tánctanítás, sok-sok népzene, illetve hallgathatunk majd népmeséket is. Július 25-e külföldi sztár fellépője José González, svéd indie folk énekes gitáros dalszerző, aki este 8:30-kor a Panoráma színpadon ad koncertet. Az argentin szülők gyermekeként született göteborgi zenész egyetlen gitárral is képes magával ragadó, monumentális koncert élményt nyújtani, így világszerte élénk érdeklődés kíséri fellépéseit. Július 25-én szombaton este 11 órakor kezdődik a Bagosi Brothers Company koncertje a Panoráma színpadon. A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó Gyergyó-Szentmiklósi zenekar energikus közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált előbb az erdélyi, majd az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává. Paja Bea is színpadra lép szombaton a Művészetek Völgyében, 17 órától a Momentán társulattal közös jelenetek, improvizáció és játék lesz a Momentán színpadon.
0: Fesztivál.
4: Idén is elstartolt a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Július 25-én Pilisvörösváron, augusztus 1-én Hollókön, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Többek között lesz analóg Balaton koncert, barangolás legendás lények nyomában, digitális tárlatvezetés és csillaglás is. A mai világban különösen vágyunk az igazi kapcsolódásokra, a valódi jelenlétre. A Telekomosok Fesztiválján olyan mikroközösségeket hozunk létre, ahol a mindennapok digitális zajából kiszakadva felélesztjük kulturális gyökereinket, és együtt sportolhatunk, zenélhetünk. Nem egy kaptafára készülő sorozatot akartunk megalkotni, hanem egyedi rezgéseket az együtt gördeszkázó banda zajától a hortobágyi csillagles csendjéig. Hiszünk benne, hogy a technológia segít hidat képezni a generációk között, de a valódi varázslat akkor történik, amikor letesszük a telefont, és együtt élünk át valami igazán maradandót, mondta Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és lakossági marketing kommunikációs igazgatója. A Telekomosok Fesztiváljára bárki vásárolhat jegyet, attól függetlenül, hogy a cég ügyfele vagy sem. Július 25-én szombaton Pilisvörösváron a Kacsatónál zajlanak a programok. A piac régen sokkal több volt, mint bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet. Pilisvörösváron ezt a rítust élesztik fel egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában. Felépítenek egy fenntartható, egységes Magenta vásárteret, ahol a helyi termelők mellett helyet kap a Magenta Turi és a Secret Spot, azaz a titkos cserepiac, ahová csak úgy léphetünk be, ha mi is magunkkal viszünk egy cseretárgyat. A programok között jóga és hangtálmeditáció, pizzasütő workshop és kézműves foglalkozások is megtalálhatóak. Itt megizlelhetjük a helyi árusok magenta színre újra gondolt termékeit is, például a magenta lángost, burgert vagy kávét. A pilisvörösvári kacsatónál a zenek közvetlenül a vizen lebegő úszó színpadról szól majd, fellép többek között a Carson Coma Trio akusztik.
0: Film.
4: Francia filmnapokat tartanak a Tabán moziban július 24-től, 10 napon át tart a Francia Drazsé, amely az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeinek válogatását kínálja az érdeklődőknek, akik vígjátékokat, romantikus alkotásokat, drámákat és családi filmeket láthatnak. A filmhét minden napján 2-3 francia filmet vetítenek. Lesznek szerelmes filmek, például az Avignoni szerelmesek, a Vibráló szerelem vagy a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Filmfesztivál legjobb rendezésért járó díjat. A vígjátékok között műsorra tűzik abba a szerencse akcióban a Kihitte volna 2 az esküvő, valamint a Családi terápia című filmeket, továbbá a Barbárok a szomszédban című alkotást, Julie Delpy rendezését, amelynek főszerepét is ő játsza. Látható lesz a 137-es akta, egy belső jelentés, Dominic Moll filmje egy rendőri túlkapás kivizsgálásáról, és Matyi Kassovic a Gyűrölet című alkotása is, amely több mint 30 évvel bemutatója után is megrázó erejű látlelet a külvárosi Franciaországról. A Francia Drazsé filmjeit francia nyelven magyar felirattal vetítik, kivétel csak a gyerek szekció jelent, hétvégén a francia gyerekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nicolas filmjei láthatók magyar szinkronnal a Tabán moziban.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
5: Augusztus végén ismét Miraton Fesztivál és Akadémia. A klasszikus zene kedvelőinek legizgalmasabb nyári fesztiválján 8. alkalommal töltik meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedűművész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. A részletekről Miranda Liu alapítóval beszélgettem.
6: Szóval idén nyáron is lesz Miraton Fesztivál, augusztus 22-e és 30-a között várjátok a klasszikus zene szerelmeseit. Ez már ugye a 8. alkalom a fesztiválból, amit te személyesen szervezel, mint alapító. Mi az, amiben más lesz esetleg az idei program, miben változtattatok, mi lesz az idei tematika?
7: Augusztus 22 és 30 között 12

0: országból jövő nemzetközileg elismert fellépővel.
1: És a fellépőknek lesz ezúttal is egy ilyen közös kurzus készülés?
0: Mindenképpen, tehát a Miraton Fesztivál és Akadémia. A fesztivál részeként van ez a 12 nagy koncert, szóló zongora, illetve kamarazenei koncertek, és napközben ugyanazok a fellépők, akik este fellépnek, napközben mesterkurzust tartanak, és idén is több mint 50 résztvevőt várunk a mesterkurzusokon, több mint 12 országból.
1: Beszéljünk meg kicsit az esti koncertekről, ugye ez a széles közönség számára nyitva áll, és említettél jó néhány hívószót. Néhány konkrét művet esetleg, ha tudnál még említeni, hogy mik lesznek majd hallhatók.
0: Igen, olyan híres, remek művek lesznek a műsoron, mint Ravel zongoratriója, az augusztus 26-án lesz a Francia Intézet auditoriumában. Ugyanazon a koncerten a francia zene további kiváló darabjait fogjuk játszani, többek között Debussy szonátáját csellóra és zongorára, illetve Lili Boulanger és Mel Bonis darabjait. Lesz egy olyan koncert augusztus 24-én, amelynek az a címe, hogy Lira és virtuózitás, és ott Strauss és Schumann darabokat fogunk előadni. François Dumont, híres francia zongoraművész az idei Miraton Fesztiválon fog Magyarországon debütálni, és egy szóló este készül Chopin, Liszt és Debussy művekkel, és a fesztivált pedig Messiaen Kvartett az idők végzetére című darabbal fogunk várni.
1: A helyszínnek említetted az egyik koncertnél a Francia Intézetet, de ha jól látom, nem csak itt lesznek koncertek.
0: Igen, a Fuga Budapestben is fogunk koncertet tartani, ott fogjuk megnyitni a fesztivált a 22-én a Beethoven műsorral, és összesen 9 koncertet fogunk a Fugában tartani, és 3 koncertet a Francia Intézetben.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Álmodtatok valaha arról, milyen lenne besétálni egy képeslapba? Szentendrén valami hasonló, akár szürreálisnak nevezhető élményben lehet része az odalátogatónak. Szentendre szó szerint édes egy hely. Van marcipán múzeum, csokoládébolt és mennyei fagylaltokat árulnak. A Dunaparton korzózni csuda hangulatos, és ha elfáradnánk, lerogyhatunk a számtalan vendéglátóhely teraszainak egyikére. Egyes források szerint Szentendrén a kávézás már akkor divatos szokás volt, amikor Bécs még talán nem is hallott erről az erős feketéről. Nemhogy kultusza lett volna a bécsi kávézásnak. Ma is tömérdek kávézót találunk, szó szerint mindenféle stílusban és méretben. A szentendrei vörösbor a 18.-19. században annyira híres volt, hogy nem volt olyan európai ország, ahol ne fogyasztották volna. Érdemes beülni egy étterembe, kérni egy pohár helyi bort, és belekortyolni a történelembe. Az utcák történelmi hangulatának, a város művészeti életének és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is köszönhetően a város már az ezredforduló előtt markáns változásokon ment keresztül, és 1980-ban Hild János díjjal is elismerték a város fejlesztést és a hagyományok megőrzését. Folklór magas fokon. Ha rövid időn belül szeretnénk bebarangolni hazánk tájait, vagy ismerkedni szeretnénk a néprajzunkkal, az 1967-ben alapított Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ismertebb nevén Skanzen, szinte egész évben tárt kapukkal vár minket. Szentendre nyugati oldalán, egy erdők által határolt területen a Lajos forrás közelében, mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek kultúráját, népszokásait és művészetét, építészetét. A 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkathatunk be a falusi és mezővárosi népek akkori életmódjába. A vadászat egyik legbékésebb formája a szarvasgomba keresés kalandos időtöltés lehet júniustól februárig, azaz szarvasgomba szezonban vehetünk részt rajta. A termőterület 1-2 órás sétaútra található a szállodától, a keresésben pedig képzett kutyák segítenek, amelyek rendkívüli szaglásukkal szimatolják ki a föld alatti kincseket. A gyakorlott vezetők szívesen beavatnak mindenkit a sikeres szarvasgomba vadászat trükkjeibe.

0: Egy kis szerencsével igen valószínűtlen, hogy az ember üres kézzel térjen haza. Így tehát a látogatóknak más dolgok sincs, mint visszaérkezve jóízűen elfogyasztani a zsákmányt.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
2: Ma egy olyan könyvet hoztam, amely kiskamaszoknak íródott, és olyan témáról szól, ami őket nagyon foglalkoztatja, de nem biztos, hogy mernek vagy tudnak róla beszélni. Felnőttekkel különösen, szóval néhány mondat a fülszövegből. Képzelj el egy kérdést, ami mindent felforgat és hatalmas nyomozásra késztet. Király Léna Rózának, a harmadik B-osztály egyik kedvelt személyiségének, a tánccsapat tagjának, a napközi egyik egyszemélyes szórakoztató központjának, a Csupa Csoda Csaj csapat megalapítójának pont egy ilyet tettek fel az iskola udvaron. De mi köze van ennek a kérdésnek egy legjobb barátnőhöz, egy ninja pályához, egy lánybandához, egy a fiúk pozitív tulajdonságait értékelő játékhoz, egy nagyszabású meglepetés hadjárathoz és egy összetört felsős fiú szívhez? Erről szól ez a kötet, a címe Léni és a szerelem, szerzője pedig Kozma Csé Andi. Derüljön ki, mi inspirálta őt, a Léni és a szerelem íróját.
3: Van egy fantasztikus könyve a Kobi Yamadának, a Mit kezdjünk egy ötlettel című könyve. Ugye arról szól, hogy ha van egy ötleted, egy vágyad, egy álmod, akkor azért, hogyha küzdesz és tényleg beleteszed az időd, a szereteted, az energiát, akkor abból igenis valóra válhat az, amiben reménykedsz. Ebben a könyvben az illusztráció is egyébként fantasztikus. A vágyak egy ilyen arany tojásként vannak lerajzolva. És az a könyvnek a vége, hogyha hiszel benne és dolgozol érte, akkor ez az arany tojás, ez ki tud kelni. Bennem megvolt ez az én könyvemnek az ötlete, és amikor levettem ezt a polcról, akkor jött egy ilyen villámcsapásszerű felismerés, hogy te jó ég, hát nekem van egy ilyen aranytojásom is, hogy akkor igenis tényleg én is utána megyek és foglalkozom vele. Nagyon szerencsés vagyok, mert különleges kapcsolatom van a lányommal. Ő nagyon szereti beavatni a kis életébe, az iskolai mindennapjaiba. Egy egészen kivételes iskolának a legfantasztikusabb osztályfőnöke a miénk, és olyan biztonságos, szeretetteljes közeget biztosít az ő mindennapjaiban, hogy már önmagában ez olyan dolog volt, amiről így szívesen írtam volna, és amiben egyszerűen jó érzés részeltetni azokat, akik ennek nem tudnak a mindennapokban részesei lenni. Úgyhogy ez a kettő vonal volt, ahogy indult az egész, illetve hát egy ténylegesen feltett kérdés, hogy mi is az a szerelem, anya. Én vettem egy nagy levegőt, és megpróbáltam megválaszolni, és hát arra jutottam, hogy ha már ezt így első szuszra is egy fél órában sikerült megválaszolni, akkor lehet, hogy ezzel érdemes tovább foglalkozni, és akkor cizellálni akár egy könyv formájában is.
4: Ahhoz, hogy a hallgatók is értsék, hogy hogyan szól ez a könyv a szerelemről, beavatod egy picit őket?
3: A könyv egy harmadikos osztályról szól, ott is természetesen vannak ilyen kiemelkedő fontosságú karakterek. A könyvnek a főszereplője Király Léna Róza, egy harmadik B-osztályos tanuló, aki egyébként nagyon népszerű, sok barátja van, rengeteg mindenben részt szokott venni, programokat szervez, és egyébként is így szeretettel fordul nagyjából mindenki felé. Pont ezért lepi meg a többieket, amikor az egyik napközis délutánon a szerelemről beszélgetnek, és akkor itt kiderül, hogy Léni még nem szerelmes. És látja maga körül ezeket a döbbent tekinteteket. Itt mindig rögzíteni szoktam, hogy arról abszolút nincsen szó a könyvben sem, hogy bárki gúnyolódna vagy csúfolódna azzal, hogy Léni nem szerelmes. Ezek ugye tények, tehát mindenkit megtalál a szerelem előbb vagy utóbb, és ő még nem tart itt. Azt szerettem volna mindenképpen átadni, hogy ha szerelmes vagy, akkor biztonságban is szeretve kell érezned magad. Ez szerintem mindennek az alfája és omegája, amiből, hogyha akarunk egy hóembert építeni, akkor ez az a pici labda, amit elkezdünk így hengergetni, amire aztán tapad a többi dolog, ami még fontos lehet a szerelemben.
4: Mindenki a lebegést, pillangókat a hasban, elsőre a szerelemről ezt mondaná, és akkor itt jössz a biztonsággal, ami nagyon fontos dolog. Tehát egy nagyon értékes üzenet, és ezen én felnőttként meglepődtem.
3: Igen, természetesen egyébként én is úgy gondolom, hogy ezek a pillangók, ezek hozzátartoznak ehhez az érzéshez, főleg ugye még gyerekkorban, ahol hát hogyha lehet így mondani, talán egy kicsit felszínesebb ez az érzés, de én úgy gondolom, hogy az, hogy közvetítsem azt, hogy értékes vagy is, szeretve kell, hogy érezd magad, az egy lényeges dolog. És hogyha ez ilyen kicsiként el van plántálva az agyakban, meg a szívekben, akkor később sok minden rossztól tudjuk megóvni őket. Megkeresett egy gyerekpszichológus anyuka, aki a 10 éves sikerlányainak vette meg a könyvet, és valamiért úgy érezte, hogy nekünk így beszélnünk kell, és nagyon sok ponton visszaigazolta a könyvnek a történéseit szakemberként. Gyakorlatilag ilyen jóváhagyólag, meg biztatólag, hogy igen, ennek így kéne működnie, és hogy sajnos azt látja, hogy gyakran nem így működik.
4: Elmondod, hogy milyen játékot találtál ki nekik? Egyébként én lehet, hogy be is vezetném osztályfőnöki órán, vagy nem tudom, iskolákban, napköziben, hogy játszunk ilyeneket.
3: Képzeld el, hogy a könyvhöz készült egy olvasónapló, és nekem is szánt szándékom az, hogy tovább vigyem ezt a pozitív gondolkodást így a gyerekek fejében. Úgyhogy az olvasónaplóban is van egy olyan feladat, ami kifejezetten ezekre a jó tulajdonságokra reflektál, és azokat kéri, hogy írjanak egymásról, úgyhogy ez az olvasónapló részében is továbbon víve a történetnek. A történetben szereplő játék az, hogy a lánycsapat kitalál egy játékot az iskola udvarán, és akkor felállítanak egy ilyen ninja pályát, egy ilyen akadálypályát gyakorlatilag, és főszabály szerint ezt maguknak állítják össze, de aztán természetesen a fiúkat is elkezdi érdekelni a dolog, hogy hú, hát akkor ők is érzik ennek a kihívás részét, és hogy akkor szeretnék megmérettetni magukat a lányok ellen. A lányok első körben nem nagyon lelkesek, aztán úgy vannak vele, hogy jó, persze, akkor legyen, viszont legyen tétje a dolognak, és akkor legyen egy fiúk-lányok elleni mérkőzés. Viszont a lányok abban maradnak, hogy összeszedik a pályát éppen teljesítő fiúnak a pozitív tulajdonságait, azokat a tulajdonságokat, amiben akár bele is lehet szeretni, amiket igazán értékelnek a másikban, amit nagyon szerethetőnek tartanak. Ugye ebben nagy segítség volt, hogy a lányom sokat mesél. Szóval én annyira élem ezeket a mindennapokat, hogy szinte ott ültem a padon a történetbeli lányokkal, és nevetgéltem velük. Úgyhogy abszolút első kézből, ha lehet így mondani, kapom az információkat, úgyhogy gyakorlatilag a könyv magát írta.
4: Nem számít spoilernek, hiszen nem azok a gyerekek hallgatják ezt az adást, akik majd el fogják olvasni a könyvet, amivel talán a szüleik. Elmondod, hogy ennek a kötetnek a végére már mi történik Léniben, és milyen felismerésekre jut?
3: A könyvnek a vége az, hogy ugye az utolsó fejezet előttig számot vett magában, és akkor arra jut, hogy hát nem nagyon tud elképzelni olyan történést, ami őt ebből a lelki egyensúlyából ki tudná zökkenteni a számára már ismerős fiúkkal kapcsolatban. Léniről tudni kell, hogy ő a könyvben egy igazi káoszkapitány, az az igazi késős, aki 50 darabra hullik reggelente, vagy akár csak az adódó nehézségeket is így nehezebben ugorja meg, és az utolsó fejezet reggelén is késve indul iskolába, helyet foglal a padjában, és mivel pár hete már egyedül ül, ezért teljesen szétpakol maga körül, amikor is ugye belép az osztályfőnök, és közli, hogy akkor kedves 3B, megérkezett az új osztálytársatok, és akkor fogadjátok szeretettel a csapatban Vincét, és ugye kilép az osztályfőnök mögül az új fiú, és ott így minden végigfut Lénin, a hideg gombócot érez a torkában, elkezd izzadni a keze, egy zsáklepkét eresztenek el hirtelen a gyomrában, és akkor nyilván mélyül ez az első látásra adott szimpátia azzal, amikor természetesen mellé ül a padba, és akkor őt kérdezi, ugye a beszélgetéseik alapján is folyamatosan egyre szimpatikusabbak egymásnak, és akkor így ott van lebegtetve a könyvben, hogy akkor, na most már akkor Léni is tisztában van, vagy hogy akár őt is tudjátok kérdezni, hogy mi is az a szerelem, mert most már első kézből tud nektek információval szolgálni róla.
2: Léni és a szerelem. Kozma Csé Andival beszélgettünk első könyvéről. A szerző magánkiadásban jelentette meg ezt a könyvet, de a neten rákeresve könnyű megtalálni, és még könnyebb kapcsolódni a történetéhez.
3: Facebookon a Léni Plus, mint egy ilyen megjel összeadásjel, könyvsorozatként vannak fenn az újdonságok a könyvvel kapcsolatban. Instagramon pedig Léni és a szerelem.
5: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: 94.2 Trend FM.
5: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 3 múzeumi főigazgatót menesztett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Az intézmények és háttérintézményei gazdálkodási átvilágítása után döntöttek így, amihez Tar Zoltán miniszter is hozzájárult. Ennek megfelelően megszűnik Berner Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának munkaviszonya, Rózsa Dávidé, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójának munkaviszonya, illetve menesztik Cselovszky Zoltánt is, az Iparművészeti Múzeum főigazgatóját. Tar Zoltán átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatot is elrendelt a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjánál. Hírek az orosz-ukrán háborúról. 6 ember vesztette életét, további 26 pedig megsebesült egy kirovi vállalatot ért ukrán rakétatámadás következtében. Ezt Alekszandr Szokolov, a kirovi régió kormányzója közölte. Több sebesültet kórházba vittek. A kormányzó szerint a vállalatnál keletkezett tüzet már eloltották. Folyik a vízellátás és az áramellátás helyreállítása. A mentőszolgálatok pedig átvizsgálják a szomszédos lakóházakat. A helyi média adatai szerint a támadás a kirovi Filaika kerületben történt. A Medusa egyébként orosz ellenzéki portál ukrán forrásokra hivatkozva egyébként azt írta, hogy a támadás célpontja egy légvédelmi rakétákat gyártó vállalat volt. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében, ezt a román elnök jelentette be. A légtérbe behatoló pilóta nélküli eszközt egy F-16-os vadászgép lőtte le Padina és Pogánele települések között lakatlan területen. Ez az első pilóta nélküli repülőszerkezet, amelyet lelőttek Románia területén. Jelenleg átkutatják a térséget, és a későbbiekben ismertetik a további részleteket. Romániában eddig a hatóságok azzal indokolták, hogy nem lőtték ki a román légtérbe behatoló drónokat, hogy ezzel emberi életeket veszélyeztettek volna, amit el akartak kerülni. Idén 15 drón hatolt be illetéktelenül, 14 esetben azonosítottak drónokat vagy drónmaradványokat román területen. Május 31-én egy lakóházba csapódott be Galacon egy drón, itt megsérült 2 ember. Június 5-én pedig egy tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben, ebből az incidensben nem sérült meg senki. Az orosz jegybank 25 bázisponttal 14,25-ről 14%-ra csökkentette az irányadó kamatot. A mai volt sorozatban a 10. kamat csökkentés tavaly június óta. Az orosz jegybank szerint az idei második negyedévben a gazdaság továbbra is mérsékelt ütemben nő. A nyári hónapokban tapasztalható jelentős áremelkedés és a magasabb inflációs várakozások főként egyszeri tényezőkhöz kapcsolódtak. Az árnövekedés mértéke továbbra is 4-5% körül alakul. A hitelezés növekedése júniusban kissé lassult, miközben az orosz vállalatok jelentősen csökkentették a jövőbeli keresletre és kibocsátásra vonatkozó várakozásaikat. Az orosz jegybank előrejelzése szerint az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt az éves infláció idén 6-7% lesz. A bérek emelkedése lassult, de továbbra is meghaladja a termelékenység növekedését, a munkanélküliség pedig rekordalacsony szinten van Oroszországban. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Madrid, valamint Kasztília és León tartomány van veszélyben. A kormány a katonai vészhelyzeti egység javaslatára aktiválta az európai válságkezelési mechanizmust annak érdekében, hogy legalább 4 további tűzoltó repülőgépet szerezzen. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. A figyelem a Madrid és Kasztília, illetve León tartományokat érintő tüzekre összpontosul, amelyek miatt reggelig több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni, de azóta további 9 000 embert érintő evakuálást is elrendeltek. Az egyre súlyosabb erdőtüzek miatt a francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferre félszigeten. Jelenleg 2 párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek.
5: Tőzsde hírek.
8: Európában viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, 1/10 illetve 7/10% közötti a plusz mértéke, 1,1374 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 3/10%-kal erősödik, 144.662 pontra buksz, a forgalom 7.374.000.000 forint. 2/10%-kal csökkennek a MOL részvények, 4.438 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal erősödik, 46.230, a Richter 6/10%-os pluszban 11.720, a Magyar Telekom 1%-os emelkedésben 2.640 forint, jelenleg 361 forint 90 filléren az euró árfolyama.
5: Időjárás jelentés.
8: Folytatódik a napos idő, délutára gomoly felhők nagyrészt eloszlanak, eső legfeljebb északkeleten fordulhat elő. A helyenként még élénk szél, estére fokozatosan veszít erejéből, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetünk sokféle szempontból. Ma egy, hát számomra nagyon kedves és hozzám nagyon közel álló témáról, és egy hozzám közel álló vendéggel fogok beszélgetni, a PR-ről. Szántó Balázs a vendégem, PR szakértő, a Magyar PR Szövetségnek elnökségi tagja, a Noguchi Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Megfussuk ezt a kötelező kört, ahol én most letettem ugyan a voksamat a PR, PR kiejtés kapcsán, ami ugye egy örökzöld téma a mi szövetségünkbe. Hogy hívjuk most a műsor keretében ezt a dolgot?
2: Én PR-nek szoktam, de elfogadom a másikat is.
1: Én is mindig elmondom, mert tudom, hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy PR, de aztán mindig elrontom, szóval nem, csak az ökör következetes.
2: Mindenképpen mondjuk ki folyamatosan minden alkalom, hogy public relations.
1: Na, csak akkor fogják tudni, akit ez érdekel. Na, a PR-ig eljutni viszont a láthatóságon keresztül terveztünk, az a felvetése, hogy az egész évadnak. Hogyan lehet, alapvetően cégekről fogunk persze beszélni, üzleti kommunikációról, hogyan lehet láthatóvá válni, hogyan lehet a láthatóságot megteremteni, hogyha valaki cégként gondolkozik ebben?
2: Hát az első és legfontosabb, hogy ne álljon neki juk-muk-fuk, és csak úgy majd lesz valami alapon. Én szerintem minden kommunikációt meg kell tervezni. Tudni kell, hogy kinek akarunk mit mondani, és ami a legfontosabb, hogy miért. Tehát csak azért, hogy kommunikáljunk, teljesen fölösleges, és valószínűleg kontraproduktív is nekiállni, kommunikálni. Onnan induljunk ki, hogy mi a célja bármiféle nyilvános beszédnek, vagy egyáltalán a célközönségeinkkel való párbeszédnek.
1: A célközönség az egy kulcsszó ebben a tekintetben, hiszen azt is gondoljuk, feltételezem, hogy nem kell mindenáron és mindenhol látszani. Hogy választja ki ezt a cég, hogy milyen körben akar ő egyáltalán láthatóvá válni?
2: Sőt, valószínűleg kevés nagyobb pazarlás van a kommunikációs iparágban vagy szakmában, mint hogyha valaki mindenkihez akar szólni folyamatosan. Úgy érdemes hozzáállni, hogy megnézzük, hogy kik azok a csoportok, akik a legnagyobb hatással lehetnek a vállalatunk működésére. Ez lehet a meglévő vagy potenciális munkavállalóktól, nyilván a vevőkig, fogyasztókig. Mindenki, aki az értékláncban fontos szerepet játszik, akár mert a szabályozói környezetet befolyásolja, akár mert a végén ő dönti el, hogy a mi termékünket vagy szolgáltatásunkat veszi meg, vagy valaki másét.
1: Azon gondolkoztam, hogy ugye lásson bennünket, erről beszéltünk eddig, egy meghatározott célközönség, egy meghatározott célból, de másfelől, vagy ezen túlmenően, ugye gondoljon is valamit rólunk. Tehát ugye ez most már akkor egy lépés előre olyan tekintetben, hogy oké, valamilyen úton, módon láthatóvá válunk, de az is kell, hogy ez közöljön valamit rólunk.
2: Igen. Köszönöm a magas labdát. Egyébként ugye készültem elmondani a kedvenc aforizmámat, hogy a reputáció az, amit akkor mondanak rólunk, ha kimentünk a szobából. Tehát a célközönségeinkben kialakul egy kép rólunk, a vállalatunkról, a termékünkről, a szolgáltatásunkról. Ezt mi tudjuk túlzás talán azt mondani, hogy irányítani, de tudjuk befolyásolni, hatással lehetünk rá, hogy mit gondolnak rólunk, de azért ez a kép mindenképpen a célközönségek fejében alakul ki. Tehát az pedig, hogy hogyan befolyásolhat, igyekezhetünk irányítani azt, hogy mit gondolnak rólunk, annak megvannak a klasszikus technikai, meg módszerei, eszközei. Egyrészt tudni kell magunknak, hogy mit szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk. Aztán ezt meg kell fogalmazni egy olyan üzenetben, vagy üzenetrendszerben, ami releváns és érthető az adott célközönség számára, és aztán a befolyásolás, vagy a meggyőzésnek a következő szintje, az pedig a racionálison túl az érzelmi bevonódás, vagy valamiféle érzelmi kapcsolat kialakítása. Ez ugye a márkaépítésnek, meg a brandingnek is egy rendkívül fontos szerepe, de bármiféle vállalati kommunikációban is meghatározó.
1: Annyiban visszalépnék, mert tulajdonképpen nem kerekítettük le ezt a részt, hogy valaki indít egy vállalkozást, vagy alapít egy bármit, márkát, terméket, és azt mondják neki a jó akarói, hogy jó, de hát akkor váljál láthatóvá, vegyenek észre. Hogyan lehet ő neki érvelni abban, mert ugye van az a hozzáállás, miért mondom ezt, ez a jóbornak is kell cégér, vagy nem kell cégér, majd eladja magát a termék, tehát hogy van, aki azt gondolja, hogy ha elég jó színvonalat csinálok, akkor majd jönnek hozzám, de azért meg kell őt valamilyen módon győzni arról, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát mit mondunk annak, aki mondjuk óckodik attól, hogy olyan nagyon látható legyen?
2: Hát ennek két lehetséges iránya van, az egyik az, a édesapám mondta mindig, hogy a temetők tele vannak nélkülözhetetlen emberekkel, tehát a hulladék udvarok tele vannak fantasztikus, zseniális termékekkel, amiket senki nem vásárolt meg, és ilyenkor szerintem azt érdemes megkérdezni az adott vállalkozótól, hogy ő maga egyébként milyen termékeket, szolgáltatásokat használ, azokról hogyan értesült, és csak az volt, hogy besétált a boltba, és kiválasztotta a polcról az elsőt, ami a keze ügyébe került, vagy esetleg valamiféle befolyásolás, vagy impressziók alapján kialakult egy véleménye, és úgy választott márkát, vagy terméket, szolgáltatást.
1: És akkor erre azt fogja mondani, hogy persze, hogy vannak kedvenc márkáinek is.
2: De azok mindig is azok voltak, hiszen azok a legjobbak, ő pontosan tudta, hogy ezek a legjobb opciók.
1: Tehát beleütöd az orrát annak, aki ennyire magabiztos a saját márka használatában. Térjünk akkor most rá erre, amit az előző gondolatsor végén felvetettél, ez a racionális érvelés tulajdonképpen, és az érzelmi húroknak a megpendítése. Én azt feltételezem, hogy a PR-nek mind a kettőhöz van hozzátennivalója. Uh-huh. Milyen módon, és miket kell mérlegelni, meg milyen eszközökkel lehet akár elősegíteni az egyiket, vagy a másikat?
2: Talán az egyszerűbb mindenképpen a racionális megközelítés. Tehát ha tudom, hogy az én termékemben vagy szolgáltatásomban mi jobb, mi más, mint a máséban, mitől lesz ez egy jobb választás a célközönségem számára, ezt meg tudom fogalmazni, és meg tudom keresni azokat a csatornákat, ahol ezt el tudom juttatni a célközönséghez. Az probléma, hogyha nem tudom megfogalmazni, hogy mitől jobb az én árum, mint bármelyik versenytársé, és ezt kommunikációval nem fogjuk tudni ellensúlyozni.
1: Ugye ez egy csomó ponton elvérzik már akkor a piacra menettel persze, tehát hogy ez nem csak a PR lesz az első, aki megkérdezi, hanem valószínűleg már a, nem tudom, csomagolás, vagy miket szoktunk még mondani a terméklánc útján, de tételezzük, hogy valamit tudunk róla, hogy miért jobb, oké. Okay.
2: És aztán vannak, ugye ez most már így a közösségi média, vagy a perces, órás TikTok trendek korában ott van az is, hogy adott esetben nem jobb, csak más és új, és akkor fel lehet ülni erre a hullámra. Szerintem Magyarországon is vannak például olyan vendéglátó helyek, vagy olyan vállalkozók, akik a nem tudom hanyadik vendéglátó ipari trendre ülnek rá, és volt már a felhőpalacsintától kezdve a matcha teán át a bubble tea-ig mindenük. Ez egy közepesen fenntartható üzleti modell, és valószínűleg nem ebből fognak hosszú távon önműködő bizniszt építeni. Viszont náluk nagyon jól működhet az érzelmi bevonódás, tehát egyáltalán ami új és csillogó és fantasztikus, és ilyet még nem láttunk soha, vagy ha láttunk, akkor is csak messze tájon, vagy a TikTokon valaki külföldi véleményvezértől, arra valószínűleg sokkal könnyebben rácsatlakoznak rövid távon a fogyasztók. A kérdés megint csak az, hogy olyan vállalkozást akarok építeni, ami hosszú távon fenntartható, tervezhetően működik, és egy idő után magától elketyeg, vagy akarok egy ilyen, hát most a fancy angol kifejezés, hogy egy ilyen founder-led vállalkozás akarok maradni, amelyik addig működik, amíg az alapító, az ötletgazda ott van és csinálja, és egyébként benne van egy mókuskerékben.
1: Apropó mókuskerék, és ide is tartozik, sajnos a konkrét kifejezés nem fog eszembe jutni, de most voltam Szegeden, és ott jöttünk el valami kis szukrászda előtt, és az volt, hogy hát hörcsög, az biztos, hogy benne volt, hörcsög süti kapható, vagy hörcsög kocsonya, nem tudom, talán hörcsög süti, és ott volt picivel, hogy a TikTok trendnek megfelelően, és nyilván mondjuk a lányom tudta, hogy ez mi a dörgés, mi egy picit nyilván megütöttünk, hogy itt a hörcsög sütemény alatt mit hörcsögöknek, vagy hörcsögökből készült, vagy mire kell gondolni, de hogy ez pont egy ilyen trendre lovaglós, tehát gondolom, hogy lehet, hogy két hét múlva valami más.
2: Igen, viszont ő tudta, hogy mit árul kinek, és azt hogyan tudja eljuttatni a célközönséghez, milyen üzenettel és milyen csatornán.
1: És ez maga, ugye ez már az érzelmi rész, hiszen te is erre utaltál a fancyvel, hogy ha azt használod, amit a legújabb nyugaton, vagy csili-vili, akkor menő leszel, ugye ez Igen. Már egy érzelmi érvelés.
2: Persze.
1: Ez már egy érzelmi érvelés. A másfelől nyilván, nem is tudom, hogy nyilván ezt végig kéne gondolni, de az egy ideális állapotnak tűnik, hogyha neked magadnak van egy elképzelt szolgáltatási köröd, ami tüzön vizen át ragaszkodsz hozzá, és biztos vagy benne, mert egy megszállott vagy, hogy ha te azt csinálod évtizedeken keresztül a lehető legnagyobb odaadással, akkor az élen fog járni hosszú időn át, és nem kell, ha jól értem, erre utaltál, nem kell mindig azt nézni, hogy mi fut nagyon az éppen az Instán, vagy a TikTokon, vagy az Igen. éppen aktuálisan.
2: Ebből épülnek a nagyon jó vállalati sztorik, ugye, tehát hogyha megnézed mondjuk az örök példa az Apple abban a márkában, ami évtizedek óta ugyanazt jelenti, és mindig, tehát nyilván voltak ott is olyan kritikák, hogy múló divathóbort, kinek kell egy olyan telefon, amin nincsenek gombok, és csak az képernyő az egész, vagy kinek kell, hát miért akarnám, hogy 1000 dal legyen a zsebemben, ha még emlékszik valaki a 2000-es évek elejének a sláger termékeire, de ők fel tudták építeni évtizedek alatt azt a képet magukról, a vállalatról, hogy ők elkötelezettek valami mellett, van egy határozott elképzelésük arról, hogy hogyan kell egy cégnek működnie, milyen termékeket kell kinek fejleszteniük és gyártaniuk, és ezt a sztorit tudták aztán folyamatosan erősíteni, és erre visszatérni.
1: A sztorit egyébként a valóság mellett azt a PR írja, ott képződnek ezek a dolgok?
2: Nem csak. A PR, én nyilván a saját lovamat fogom most dicsérni, de szerintem a PR, mivel hosszú távon építkezik, stratégiai szemléletű, és nem azt nézi, hogy a negyed év végéig hozzuk a számokat, hanem azt nézi, hogy 5-10 év múlva hova szeretnénk eljutni. Ezért hitelesebb és bizalmat épít, ellentétben más marketing kommunikációs disziplinákkal vagy eszközökkel, amiknek nem is ez a céljuk, vagy lehetne ez is a céljuk, de alapvetően nem erre használják őket a vállalatok és az ügynökségek. Ők inkább értékesítésre koncentrálnak, és nem arra, hogy mi lesz jövőre, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva.
1: De másfelől, hát erről picit később akartunk beszélni, de ide kívánkozik, hogy ezért nehéz sokszor a PR mellett érvelni, vagy ezért nehéz eladni a döntéshozóknak, hiszen abból a székből, ahol te most érvelsz, azt kell mondanod, hogy 5-10 évre tervezünk, nem tudom megmondani, hogy a negyedéves számokban ez mit csinál. Hogyan lehet érvelni mellette?
2: Én ilyenkor szoktam ijesztgetni, hogy mi lesz, hogyha nem gondolunk a hosszú távra, és mi lesz, hogyha most egy nagyon rövid távú haszonért kockáztatjuk azt, hogy mi lesz a következő negyed évben, vagy jövőre, vagy 2 év múlva.
1: És hogy áll most az a vita a mérőszámok tekintetében? Ugye nem árulunk el titkot, hogy ez pont ebben, ebben az érvelési láncban szokott lenni, hogy jó, de akkor mit vállalunk, mibe mérjük, mibe kell most mérni?
2: Beszélek a globális jó példákról, tehát például a Burson-nek, ami talán most éppen a világ legnagyobb PR ügynökségi hálózata. Van egy új módszertana, amivel számszerűsíteni tudják a reputáció értékét, illetve a reputációt akár pozitív, akár negatív irányba befolyásoló eseményeknek, programoknak, kampányoknak a hozzájárulását, az, hogy hogyan változik az egyébként rengeteg nagyvállalat könyveiben amúgy dollárban, euróban meghatározott goodwill értékét. Ezek, ugye mi annak idején egy másik hálózathoz tartoztunk, és ott is voltak rendkívül bonyolult, nagyon részletes modellek arra, hogy hogyan lehet a különböző kommunikációs tevékenységeknek a hozzájárulását mérni, és a megtérülését mérni. Ez hát nagyjából 10 éve volt, azóta már talán fejlődött annyit a technológia, hogy nem tart ennyi ideig, de körülbelül 1-1.5 évvel az adatok beérkezése utánra sikerült a modellt hegeszteni, és aztán utána abból értelmes következtetéseket levonni, és amúgy a kutatás az jóformán többbe került, mint mondjuk egy kisebb régió éves kommunikációs költése.
1: Hát akkor ez továbbra is egy könnyű kenyér ezek szerint a mérés és KPI-ozás ezen a területen.
2: Mondhatnám, hogy biztos vagyok benne, hogy a mesterséges intelligencia ezt is 3 hónap múlva megoldja, nem mondom.
1: Majd innen folytatjuk, akkor erre kíváncsi leszek. Ez a Krízisek és pofonok, Szántó Balázs PR szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Három múzeumi főigazgatót menesztett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Az intézmények és háttérintézmények gazdálkodási átvilágítása után döntöttek így, amihez Tar Zoltán miniszter hozzájárult. Megszűnik Bernár Zsolt a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának, Rózsa Dávid az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójának és Cselovszky Zoltán az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya. Tar Zoltán miniszter egyúttal átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjánál. Megkezdik a gyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, hogy a tagintézmények megerősített önállósággal működhessenek tovább. A folyamatban az intézményvezetőket, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat is bevonják. Kijevvel legkevesebb 6 ember halt meg, több tucatnyian megsebesültek a napközben történt orosz rakétatámadásban. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban 5-en vesztették életüket, 9-en sebesültek meg az orosz bombázásban. Mindenről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be, aki részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és beszámolt arról, hogy Kijev megyében jelenleg is tartanak a mentési munkálatok a becsapódások helyszínén. Oroszország már régóta nem törődik semmiféle nemzetközi normával, emberi joggal, írt a bejegyzésében Zelenszky. Egyúttal felhívta arra a figyelmet, hogy mennyire fontos lenne a Patriot légvédelmi rakéta rendszer feltöltése. 6 ember vesztette életét, további 26 megsebesült egy kirovi vállalatot ért ukrán rakétatámadás következtében. Erről a Kirovi régió kormányzója számolt be. A kormányzó szerint a vállalatnál keletkezett tüzet eloltották. A Medúza orosz ellenzéki portál ukrán forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a támadás célpontja egy légvédelmi rakétákat gyártó vállalat volt. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében, jelentette be Nikosar Dan román államfő. A légtérbe behatoló pilóta nélküli eszközt egy román F-16-os szedte le. Padina és Pogánál a települések között lakatlan területen történt mindez. A további részleteket majd későbbre ígérték. Az biztos, hogy rengeteg drón eset volt már Romániában. Május végén például robbanó töltettel felszerelt drón zuhant egy panelház tetejére. Emiatt a Galacon az épületnél több ember megsérült. Június 5-én pedig egy tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben. Itt nem okozott ez sérülést. Az orosz jegybank 25 bázisponttal 14,25-ről 14%-ra csökkentette irányadó kamatát. A mai volt sorozatban a 10. kamatcsökkentés tavaly június óta. Az orosz jegybank szerint az idei második negyedévben a gazdaság továbbra is mérsékelt ütemben nőtt. A nyári hónapokban tapasztalható jelentős áremelkedés és a magasabb inflációs várakozások főként egyszeri tényezőkhöz kapcsolódtak. Az árnövekedés mértéke továbbra is 4-5% körüli. Az orosz jegybank előrejelzése szerint az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt az éves infláció idén 6-7% lesz. A bérek emelkedése lassult, de továbbra is meghaladja a termelékenység növekedését, az orosz munkanélküliségi szint pedig rekord alacsony.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában a főbb indexek felfelé mennek, ez például a londoni tőzsdénél 1%-os emelkedést jelent, a német DAX 9%-os pluszban jár, a francia CAC 5%, az olasz tőzsde 8%, a spanyol 1%-os pluszban, 1,1372 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 2%-kal emelkedik, 144.535 ponttal a BUX, a forgalom 7.750 millió forint. Stagnálnak a MOL részvények 4448 forinton, az OTP 2%-kal erősödik 46100, a Richter 0,5%-os pluszban 11710, a Magyar Telekom 1,4%-os emelkedésben 2650 forinton jár, jelenleg 362 forint 10 filléren az euró. A kőolaj ára a jelentős áremelkedés után most elkezdett lefelé menni, nagyjából 3%-kal, de így is 97,62 dollár a Brent, az amerikai könnyűolaj pedig 89,59 dollár jár. Nézzük, hogy hogy alakul a benzin ára. Szombattól változatlan marad mind a benzin, mind a gázolaj, erről a holtankoljak.hu számolt be.
0: Időjárás jelentés.
1: A délután hátralévő részében marad a napsütéses időjárás, némi felhősödéssel, északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet most 22-27 fok közötti, este 14-20 fok várható. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Szántó Balázs PR szakértő, az MPRS elnökségi tagja és a Noguchi kommunikációs ügynökség ügyvezető partnere a vendégem, és egy elég bonyolult témába futottunk bele, a mérhetőség és a mérésnek a kérdéskörébe. Nem is fogunk sokkal mélyebben bele menni, mert ez tényleg már annyira a szakmai rész, hogy talán csak minket érdekel, és azért a hallgatókra is tekintettel vagyunk, de azért arról egy picit gondolkozzunk, hogy mi az, amit rövid távon, és mi az, amit hosszú távon tud mondjuk ígérni vagy kínálni a PR.
3: Ebben egyébként nemrégiben volt egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon meglepő tapasztalatom. Ugye beszéltünk már arról, hogy negyedéves eredmények, és hogy mire optimalizálunk, amikor kommunikációt tervezünk. Mindegy is, hogy melyik, de egy élelmiszeripari globális nagyvállalat nehéz helyzetéről olvastam, és kerestem mindenféle forrásokat, és aztán belefutottam egy Bloomberg cikkben, ahol egészen meglepő módon arról írta a szerző, hogy egy élelmiszeripari nagyvállalat befektetői azon morfondíroztak, hogy most már igazán változtathatna a cég a stratégiáján, mert hogy azzal, hogy a rövid távú eredményekre és a negyedéves számokra koncentrált, azzal okozott magának későbbi fejfájást és konkrét krízis helyzetet, hogy a költségcsökkentés volt a fókuszban, és nem az, hogy a termékbiztonságára koncentráljanak.
2: És nyilván azért hangsúlyozod ezt ki, vagy azért hozod be, mert az a váratlan benne, hogy a befektetők nem a negyedéves jó eredménynek örülnek, hanem aggódnak a hosszú távért.
3: Amit lehet úgy is értelmezni, hogy amíg a negyedéves jó eredmények jöttek, addig örültek, amikor most meg probléma van, akkor megtalálták a felelősét.
2: Eljutottunk a kockázatokig, ami mind a kettőnknek kedves szakterülete, ugye a krízis kommunikáció és a krízisek. Induljunk el onnan, hogy milyen típusú veszélyek fenyegetnek egy reputációt, tehát mikor mondjuk azt, hogy a kockázat kezelésre kell gondolni?
3: Én az örök optimista, és aki mindig mindent virágosnak és napfényesnek látok, azt gondolom, hogy minden kockázat.
2: Ez egy irónia volt itt az előbb, csak szólok, hogy aki esetleg kevésbé ismert személyesen téged, igen, oké? Okay.
3: Igen, aki látta az agymanókat, az találgathat, hogy én melyik szereplőhöz hasonlítok a leginkább. Egyikőjükről van kitűzőm is, nem az, akire gondoltak.
2: Egyszer rám is azt mondták, hogy aggódás, hogy államtitkár vagyok, hogy, de talán ez a krízis kommunikáció szakértőkre egy picit közös.
3: Tehát vannak azok a kockázatok, amik, hogyha az ember leül és józanul végig gondolja, akkor előre láthatóak. Ezekre fel lehet készülni, tehát a nagyon profán példával, ha ott hagyom a gerebjét a kert közepén, és készülök átmenni a kerten, akkor tudható, hogy ott van a gerebje, és ha rálépek, akkor csak magamra vethetek. Nyilván vannak azok a kockázatok, amik teljességgel kiszámíthatatlanok, tehát nem tudhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke mikor kezd békebombázásba például. Nem lehetünk egészen biztosak benne, hogy mikor kezdődik, vagy mikor ér utol minket mondjuk egy globális gazdasági válság, de azért van rengeteg olyan kockázat, amit tényleg, ha higgadtan végig gondoljuk, és megtervezzük a szenáriókat, hogy mi történhet, akkor azért fel tudjuk mérni, hogy nem nulla az esélye az előfordulásának, és utána pedig az alapján tudjuk rangsorolni, hogy mi az a legvalószínűbb, ami utalérhet bennünket, és mi az, ami a legkevésbé valószínű, viszont a legnagyobb hatással lehet a üzletmenetre, márkaértékre, vállalat működésére.
2: De egy nemzetközi politikai konfliktus, vagy akár háborús helyzet, az valóban olyan, amire nem nagyon lehet készülni, meg nagyon váratlan helyzetek állnak elő, de műfajilag azért belekerül mondjuk a krízis forgatókönyvekbe, hogy valamilyen esemény miatt ellehetetlenül a benzinszállítás.
3: Mint műfaj, igen. Mint műfaj, de hogy, igen. Tehát, hogy ez megint csak, ez egy pont az a krízis kommunikációs felkészülésnek és a tervezésnek a lényege, hogy nem nagyon egészen apró részletekbe belemenően minden egyes szenáriót rajzolunk, de azt, hogy mondjuk bármilyen okból kiesik egy-három napra az üzemanyag ellátás, arra lehet és kell készülni. Az, hogy ez háború miatt történik, vagy baleset miatt történik, vagy szerződési jogvita miatt történik, az végül is mindegy.
2: Egy nagyon nehéz, számomra fogós kérdés is, és gondolom, hogy lehet, hogy neked se könnyű, de nekifutok, azt hát, ha tanulunk belőle. Szerinted hol húzódik a határa annak, hogy tulajdonképpen üzletfolytonosságról beszélünk? Uh-huh. Most, amit behoztunk mind a ketten, az egy business continuity plan, tehát, hogy nem lesz benzin, de azért érezzük valószínűleg, hogy a reputációs kockázat az inkább ilyen kommunikációs oldalon jelentkezik, és nem pedig az üzletfolytonosságban. Tehát hol van a mi szerepünk kommunikációs felelősként? Vagy hol van a határa ennek, hogy na, ez most már nem hozzám tartozik?
3: Hú, hát ez nagyon izgalmas, amikor mondjuk az ember krízis kommunikációs kézikönyvet készít, és akkor ott le kell határolni nagyon határozottan, hogy mi az, ami a krízis kezelése, és nagyon sokszor össze szokták mosni, tehát a krízis kezelése az nem kommunikációs kérdés, valószínűleg nem kommunikációs krízise lesz a legtöbb vállalatnak, amit adott esetben egy vezérigazgató cserével meg lehet oldani, hanem történik valami akár haverja, akár más működési esemény, ez termékminőségtől kezdve balesetig bármi lehet, amit kezelni kell. A krízis kommunikáció pedig egyrészt azt szolgálja, hogy idejében tudjuk, hogy mi van, tudjuk, hogy a célközönségek mit gondolnak, és meg tudjuk tervezni, és végre tudjuk hajtani a kommunikációs oldalát annak, hogy mit és hogyan fogunk kinek elmondani arról, hogy mit csinálunk a krízis kezelésére.
2: És ide beletartozik, csak tegyük azért ide, mert nem biztos, hogy mindenkinek kézenfekvő a belső kommunikációs.
3: Abszolút. Sőt, én azt mindig el szoktam mondani, hogy ezt mindenki írja föl magának vastag piros filccel mindenhova,

0: és óriási kihagyott lehetőség is, tehát ha tájékoztatom a munkavállalókat arról, hogy mi történt, miért történt, mit csinálunk, és egyébként mikor várható, hogy helyreáll a normális működés, akkor ők multiplikátorként minden ismerősüknek el fogják mondani, ingyen és bérmentve, a lehető leghatékonyabban és hitelesebben azokat az információkat, amiket egyébként szeretnénk eljuttatni minden érintetthez.
1: Közben picit összeugrott a gyomrom, ugye, és nem mondják el azokat lehetőség szerint, amiket viszont nem szeretnénk a legszélesebb körben.
0: Ez pedig ugye akkor az is egy krízis kommunikációs, egyáltalán kommunikációs alapszabály, hogy csak azt mondd el, amiről nem baj, ha mindenki tudja.
1: Ezt néha szoktam mondani a műsorban, hogy megvan a headline, azt hiszem, hogy most is valami ilyesmi arany tétel hangzott el. Na, hogy legyen valami kerete vagy keretessége ennek, vagy íve ennek a beszélgetésnek, most játsszuk el akkor azzal a gondolattal, hogy megtörtént valamiféle reputációvesztés, tehát valami ezek közül, a havária helyzetek közül megtörtént. Milyen eszköztára, vagy milyen stratégiája van a kríziskommunikációnak arra, hogy a már megtörtént reputációs veszteséget megpróbálja valamilyen módon csökkenteni, vagy visszaépíteni?
0: A subheadline, okay, hogy a tagadás nem működik. Az okay, biztosan nem célra vezető, hogyha megpróbáljuk a kézenfekvőt eltagadni. Az őszinteség kifizetődő, de megint csak, tehát azért szelektíven bánjunk az őszinteséggel. Tehát régi kedves példám, igyekszem politikamentesen, de amikor néhány évvel ezelőtt talán Szíriából hazaérkeztek kimenekített túszok, és volt egy sajtótájékoztató, ami előtt a rendőri vezető mikrofonja már élesítve volt, és hallatszott, amikor odasúgta a túsznak, hogy keveset mondj, abban nem tudnak belekötni.
1: Szép.
0: Ez is egy aranyszabály. Tehát minél több információt mondunk, és ez elkerülhetetlen, mindig mindenki rengeteget akar mondani, mindent el akar mondani, mert egyrészt a transzparencia érdekében, meg ne nyomja a lelkét, hogy ő elhallgatott valamit, meg minél többet mondok, biztosan majd annál jobban érezni fogják, hogy én mindent elmondtam. Nem feltétlenül kell mindent mindenkinek az orrára kötni, mert csak plusz kérdéseket és félreértéseket szülünk.
1: Ez a kríziskommunikációnak számos, nagyon fontos pillére, amit behoztál, és nagyon örülök, hogy ezek elhangzottak. Amikor nem a konkrét krízist kezeljük már, hanem azt mondjuk, hogy na, mi nagyon megégettük magunkat egy dízelbotrányban, vagy egy nem is kell konkrét példa, vagy ez az élelmiszeripari cég, akit nem neveztél meg, de vissza akarunk jönni az emberek fejébe valami pozitívabb szintre. Az milyen eszköztárral, vagy mit gondol akkor végig? Tehát amikor sem nem kifejezetten azt kell kommunikálni, hanem hogy innen föl.
0: Kellő bizonyítékok kellenek a rendelkezésünkre álljanak ahhoz, hogy tanultunk a helyzetből, mit módosítottunk folyamatokon, szabályokon, rendszereken azért, hogy többet ne fordulhasson elő, és aztán ezt kell megfelelő üzenetrendszerbe fogalmazni és eljuttatni az érintett legfontosabb célcsoportokhoz. Erre ugye a klasszikus példa, amit biztos a műsorban is már én is hallottam legalább kétszer, a Tylenol eset, amikor a gyártó
1: visszarepülünk 1982-be.
0: Igen, de,
1: hát, de jó.
0: De igen. A Johnson & Johnson elő tudott állni azzal, hogy teljesen megváltoztatták a terméket. Tehát az a helyzet, ugye egy mérgezésről beszélünk, az nem fordulhat elő, mert a kapszulából tablettára váltottak, amiben értelemszerűen nem lehet ugyanazzal a módszerrel mérgező anyagot juttatni, de ott egyáltalán ugye azért klasszikus iskola példa, mert az első alkalommal pénzt és energiát nem kímélve visszahívta a terméket a gyártó mindenhonnan a piacról, azért, mert néhány elszigetelt eset történt, nyilván minden haláleset tragédia, és komolyan kell venni. Ők

0: komolyan is vették, és aztán ezzel megmutatták, hogy egy hiteles, megbízható cég, amelyik nem a profitját helyezi az ember életek elé.
1: Azt hittem arra kanyarítjuk, vagy arra kanyarított, hogy nem elég annak látszani, annak is kell lenni.
0: Igen.
1: Hiszen nem csak a Tylenol-nak ejtjük, nem Tylenol-nak, én Tylenol szoktam. Ugye nem csak az ő esetében van ez, hanem egy krízis helyzet után, ugye azt mondtad, hogy tanultunk belőle, és most komolyan is gondoljuk, tehát ez picit az, hogy meg is kell mutatni.
0: Abszolút, igen.
1: Ezeket a dolgokat. Záró téma, mert aztán nem fér bele több az adásba, de azt gondolom, hogy az eszköztár tekintetében, amiről nem beszéltünk ugyan sokat, csak mindig megemlítettük, hogy széles eszköztárban, egy kitüntetett helye van a médiának, mindenféle médiának. Milyen kihívások, vagy milyen trendek vannak most egy ilyen hagyományos, fontos eszközzel szemben a PR tekintetében, mint a média?
0: Itt azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy fontos, hagyományos eszköze a PR-nek a média és a sajtókapcsolatok, de távolról sem kizárólagos. Nagyon sokan még mindig azt gondolják, hogy hát a PR-esek azok majd elhelyeznek cikkeket az újságban, és az úgy jó lesz. De tény, hogy a média az nagyon fontos partnerünk, és nagyon fontos kommunikációs csatorna a célközönségek felé. Az elmúlt évtizedekben volt egyrészt egy hatalmas robbanás a média csatornák és a média felületek tekintetében, terén, piacán, szegmensében.
1: És valamennyi név a naptárban.
0: Igen. Tehát egy csomó felület csatorna áll a rendelkezésünkre, hogy eljuttassuk az üzeneteinket a célközönségeinkhez. Egy csomó fizetett eszköz is a mindennapos szakmai gyakorlatunk része. Akármilyen fizetett média megjelenéstől a keresőhirdetésen át a közösségi médiás hirdetésekig, vagy az influencer posztokig, együttműködésekig. És nagyon érdekesen változott a bizalom és a hitelesség kérdése. Tehát még mindig azért, és hogyha a magyar médiát nézem, akkor az elmúlt bő évben láthattuk, hogy milyen hitelessége van a hagyományos médiumoknak, akik az újságírói etikára, szabályokra, hagyományokra építve tájékoztatják a közvéleményt, de közben egy hatalmas harc folyik a figyelmünkért, és amikor a között kell választani, hogy elolvasok egy hosszú cikket, vagy megnézek egy másfél perces videót, vagy megnézek egy cicás gifet, akkor egyre inkább azért a fogyasztók fejében ezek úgy nagyjából egy szintre kerülnek. Tehát ebben a zajban kell eljutnunk a fogyasztókig, megragadni a figyelmüket, és átvinni az üzeneteinket, amire én személy szerint újságíró családba származom 3 generációra visszamenőleg, tehát én úgy gondolom, hogy a hagyományos média és a sajtó is megőrzendő érték, és fontos partnerünk és fontos csatorna, amivel foglalkozni kell, és aminek a további élését támogatnunk kell minden eszközzel.
1: Hát remélem, hogy sikerült legalább a saját hallgatóink figyelmét megragadni ebben a nagyon nagy zajban. Szántó Balázs PR szakértő, a Magyar Public Relations Szövetség elnökségi tagja, a Noguchi Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Ez volt a PR-es krízis kommunikációs adásunk, úgyis volt, aki már hiányolta, hogy a krízisek és pofonokban viszonylag kevés krízisről beszélünk, hát ma kijutott belőlük, remélem, hogy ők is elégedettséggel hallgatták. Ennyi fért a mostani műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok, Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 3 múzeumi főigazgatót menesztett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Az intézmények és háttérintézmények gazdálkodási átvilágítása után döntöttek így, amihez Tar Zoltán miniszter is hozzájárult. Megszűnik Bernár Zsolt a Természettudományi Múzeum főigazgatójának munkaviszonya, Rózsa Dávidi az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójáé, illetve Cselovszky Zoltánt az Iparművészeti Múzeum főigazgatóját is menesztették. Tar Zoltán egyúttal átfogó szakmai, gazdaság és etikai belső vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjánál. Hírek az orosz-ukrán háborúról. Kijevben legkevesebb 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a napközben történt orosz rakétatámadásban. A kelet-ukrajnai Szlovjanszban 5-en vesztették életüket, 9-en megsebesültek az orosz bombázásban. Mindezekről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be, aki részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Facebook bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre inkább szükségük lenne plusz Patriot légvédelmi rakétákra. Lengyelország Ukrajnával közösen gyártana Patriotokat, az új elfogó rakétákat valószínűleg Németországban vagy egy másik európai országban fogják gyártani, nehogy orosz célponttá váljanak. Varsó felajánlotta, hogy együttműködik Kijevvel és Washingtonnal annak biztosítása érdekében, hogy a gyártás biztonságos helyen történjen. 6 ember vesztette életét, további 26 megsebesült egy kirovi vállalatot ért ukrán rakétatámadás következtében. Ott a helyi kormányzó számolt be erről, folyik a vízellátás és az áramellátás helyreállítása. A helyi média adatai szerint a támadása a kirovi Filejka kerületben történt, ahol egy légvédelmi rakétákat gyártó vállalatot ért légi csapás. Az orosz jegybank 25 bázisponttal 14,25-ről 14%-ra csökkentette az irányadó kamatot. A mai volt sorozatban a 10. kamat csökkentés tavaly június óta. Az infláció 4-5% körül alakul, az éves infláció ugyanakkor az üzemanyagárak emelkedése miatt végül 6-7% lehet. A bérek emelkedése lassult Oroszországban, de továbbra is meghaladja a termelékenység növekedését, a munkanélküliség pedig rekordalacsony szinten maradt. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek az ország középső részén. Madrid, valamint Castilla és León tartományokban tomboló erdőtüzek következtében. A kormány a katonai vészhelyzeti egység javaslatára aktiválta az európai válságkezelési mechanizmust annak érdekében, hogy legalább 4 további tűzoltó repülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország után két légijárművet már felajánlott segítségül. Na, figyelem a Madrid és Castilla és León tartományokat érintő tüzekre összpontosul, amelyek miatt reggelig több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni, de azóta további, mint egy 9 000 embert érintő evakuálásokat is elrendeltek. A környéken 5 regionális út továbbra is teljesen zárva van, 16 településen nem működik a távközlési hálózat. Az egyre súlyosbodó erdőtüzek miatt a francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferre félszigeten. Jelenleg 2 párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek.
1: Tőzsde hírek.
3: Viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés Európában, mert hogy emelkednek a mutatók, a londoni tőzsde 0,4-del, a német DAX 9-del, a francia CAC-ran 0,5%-os, az olasz tőzsde 8-tizedes, a spanyol 9-tized%-os erősödésben jár. Idehaza a BUX emelkedik enyhe 1-tized%-os mértékben, jelenleg 144.312 ponton jár, a forgalom 7.891.000.000 forint. 0,4%-kal gyengülnek mindössze a MOL részvények, 4.446 forinton jegyzik őket, az OTP kerek 46.000 forinton, 0,4%-os mínuszban, a Richter 0,3%-kal erősödik, 11.690, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.640 forinton jár, jelenleg 361 forint 80 fillére jegyzik az euró árfolyamát.
1: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos idő, délutánra gomoly felhők nagyrészt eloszlanak, eső legfeljebb északkeleten fordulhat elő. A helyenként még élénk szél, estére fokozatosan veszít erejéből. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjus Igyes. Saját erőforrással és csapattal szállt be a Formula 1-es versenyvilágba az idei szezontól kezdve az Audi, miután részesedést szerzett a legendás Sauber Motorsportban. Az új versenyistáló névadó szponzora Revolut lett, így a csapat hivatalos neve Audi Revolut F1 Team. Debütálása óta az Audi F1 csapata eddig 10 pontot szerzett a 2026-os Formula 1-es világbajnokságban, és ezzel a 9. helyen áll a konstruktőri bajnokságban. A sportvilág eddig sem áll távol a bajor autógyártótól, sőt, a sportosságra hangolt autóik tudását az Audi egyre gyarapodó vevőkör is naponta élvezi. A legmagasabb igényeket és kielégítő Audi sportmodellek ugyanis a márka csúcsminőségű, nagy teljesítményű autói. Ezek a modellek a versenypályák technikáját ötvözik a hétköznapi használhatósággal. A bajorok 2 kategóriát különböztetnek meg a sportosra hangolt autói körében. Az S-szériát a sportos mindennapi autók jelentik, míg az RS-szériába a maximális teljesítményű, itt is alapfelszereltségként quattro összkerékhajtású modellek tartoznak. A 2026-os modellében az Audi Sport részlege a hibrid technológiára helyezi a hangsúlyt, így a hagyományos belső égésű motorok mellett megjelentek a nagy teljesítményű plug-in hibrid hajtásláncok is. Az idei esztendő legnagyobb újdonsága az Audi RS5. A konnektoros hibrid autó lenyűgöző 639 lóerős teljesítményének köszönhetően az egyik legdinamikusabb sportmodell a piacon. Az F1-es tapasztalatokról és a hétköznapi sportautók világáról Szabó Andrással, az Audi magyarországi márkaigazgatójával beszélgetünk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
5: Szervusz, ugye, köszöntöm a hallgatókat.
4: Sokat számára egyébként meglepetés a hír, igaz, hogy nem mai a bejelentés, 2 évvel korábban hangzott el először, hogy az Audi hova törekszik a sportvilágban, de mégiscsak azért foglalkozunk az, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Egy ilyen nagyon rangos prémium autógyártónak miért volt fontos a pénzégető sportvilágot is felkeresni?
5: Egyik oldalról értem a kérdést, hogy tényleg ez ebből a szempontból váratlan lehet. Másik oldalról, hogyha megnézzük az Audi motorsport történelmét, látjuk, hogy a 30-es évektől kezdve ugye még autóunionként gyakorlatilag mindig részt vettek, majdhogy nem minden meghatározó autósport ágban, ha szabad így fogalmaznom, ugye kezdve a hőskori autóversenyzéstől, de egy picit közelebb hozzam a mai naphoz adott esetben a rally világbajnokság, ugye a Quattroval, emlékszünk a 80-ban vezetett legendás Quattrora, utána a 2000-es években volt egy nagyon erős Audi dominancia Le Mansban, 24-ben sikerült Dakart is nyernünk, ugye közötte volt a DTM, ahol szintén sikeres volt a márka, és igazából az egyik legkomolyabb disziplín, ami kimaradt, az a Forma 1 volt, ami a motor sportnak a csúcsa, mondhatjuk így. Tehát egy picit logikus volt, hogy itt is meg fog érkezni az Audi. Fontos etapot kihagytam, egyébként ezért elnézést kérek, ugye 2017-ben Luca di Grassi révén megnyerte az Audi a Formula E világbajnokságot, és igazából, hogyha objektíven nézem a dolgot, akkor most egy elég jó beszállási pont van a Forma 1-be. Amikor ez a döntés 24-ben megszületett, akkor már lehetett tudni, hogy 26-tól egy teljesen más szabályrendszer fog érvénybe lépni a Forma 1-ben. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki kívül akar beszélni, akkor ez egy jó pont, hiszen egy picit kisebb lesz a különbség azokkal a gyártókkal, akik már régóta benne vannak a Forma 1-ben, hiszen más a motor felépítése, ebben az évben sokkal jobb hangsúlyt kap a hibrid erőhajtás, az elektromos hajtás a motornál. Illetve miután a Forma 1-ben létezik egy költségsapka, ez valóban egy nagy költség, de egy tervezhető költség. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy imidzset akar építeni, és meg akar mutatni, hogy nem csak a többi már által elsorolt disziplinában tud sikeres lenni, akkor ez egy tökéletes pont a beszállásra. Mondtad, hogy 10 pontunk van eddig, az Audinak egy nagyjából 5 éves terve van arra, hogy hova szeretne jutni a Forma 1-ben, és 2030-ra szeretne a világbajnokságért küzdelembe szállni. Az első évben semmilyen eljárás nem volt pontokat tekintve, tehát nyilvánvalóan 10 ponttal mondhatjuk azt, hogy csak a 9. helyen vagyunk, de mondhatjuk azt is, hogy most már 2. verseny óta folyamatosan pontokat szerzünk, és nagyon szeretném, hogy ez folytatódna most hétvégén is.
4: Azt is mondhatjuk, hogy aki számít, benne van, tehát az, aki a Forma 1-ben részt vesz, azt tekinthetjük komoly motorgyártó vállalatnak. És hát mondtad is, hogy ez tervezető összeget emészt föl, ami nem kevés. Nem véletlen, hogy egy-egy autógyártó ilyenkor társul. Az Audi is ugye ezt az angol Saubert fölvásárolva megegyezett több támogatóval, és most már ugye olyan szponzorok szerepelnek mellette a Audi Revolut F1 teamben, mint a Castrol, vagy az Adidas, a Revolutról ugye megint beszélhetünk. A Visit Qatar, az egy turisztikai cég, egy állami cég, és hát a Hayata Park utazási portál, a Paulaner sörgyártó és a Procter & Gamble. Hát ez egy komoly csapat, azt hiszem a pénz biztosítva van, a technikát az Audi adja, hiszen olyan motort fejlesztett ki, aminek azt hiszem januárban volt talán bemutatója, idén januárban, amivel azért bátran versenybe szálltok.
5: Igen, én ebből azt látom, hogy ez a projekt ez nem egy embernek a fantáziát megmozgatta, tehát hogy nagyon komoly cégek állnak mellénk, ebben ez azt mutatja, hogy megvan a bizalom a márka iránt. És igen, én közelről figyelhettem ennek a motornak a pályára kerülését, hiszen több alkalommal volt lehetőségem rendezvényeken részt venni, ahol a Forma 1-es csapattal tudtunk találkozni, és ők elmondták, hogy először idén volt az a pillanat, amikor effektív ezt a motort, amit már régóta fejlesztenek ugye Neuburgban, az Audi Motorsport központjában, ezt pályára vitték. Tehát az a pillanat, amikor az Audi motor benne volt ebben az autóban, és egy versenypen megtette az első köröket, az egy nagyon-nagyon hát érzelmileg töltött pillanat volt az egész csapat számára. Egyébként azokon a teszteken elinte remekül teljesített az autó. Ami érdekes egyébként a csapatnál, hogy ugye a Forma 1-ben a csapatok jelentős része angliai központtal rendelkezik. Nekünk ugye a központunk, tulajdonképpen kettő központunk van, hogy így nézzük. Hinwil, az Aubernek a korábbi központja, ahol egyébként a karosszériát gyártják, illetve az autót, és Neuburg, ahol pedig a hajtásláncnak a gyártása folyik, és egyébként kis szakmai titok, hogy abban a bizonyos angliai Forma 1 központ részen, vagy Forma 1 központban, szintén van az Audinak egyébként egy pici támaszpontja. De igazából a két főbb lokációnk az Neuburg és Hinwil.
4: Szóval az Audinak ez egy olyan terep, ami nagyon megcsillogtathatja a technikai tudását szerintem. Ráadásul ugye miután az utakon találkozhatunk nagyon sok négykarikás autóval, hiszen mindenféle méretosztályban ontja a jobbnál jobb autókat az Audi, így lehetősége lesz testközelből is megmutatni a tudását, a technikai motorépítő tudását a közönségnek, egyrészt akik ott vesznek részt a versenyeken, másrészt a televízió közvetésen keresztül a világban több száz millió ember számára. Tehát, ha jól tudom, most hétvégén is lesz valami kapcsolatotok a helyi közönséggel.
5: Így van, mai naptól, azaz péntektől a Millenárison lehet velünk találkozni, és mindenkit arra búznék, hogy gyertek el, hiszen ki lesz állítva az R26-os Audi versenyautónk, egy vadonatúj RS5-ös modell, amiben egyébként érdekesség, hogy azt a hajtásláncot, beszéltél, Frici, az előbb, azt Győrben gyártják, és ha már Győrben gyártják, akkor ki is állítjuk ezt a hajtásláncot, hát tehát ezt a motort.
4: Így van, rendjén.
5: Így is van, és ott lesz még egy teljesen győri gyártású Q3-os Audi is, és ami talán még ezek mellett szintén érdekes, hogy szombat este találkozhattok a standunkon Makai Gergellyel, aki az FIA-nek a hivatalos fotósa, és végigkíséri a szágúdó cirkuszt, egy kis Audi szemüveggel is fényképez, illetve Weber Gáborról, akit talán most kell bemutatnom ebben a körben.
4: Volt kollégánk. De egyébként ugye az elején, a felvezetésben is említettem, hogy az Audinak nem idegen a sportvilág, csak nyilván nem köröző autókat gyártott eddig, hanem az utakat róvó autókat, hiszen a sportmodellek, az Audi sport részlegnek a modelljei, azok a márka csúcsminőségű nagy teljesítményű sportautói, és ebből nagyon sok van. Az elmúlt évtizedekben sokat bocsátott ki a gyár, és nagyon fontos megemlíteni, hogy két kategória létezik, az S és az RS, ahogy az említettem a bevezetőben. Az RS osztályban egyébként többnyire a kompakt méret tartozik, ugye elsősorban, de bár vannak a felsőbb kategóriásokból is besorolható.
5: Én ezt árnyalnám, tehát igen, az RS3-tól indulunk, de egészen a Q8-asunkig, RS Q8-ig ott vagyunk az RS modellekkel.
4: De azt csak akartam mondani, hogy az Audi S3, RS3 Sportback és az RS3 limuzin ugye a kompakt méretben van sport besorolással. Középkategóriában is bocsát ki a gyár sportautókat, az RS4 Avant, az RS5 Coupé és az RS5 Sportback például.
5: Amiket ugye most az új A5-ös szériával váltunk le, és az RS5 lesz ezeknek az autóknak a szellemi utóda.
4: És aztán mindjárt bővebben is beszélünk erről, mert nagyon fontos hír. Az SUV modellek között az RS Q3 és az RS Q8, ami kimagaslik a gyártási sorból, és hát az elektromos autók között is van sport változata az Audinak, az e-tron GT és az RS e-tron VT. Hát ezek nagyon komoly autók, amelyekről beszélünk, de ha már fölhoztad, hogy mi mit vált föl, hiszen idén debütált egy elképesztő új autótok, és először jelent meg a sportos autók körében a plug-in hibrid verzió, mégpedig az Audi RS5 néven.
5: Így van, ugye az Audi mindig szeretett a versenypályás technológiából meríteni, és azt átültetni a hétköznapi autó világába. Nincs ez másképpen az RS5 esetében sem. Itt, ahogy te is említetted, egy hibrid hajtáslánc jelenik meg, ahol összedolgozik egy 6 hengeres 3 literes benzines motor, illetve egy 100 lóerő fölötti elektromotor. Az autónál viszont maga a hibrid hajtáslánc és a hibrid technológia nem csak a motor teljesítményben mutatkozik meg, hanem azáltal, hogy egy hibrid technológia került az autó alá, újabb lehetőségek nyíltak meg abban, hogy a futómű hangulást, illetőlegesen az autónak a hajtásláncát hogyan tudjuk befolyásolni. Gondolok itt arra, hogy elektromosan vagyunk képesek úgynevezett torque vectoringra, ami ha szükség úgy hozza, akkor képes arra, hogy a hátsó kerekek között akár 2000 Nm-es eltérést is biztosítson kerekenként. Magyarul ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy amikor megfelelő nyomaték kerül az egyik kerékre, akkor az autó nyugodtan lehet driftelni. Ami egy quattro meghajtás volt, ez nem volt annyira jellegzetes. Ez azt jelenti, hogy ebben a kategóriában egy kiemelkedően jól kezelhető és jól vezethető, illetve élvezetesen vezethető autót tudtunk az aszfaltra tenni.
4: 639 lóerő, ez önmagáért beszél. És hát ugye az, hogy az RS4-est váltja az RS5-ös, az azt jelenti, hogy az RS4 utódjaként ez az autó sportos szedáként és természetesen kombiként is elérhető.
5: Így van, hát valaki egyszer azt mondta, szerintem rádióban hangzott el, szép kombit Avantnak hívják, tehát nyilvánvalóan nem lehet olyan RS modellünk, amiből ne lenne adott esetben egy Avant változat, gondolok itt ezekre az autókra, amikből egyébként is létezik, hogy igen, az RS5-ös elérhető sportos limuzinként, illetve Avant nevezett kombiként is.
4: Én most puskázok egyébként, mert ez nagyon fontos, hogy 2,9 literes ikerturbós V6-os motor feszít a gépháztető alatt, és egy vizes intercooleres Miller ciklus szerint működő blokk. Immár önmagában 510 lóerőt tud, és ugye ehhez társul egy villanymotor, így adódik össze a 639 lóerős teljesítmény, 825 Nm nyomaték. Hát ez 9 lóerővel erősebb, mint a tavalyi RS6-os Avant.
5: Így van, és ha már az S6-osról beszélünk, ott sem kell megijednünk, hiszen az előző generációs S6-os Avant már kifutott, tehát már csak sajnos eladott autóként tudunk rá tekinteni, viszont jövő évben érkezik az új S6-os Avant, erről még sokkal többet nem mondhatok ebben a pillanatban, de neki már volt szerencsém látni azt az autót, és érdemes lesz arra is odafigyelni majd.
4: Az is nagyon fontos, hogy egy ilyen autó milyen kunsztokra képes. Hát ugye a gyorsulási érték, ez önmagában elad egy autót, hiszen ha valamelyik autógyártó marketingje kitalálja, hogy azt hirdessük nagy betűkkel, nagy számokkal, ez eladja az autót. Tehát 3,6 másodperces gyorsulás az RS5-ös. 3,6 másodperc. Végsebesség 285 km/h. Elképesztő.
5: És amit nem lehet leírni számokkal, az az, hogy milyen érzés ezt az autót vezetni. Nekem volt alkalmam ezt Dart versenypályán tesztelni.
4: Hú, mesélj róla.
5: Egészen elképesztő, hogy ezzel ugye egy hibrid autó az mindig nehezebb lesz, mint egy sima belső égésű autó. És általában az autógyártóknak az a nagy feladata, hogy ezt a fajta súlyt ezt el lehessen tüntetni, hiszen fizika az nem hazudik, tehát mindig nehezebb egy autónál, nehezebb olyan kezelhetőséget biztosítani, ami egy versenypályán megállja a helyét, és ez az RS5-nél sikerült. Tehát tényleg egy annyira játékosan mozgó, de mégis kiszámítható, annyira jól dinamikusan vezethető autóról beszélünk, ami tényleg nem csak a számokban lesz rendszeresen élvezetes, hanem tényleg hétköznapi közlekedésre is alkalmasan, de adott esetben verseny pályán meghajtva is abszolút képes helytállni.
4: Milyen a kanyarsebessége? Gondolom, hogy brutális.
5: Nem tudom számokkal leírni, egészen elképesztő volt, hogy még az én kezembe is meg tudott mozdulni az autó hátul, és egyfajta kontrollált driftelésre volt lehetőség, és itt nem én vagyok a nagyon jó sofőr, az autó tud borzasztóan sokat.
4: Hát 22 kWh-s akkumulátorra rendelkezik, hogy ezzel önmagában tud elektromos mozgásra kép venni, tehát tud elektromosan is mozogni, 84 kilométeres hatótávot ír a gyár. Hát, hogy ebből mi jön össze, azt nem tudjuk még.
5: Tudjuk. Nekem volt alkalom egy hétig ilyen autót használni, és városban elektromosan közlekedtem. Én olyan 70 km gond nélkül autóztam vele.
4: Az igen. Ráadásul ugye ez nem nagy akkumulátor, tehát tegyük hozzá, hogy miután plug-in hibrid autóról van szó, a gyors töltés nem jöhet számításba, ezért 11 kW-os AC töltéssel lehet csak megtölteni, viszont arra elegendő 2,5 óra. Gyakorlatilag egy ebéd során, egy hosszú munkaebéd során föl lehet tölteni a aluljáróban lévő parkolóban.
5: Igazából azt érdemes figyelembe venni, hogy a plug-in hibrid vásárlóknak jelentős része rendelkezik valamilyen típusú stabil töltési ponttal, vagy otthon képesek tölteni, vagy pedig a munkahelyükön. Én is ezt játszottam, hogy a parkolóján mögötti töltőről töltöttem föl a pont az akkumulátort, amikor szükség volt rá. Tehát amikor városban közlekedtem a hétköznapokban, ahol egy sportmodellnek igazából nem annyira jó terület a város dugóban állni, ott én elektromosan tudtam közlekedni, és akkor kellett a benzinmotorhoz nyúlni, amikor az ember kiment a városból. Ugye ezt lefordítva az egyszerű használónak a nyelvére. Amikor nincsen szükség arra, hogy borzasztóan erős autó legyen alattunk, akkor egy elektromotorral elközlekedünk a városba, de amikor kedvünk per lehetőségünk támad arra, hogy kihasználjuk ezt a 639 lóerőt, akkor viszont ugye ott van minden is rendelkezésre áll. Nagyon-nagyon jó kompromisszum egyébként, és élhetővé teszi az autót a hétköznapokban.
4: Egyébként mérnöki teljesítmény csúcsa, hogy arra is vigyáznak az Audi mérnökök, hogy ez a viszonylag kicsi akkumulátor, ez a 22 kWh, soha nem merüljön le. RS üzemmódban például nem engedi a elektronika 90%-os töltöttség alá zuhanni az akkumulátort, és ilyenkor aktív hűtés is indul be, és minden áron 20 fok alá csökkenti az akkumulátor hőfokát, tehát így tartható ez a nagyon tartós kapacitás.
5: Ugye itt a hibrid hajtásnak kettős jelentőség van. Az egyik az, hogy mondtam, lehessen közlekedni vele a hétköznapokban, de amikor tényleg az autónak a képességét
4: plusz erő kell,
5: ott legyen, és ez csak akkor lehetséges, hogy az akkumulátor fel van töltve. Egy dolog, amit még hozzátennék, elképesztően gyorsan tölt az akkumulátor. Tehát hatalmas nagy mennyiségben képes elektromos áramot rekuperálni. Ez megint csak saját tapasztalat, egy húzósabb szakaszon, egy húzósabb igénybevétel alatt az volt a tapasztalat, hogy amikor a motor rásegített az elektromotor, akkor nyilván rengeteget kivett az akkumulátorból, de 2-3-4 fékezés után olyan mennyiséget töltött vissza, ami elképzelhetetlen volt. Gyakorlatilag 20-30%-os töltöttséggel beszabadultunk egy olyan helyre, ahol tudtunk sportosan autózni, és majdhogy nem 70-80%-os töltöttsége jöttünk ki onnan, mert levezető körökön már nem használtunk annyi akkumulátort.
4: Igen, ez nagyon érdekes. Driftelésről beszéltél az előbb, még annyit hozzátennék, szintén puskázok egy nagyon fontos anyagba, hogy 70-30, illetve 15-85 az arányok között képes játszani a nyomaték a tengelyek közötti eloszlást.
5: Tehát és mindig a hátsó tengely van több.
4: Elképesztő, hogy milyen finoman lehet hangolni a nyomaték adagolást. Szóval ezért ez komoly elektronika kell, meg jó, komoly mérnökű munka. És hát ugye mondtad, hogy azért van tömege egy ilyen plug-in hibrid autónak, hát 2300 kiló, amiről beszélünk, Tehát az egy komoly megjelenésű, komoly tömegű autó. Viszont említettel azt is, hogy az RS3 is megújult. Azért arra is mondjuk már valamit, mert az egyik, mondhatnám, a legfontosabb belépő sportmodelletek.
5: Így van. Az RS3 most van megújulás alatt, tehát gyakorlatilag ebben a pillanatban most még nincs fönn a konfigurátorom az új RS3, de egy-két napon belül fönt lesz. Maga az autónak a lelke, az 5 hengeres, 2 literes motor, 400 lóerős motor nem fog megújulni, inkább az autónak a beltere, illetve a külcsíny kap egy picike kis átdolgozást. Tehát igazából ezt úgy kellett megfogalmazni, hogy marad a jóra vált 5 hengeres, 2 literes motor még egy darabig. Nekem egyébként ez egy kedvenc motorom, és egy eléggé Audi különlegesség is ez a típusú 5 hengeres motorelosztás.
4: Egyébként Magyarországon elég sokat lehet látni az utakon a korábbi évjáratokból, és ez egy nagyon-nagyon ikonikus sportautó. Ebben a kategóriában, méretosztályban egyébként nem sok ellenfele van.
5: Igazából a német prémiumok között lehet találni versenytársat, csak, de igen, és most eddig inkább kezd kihalni ez a kompakt hot hatch kategória. Egyébként koncernen belül is vannak nem feltétlenül ennyire nagy teljesítményű autók, de azért koncernen belül én tudok olyan autót, amik idén volt 50 éves évforduló, és szintén óriási nagy élmény vezetni.
4: Sportolosságról beszélünk, várható-e még valami újdonság idénre? Nuvolári, ilyesmi?
5: Ugye a Nuvolárit Monakóban mutatta be az Audi, ez egy nagyon nagy meglepetés volt, szerintem 499 példányban legyártott Lamborghini Temerario alapú szupersportautóról beszélünk, ez egy V8-as 4 literes motorral hajtott, illetve emellé 3 elektromos motorral rendelkező 1001 lóerős szupersportautó. Ahogy mondtam, 499 példányban készül, és óriási büszkeség, ebből 2 példány biztosan Magyarországra fog kerülni.
4: Van már tulajdonosa? Vagy pedig
5: van már tulajdonosa, így van.
4: És mikor vehetik át?
5: 2027-ben fog az autó gyártásba kerülni, tehát hogy jövő év első felében talán.
4: Annak nagy hírverést kell csinálni, mert ritka dolog lesz.
5: Nyilván tiszteletben tartjuk az ügyfeleknek a
4: inkognitóját.
5: Inkognitóját, bármi más, de én nagyon bízom benne, hogy fogjuk ezt az autót azért látni.
4: Hát földeszálltabb autóval fogunk még találkozni valamit a sportvilágból?
5: Ebben az évben nem is, hogy a sportvilágból, mint inkább a hétköznapi autóvilágából a Q7-es érkezik, illetve majd a Q9-es évvégén, ez ugye mind a kettő elég nagy méretű SUV-król beszélünk, illetve az én személyes kedvencem, ami évvégén érkezik, az A2 e-tron, ami egy városi elektromos autó lesz, és hogyha valakinek Audi történetben van egy pici jártasság, azt tudja, hogy az A2-es mennyire egy ikonikus, különleges formájú és egészen elképesztő technikai megoldáshoz felmutató autó volt ugye az évszázad, ahogy csinálta a 2000-es évek elején. Nagyjából az a formavilág fog visszatérni, elektromos köntösbe bújtatva, én nagyon várom már ezt az autót is.
4: Az nagyon érdekes formavilág. Ott voltam a világpremiérjén annak idején, ez talán 25 éve volt, vagy 20 éve. Hát elég megosztó volt a formavilág, és viszont nagyon különleges volt. Fél percünk sem maradt, azért az érdekelne, hogy érződik-e már az értékesítésben a Forma 1-es jelenlét?
5: Sosem lesz olyan kimondott összefüggés, azért adtunk el ennyivel több autót, mert, de egyértelműen lehet látni, hogy sokkal többen érdeklődnek a márka iránt, és ez a keresésbe betérő ügyfeleinken is látszódik. Ezért is szeretnénk minél több mindenkit vendégül látni hétvégén a Millenárison, az Audi standon.
4: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Szabó Andrást, az Audi magyarországi márkaigazgatóját hallották.
5: Köszönöm szépen.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: másodperccel múlt fél négy. Jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindenek előtt arról, hogy három múzeumi főigazgatót menesztett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az intézmények és háttérintézmények gazdálkodási átvilágítása után döntöttek így, amihez Tar Zoltán miniszter hozzájárult. Megszűnik Bernár Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának munkaviszonya, Rózsa Dávidé, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójáé, illetve Csalovszky Zoltánt is menesztik az Iparművészeti Múzeum éléről. Lengyelország Ukrajnával közösen gyártana Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétákat. Az új elfogó rakétákat valószínűleg Németországban vagy egy másik európai országban fogják gyártani, nehogy orosz célponttá váljanak. Varsó felajánlotta, hogy együttműködik Kijevvel és Washingtonnal annak biztosítása érdekében, hogy a gyártás biztonságos helyen történjen.
1: Tőzsde hírek.
0: Nézzük először a Wall Street tőzsde nyitását. Viszonylag jó az európai hangulat, erre rákapaszkodva véhetően a Wall Street-en is majd erősödéssel nyitnak, és hát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 1,1%-os plusszal kezdi a napot a Dow Jones, az S&P 500, és hát a Nasdaq is egy enyhe erősödéssel nyit, 25.116 ponton. Európában a német DAX mutatója 0,4%-os pluszban jár, a londoni FTSE 0,4-del erősödik, a francia CAC szintén ekkora mértékben, az olasz tőzsde 0,7, a spanyol 1,1%-os emelkedésben. 1,1369-ig jött le az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai tőzsde 0,2%-os pluszban jár, 144.449 ponton a BUX, a forgalom 8.389 millió forint. 0,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.466 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,1%-kal csökken, 45.960, a Richter 0,5%-os pluszban, 11.710, a Magyar Telekom 1,2%-os emelkedésben, 2.646 forinton. Jelenleg az euróért 362 forint 20 fillért kell adni. Átmeneti fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó 5 strandján, miután a rendszeres laboratóriumi vizsgálatok határértékét meghaladó bakteriális szennyezettséget mutattak ki. A tilalom az Agárdi Park strandkempinget, a Gárdonyi Tini Szabad strandot, a Velence északi strandot, a Velence korzói szabad strandot, valamint a Velence Resort and Spa strandját érinti. Vissza egy picit még a piacokhoz, esik a kőolajára, de bőven 90 dollár fölött a két fő típus. A Brent 98 dollár 13 centen, az amerikai könnyolaj 90 dollár 53 cent. Az arany árfolyama jelenleg 4050 dolláron jár. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Úgynevezett országos jelentőségű vízhelyzetet hirdettek az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban. A kormány a katonai vízhelyzeti egység javaslatára aktiválta az Európai Válságkezelési Mechanizmust annak érdekében, hogy legalább 4 további tűzoltó repülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. A figyelem a Madrid és Kasztília és León tartományokat érintő tüzekre összpontosul, amelyek miatt reggelig 10.000 embert kellett kitelepíteni, de azóta a további 9.000 embert érintő evakuálásokat is elrendeltek. A környéken 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, 16 településen sem működik a távközlési hálózat. Az egyre súlyosbodó erdőtüzek miatt a francia hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferret félszigeten. Jelenleg 2 párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10.000 hektárnyi területet érintenek.
1: Időjárás jelentés.
0: A délután hátralévő részében marad a napsütéses, gomoly felhős időjárás, északon, északkeleten fordulhat elő legfeljebb eső, az élénk szél estére fokozatosan veszít majd az erejéből, a hőmérséklet csúcsértéke 22-27 fok között várható délután, este 14-20 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 36 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytassuk műsorunkat. Nagy fába vágja a fejszét az, aki ma autót vásárol. Nem a kínálattal van baj, sőt, új autó annyi, mint a tenger. Az árakkal sem lehet ma már probléma, hiszen hónapról hónapra zuhannak az árak. Vannak modellek, amelyeket sok milliós engedménnyel vásárolhatunk meg, akár sok éves részletre. Tehát csak kapkodja a fejét a tájékozatlan vevőjelölt a jobbnál jobb kínálat és ár láttán, és a bőség zavara ellenére még sem tud dönteni. Mert egyáltalán nem mindegy, ha már a méretosztály kipipálva, hogy milyen hajtásláncot válasszon. A fenntartási költségek nagyon fontosak, de legalább ennyit nyom a latba a várható szervizigény. CIO vagy turbo benzines? Kislőketér forgató, háromhengeres vagy strapabíróbb négyhengeresek jöjjenek számításba? Esetleg kisebb vagy inkább kétliteres dízelek, hibridek vagy konnektoros hibridek közül válogassunk. És akkor ott vannak az egyre növekvő számú ilyen-olyan származású villanyautók, amelyekről csak a hozzá nem értő gondolja komolyan, hogy minden elektromos jármű egyforma, mert nagyon nem. Egy szó mint száz. Hogyan és mi alapján válasszunk, ha a pénzünk is megvan, a felhasználási szokásaink is tisztázottak, és már csak abban nem vagyunk biztosak, mennyit kell majd a szervizekben hagynunk az évek során. Az autóválasztás műszaki rejtelmeibe Válint Péter, a Porsche Pest szerviz igazgatója segít bennünket eligazgatni. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Amikor telefonon megbeszéltük, hogy erről a témáról kéne beszélnünk, így hosszasan egyeztettünk, mert hogy sok érdekességet lehet mondani, és mégsem. Ugye a szerviz háttér az annyira nem izgalmas az emberek számára, de mégis azért ott nagyon sok minden eldől egy autóvásárlásnál, és az autó élete során a legtöbbet ott adjuk ki a vételár mellett.
3: Hát ez egyrészt igaz, hogy ugye a költségek azok megjelennek ugye a szervizeltetés során. Természetesen emellett vannak egyéb költséges tényezők is, mint például egy jó biztosítás a gépjárműhöz, vagy pedig, hogyha egy adott időintervallumban gondolkozunk valamilyen finanszírozási eljárásban, akkor a maradványi érték is elég jelentősen befolyásolhatja azt, hogy mennyibe kerül nekünk akár kilométerre, akár időre lebontva a gépjármű használata. Természetesen ugye a szervizköltségek azok markánsabban megjelennek egy benzines, dízel vagy akár hibrid autó esetén is, mint egy elektromos autó esetén is, hiszen az elektromos autóknál sok gyártó már kilométerkorlátozás nélküli időszakos átvizsgálásokat ír elő ezeknek az autóknak az üzemeltetéséhez. Ez egy olyan üzemeltetésnél, ahol nekünk megfelel ez az autó a napi használat során, akár a hatótávban, akár tölthetőségben, igen komoly anyagi előnyöket jelenthet. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy családi háznál napelemes rendszerről töltve tankoljuk ezeket a gépkocsikat, akkor az üzemanyag költségeken is elég jelentős összegeket lehet megspórolni.
2: Olyannyira, hogy 100 kilométert 5-600 forintért meg lehet tenni, hogyha otthon tankolunk.
3: Bizony, tehát azért ez összehasonlítva egy benzines vagy akár egy dízel gépjármű fajlagos kilométer költségeivel elég jelentős megtakarításokra tehetünk szert.
2: Akkor kezdjük a végén, vagy az elején. A legkisebb autóknál. Sokan azt hiszik, hogy kis autó, kis költség. Valóság nem így néz ki.
3: Ez lehet akár így is. Ökölszabályként tekinthető, és ez szinte bármelyik gépjárműnél arányosítás, költségarányosítás szempontjából elővehető, hogyha szeretnénk tudni, hogy körülbelül milyen szervizköltségekkel számolhatunk, hogy ha egy 10 millió forintos autónak a szervizköltségét hosszú távon egy egységnek tekintjük, akkor egy 20 millió forintos autónak körülbelül duplája lesz a szervizköltsége hasonló üzemeltetés alatt. Ez természetesen akkor igaz, hogy a benzinest a benzinessel, dízelt a dízellel hasonlítunk össze. Ennek egyetlen egy oka van, ha megnézzük, egy nagyobb motorral szerelt autóba, hagyományos belső égésű motoros gépjárműkről beszélünk, az olajmennyiségek egy nagyobb súlyú autónál, nagyobb tömegű autónál, ugye a féktárcsáknak, a fékbetéteknek a mérete, tehát a fékeknek a méretezése miatt nagyobb értékű, nagyobb alkatrészeket használunk, nagyobb költségekkel számolhatunk ezeknek a gépjárműk az üzemeltetésén. Természetesen ez egy ökölszabály, tehát nem lehet fillére pontosan ezekkel számolni, de nagyságrendileg elég jól meghatározható könnyedén a gépjármű üzemeltetési költség.
2: Igaz lehet az a megállapítás, hogy a kis háromhengeres fűnyírom motorokkal működő autók fogyasztása lényegesen nagyobb, mint a négyhengeres társaié, másrészt pedig ezeknek a szervizigénye is nagyobb lehet, hiszen sokkal nagyobb a kopás például menet közben. Nyilvánvalóan az életciklusukról sem sok mindent tudunk, hiszen nem olyan régen vannak ezek üzemben, talán még 10 éven belül van mindegyik. Tehát lényeg az, hogy a kis háromhengeresek lehet, hogy olcsóbban meg tudjuk venni, de azért az üzemben tartás, a szervizigény esetleg ehhez képest nagyobb, mint egy négyhengeres változatnál.
3: Ez egy érdekes dolog. Mindig vissza lehet kanyarodni arra, hogy olyan gépjárművet vásároljunk, ami a vezetési szokásainkhoz, illetve a használati szokásainkhoz jól illeszkedik. Amennyiben én veszek egy kisköpcentis turbomotorral, egy háromhengeres turbomotorral szerelt autót, az én közlekedési szokásaim nagyrészt előváros, városi közlekedés, néha egy kicsi autópályázás, de nyugodt körülmények között nem használjuk ki a gépjárműben lévő teljesítményt sem. Ott igen jó fogyasztási adatokkal lehet számolni, és nem lesznek magasak a szervizelési költségek sem, amennyiben nem extrém magas futás teljesítménnyel számolunk az
2: autónál. Na jó, de hát ma már ez a háromhengeres motor komolyabb, alsó-közép kategóriás autóban is benn van sajnos, és nem tudsz mást venni, mert csak az van benne.
3: Használati szokásaink határozzák meg. Amennyiben én sokat autópályázok, hosszú utakon használom az autót, rendszeresen nagy tömeggel járok vele, négy személlyel, telecsomaggal, nem érdemes ilyen kis köpcentis motort választani. Ott a használati szokásaink, hogy sokkal jobban illeszkedik egy nagyobb teljesítményű, akár dízel, akár benzines motor, hiszen nem fog annyit erőlködni, nem magas kihasználtsági fokkal fog működni a motor. Ez hosszú távon azt az ártöbletet szervizköltségbe vissza fogja hozni, amivel mondjuk többe kerül nekem egy nagyobb teljesítményű gépjárműnek a megvásárlása.
2: A hagyományos benzines, befecskendezős benzines vagy a turbós változat között valóban van-e szervizelési különbség?
3: Ez is egy érdekes kérdés, nagyon sokan idegenkednek ugye a turbomotoroktól. Azért ezek a turbomotorok már nem olyanok, mint régen. Itt főleg a hőmérsékletekkel kapcsolatos, tehát ugye régebben ezek a autópályás szakasz utáni visszahűtési ciklusok, amik befolyásolták ugye a turbomotorok élettartamát, illetve a lerakódásokat, amik a turbomotorokban tudtak keletkezni. Ezeket a gyártók nagyrészt már kiküszöbölték, nagyon sok technológiai fejlesztés került ezekbe a gépjárművekbe, beszélhetünk itt akár a hibrid befecskendezésekről, tehát hogy nem

0: már az EU 7-es normatíváknak való megfelelés legyen, és ebbe az irányba a törvényalkotó is, vagy a jogalkotó is ebbe az irányba presszionálja a gépjárműek gyártóit.
1: Igen, de van olyan közvélekedés, amely szerint a turbo nélküli benzinesek elnyűhetetlenek, tehát sokkal kevesebb szervizigényük van, és sokkal hosszabb az élettartamuk.
0: Ez így ebben a formában akár igaz is lehet, viszont ha megnézzük, egy kisebb terheléssel működnek ugye ezek a motorok, általában kisebb fajlagos teljesítménnyel is rendelkeznek, hiszen minél kisebb egy motornak a fajlagos teljesítménye, általában ugye a terhelések, az égési végnyomások, az égési véghőmérséklet annál alacsonyabbak, így a mechanikus alkatrészeket kevésbé terheli ez az üzemeltetés, vagy ez a fajta kialakítás a motoroknál. Viszont a hátránya az, hogy általában ugye, hogyha teljesítményt akarunk belőle kivenni, akkor a teljesítmény az viszont magasabb fordulatszámnál jelenik meg, akkor viszont magasabb fogyasztással is számolhatunk ezeknél a motoroknál. Egy turbomotornál ilyen 2000-es fordulat alatt a maximális nyomaték általában a rendelkezésre, és ezt egészen ugye a leszabályzási fordulatig elég jó hatékonysággal tudják ezek a turbomotorok előállítani, tehát azt érzi a kedves felhasználó, hogy igen, rugalmas a motor, kevés váltással is kényelmesen, kéziváltóval is kényelmesen autózhatóak ezek a kocsik.
1: Igen, nem csak a legtöbb gyártó, a mai kis köpcentis turbomotorokat igyekeznek egyre kisebbre faragni. Néha már csak egy női táska méretű motor van, összeépítve a turbóval, még a váltó is benne van, esetleg olyan rendszer motort is lehet látni. Tehát lényeg az, hogyha elromlik a turbó, az egész motor cserélni kell. Tehát nagyobb a probléma.
0: Hát az, hogy az egész motor cserélni kell, azért ez elég ritkán, tehát egy turbó meghibásodás természetesen nem kizárható, mint bármelyik gépjárműnél, vagy bármelyik technikai eszköznél, amennyire összetett. A műszaki meghibásodások valószínűsége legfeljebb csökkenthető kontos tervezéssel és az üzemeltetés során ugye a gyártói előírások betartásával. Viszont az mindenféleképpen figyelemre méltó, hogy ezeknek az autóknak akár a fogyasztási adatai, akár a teljesítmény adatai összehasonlítva akár a 10-15 évvel ezelőtti gépjárművekkel jelentősen javultak az elmúlt időszakban úgy, hogy a törvényi kötelezettség az viszont egyre szigorúbb, tehát egyre inkább meg kell felelni azoknak az Európai Uniós szabványoknak, ami a zéró emisszió felé terelgeti ugye az autógyártókat.
1: A dízel motoroknál nem kell gyertyát cserélni, már hagyományos gyújtógyártyára gondolok, mert egyéb vízgyújtógyártyára szükség van. Viszont ez is egy spórolás sokak szerint, bár olyan sokat nem kell az embernek kicserélnie a motorban egy élet alatt, azt gondolom, hogy földhöz vágja magát emiatt. De lényeg az, hogy ez is egy takarékosság. De hát maga a dízel motor lényegesen nagyobb nyomás alatt működik, sokkal nagyobb hatásoknak van kitéve az alkatrész, nagyobb a kopási lehetőség. Valóban több problémával jár egy dízel üzemeltetése, mint egy benzines?
0: Ezt ebben a formában nem mondani, hogy több problémával jár, teljesen más konstrukcióról van szó. Az, hogy jelentősebb, nagyobb hatások érik ugye az alkatrészeket, ezt ugye a tervezéssel kiküszöbölik a gyártók. Természetesen ugye a túltervezések és azok a túlméretezések, amik mondjuk emlékeink szerint mondjuk egy 80-as, 90-es években készült dízelmotor, ami tényleg ugye mindenki azt mondta, hogy ott az örökkévalóságig működtek, tehát ami kapott gázolajat meg levegőt, addig gyakorlatilag a motor az megállíthatatlan volt. Ezek a túlméretezések, ezek egyre inkább elfogynak a emisszió csökkentések oltárán, de ettől függetlenül a dízel motoroknak a fenntartása ebben a formában nem tekinthető gazdaságtalannak, míg a benzines. Én mindig azt mondom, hogy attól függően válasszunk autót, hogy milyen üzemeltetési körülmények között kívánjuk ezt üzemeltetni, és ez alapján az, hogy benzines vagy dízel motorral szeret gépjárművet vásárolunk, ott mindenféleképpen eldől az, hogy én most egy nagy futás teljesítménnyel, rendszeres autópálya használattal rendszeresen szeretném kihasználni azokat a lehetőséget, ami a gépkocsi rejt, ott mindenféleképpen egy hosszú távon még mindig egy dízel motor a leggazdaságosabb, ha másért nem, a fajlagos kilométerre vetített fogyasztások.
1: Rövidtávú városutakra kifejezetten nem ajánlott a dízel, ugye?
0: Dízelmotor ugye a hőháztartása miatt ugye a rövid utakon, főleg télen nem is tud igazából bemelegedni, tehát városi használatra ezek a motorok természetesen továbbra se ajánlottak, hiszen bármilyen konstrukció és bármilyen segítség van benne, akár ilyen előfűtőrendszerek, amik ugye a gépkocsi hűtő rendszerét előmelegítik ugye az üzemeltetés során, akkor is egy akár közepes térfogatú, tehát ilyen 2000 köbcenti körüli turbodízel motor esetén egy téli bemelegedési ciklus az bizony 8-10 km is lehet. egy hidegebb időbe. Hát ezt azért senkinek nem javaslom, hogy ilyen motorral 1-2 kilométeres távokat tegyen.

0: megvárosban.
1: Kettős tömegű lentkerék esete. Ugye sokan ettől rettegnek, dízelekben ugye van ilyen, ki kell egyensúlyozni a remegést, az egyenetlen forgást, de hát van már benzinesben is kettős tömegű lentkerék, nem csak a dízelben.
0: Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez is egy olyan konstrukció, ami ugye a felhasználónak a kényelmét szolgálja, az, hogy a vibrációt és ezzel együtt ugye a vezetési komfortot jelentősen csökkentsék. Technikai bonyolultság. Minél bonyolult egy autó, annál nagyobb valószínűséggel fog valamilyen meghibásodás keletkezni benne. A mostani motoroknak a működési kultúrája, azt mondhatjuk azt, hogy sokkal jobb, mint egy akár 10-15 évvel ezelőtti konstrukciónak, hiszen ez is egy fejlesztési irány, hogy a vibrációt, illetve a zajterhelést csökkentsék.
1: Hát a bonyolultság éppen a hibridekre vonatkozik, hiszen ott, amikor együtt működik egy elektromos motor, meg egy benzinmotor, van ahol dízelmotor, szóval ott azért nagyobb a hiba lehetőség. Hát a szervizelési költségek is ehhez igazodnak.
0: A szervizelési költségek is természetesen ehhez igazodnak, hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy hibrid autónál ott egy benzines motor szervizigényét összeadom ugye egy elektromos hajtás szervizigényével. Viszont ha megnézzük, hogy milyen előnyökkel szolgál ez is egy mérlegelési kérdés, hogy milyen előnyökkel szolgál ez, hogy ha nekem olyan speciális üzemeltetésem van, ahol mondjuk hétköznap csak városi használatban használom az autót, akár napi csak 10-15 kilométeren keresztül, tudom tölteni valamilyen áramforrásról, akár otthon, akár egyéb áramforrásról, ahol olcsó üzemanyagot tudok, ugye, olcsó áramot tudok ugye az autónak adni, akkor lehetnek olyan előnyei az üzemeltetés során, ami ez bőven kompenzálja ezeket a magasabb szervizigényeket. Azt vegyük figyelembe egy hibrid hajtásnál, hogy ott bizony sokszor ezeknek a long life, illetve hosszú csereciklusú, olajcsereciklusú gépjárműveknek az előnyei nem jönnek elő, hiszen sokszor a gyártók előírják, vagy a benzinmotorok ritkán üzemelnek, rövid utakon üzemelnek, néha csak beindulnak, leállnak rögtön, és nagyrészt elektromos hajtással járunk városba. Előfordul, hogy 15 000 kilométerenként ezeket az autókat inspekciós szervizre, vagy olajcserélbe kell vinni márka szervizbe.
1: Igen, előszeretettel használtak az autógyárak a long life szerviz periódusra áttérést a 30 000 kilométerenként, vagy 20 000 kilométerenként. Aztán most úgy olvasom, úgy tudom, hogy mindenki gyorsan visszatér a 15 000-esre, mert azért a ördög nem alszik.
0: Ez elsősorban nem a technikai része, hanem az emissziós része az, amit az autógyártók próbálnak. Minél inkább a valóság irányába mutató mérésekkel prezentálni, és bemutatni azt, hogy ezek az autók bizony-bizony ezeket az elég komoly Euró 7-es besorolási igényeket, illetve előírásokat tudják teljesíteni. Ez sajnos szükséges az, hogy ezeket a szabályozási ciklusokat, vagy ezeket az ellenőrzési és inspekciós ciklusokat kicsit sűrűbbre húzzák a gyártók, és ezzel biztosítsák azt, hogy ezek a gépjárművek a használat során, független attól, hogy a felhasználó milyen körülmények között szeretné üzemeltetni az autót, teljesítsék az előírásokat.
1: Van egy általános tévhit az emberek körében, hogy az elektromos autó sokkal olcsóbban üzemeltethető a szerviz szempontjából, mert nincs fékolaj, nincs motorolaj, gyakorlatilag nem kell vele semmit csinálni, csak átnézik és már mehetünk is. A valóság persze nem ilyen egyszerű, ráadásul minden elektromos autó nem más, ráadásul a kisebb kategóriákban sokkal egyszerűbb a rendszer, a nagyobbakban bonyolultabb rendszer, a rekuperációs visszatöltési teljesítmény, maga a hőmenedzsment, tehát nagyon bonyolult rendszerek is léteznek. Nem mindegy, milyen az elektromos autó.
0: Azt azért hozzátehetjük, hogy valóban az elektromos autónak a szervizeltetése, például alkatrész igény szempontjából az inspekciós szervizei sokkal egyszerűbb. Gondoljuk csak bele, nincs olaj, nincs olajszűrő, nincsen levegőszűrő, gyújtógyertya, üzemanyagszűrő, ezek az alkatrészek ugye mind kiestek. Plusz ugye, ha oda tesszük, hogy az elektromos autónál bizony-bizony a rekuperáció miatt, ha ilyen üzemmódban használjuk az autót, akkor a fékalkatrészeknek az igénybevétel is jelentősen lecsökken.
1: Van, amelyik a megállásig működik a rekuperációval, tehát olyan a rendszer.
0: Gyakorlatilag igen, és ugye ezt a felhasználó tudja ráadásul szabályozni, hogy milyen jellegű működtetést szeretne a gépjárműnél. Ott bizony elég komoly szervizköltség csökkentést lehet elérni. Főleg, ha figyelembe veszük ezt, hogy vannak olyan modellek, ahol 2 éven keresztül gyakorlatilag kilométerkorlátozás nélkül használhatjuk a gépjárművet, az hogyha akár egy taxi üzemmódban ezek az autók futnak 80-90 000 forint, kilométert is akár egy évben. Gondoljunk csak bele, hogy 2 év alatt, 2 év kilométerkorlátozás nélküli inspekciónál 2 év alatt 160-180 ezer kilométert futnak az autók gyakorlatilag szerviz költség nélkül. Természetesen ebben nincsen benne az, hogy a kopásból eredő meghibásodásokat azért óhatatlanul azért akár egy gumiabroncsnál, akár a fékeknél, hogyha mégis előjönne, akár az ablaktörlőnél, ezeket azért természetesen menet közben javítani kell, de akkor is maga az a 200 ezer vagy 180 ezer kilométer alatt optimális esetben is még egy dízelautónál lévő 6 inspekciós szervizt valamilyen formában ki lehet venni ugye a költségelemzésből.
1: Márkak szervizek rezsióra díjat számolnak, különböző számítások vannak, különböző márkák vannak, egyben közös a nevező, hogy a benzineseknél, dízeleseknél, meg az elektromosoknál, meg a hibrideknél teljesen más a díjszabás. Tehát amit elvesztünk a réven, azt megnyerjük a vámon, vagy amit megnyertük a réven, azt veszítjük a vámon. Sok esetben például az elektromosnál.
0: Mondhatjuk azt, hogy az elektromos autók javítása az még mindig egy speciális képzettséghez kötött.
1: Mennyivel drágább, mint egy benzines?
0: Mondhatjuk azt, hogy hasonló értékkategóriában, hogy itt nagyon érdekes az, hogy nem feltétlenül a méret az, ami meghatározza ugye a költséget, hanem inkább az értékkategória vagy a bonyolultság az, ami meghatározza azt, hogy milyen szervizköltséggel számolhatunk, vagy milyen javítási óradíjakkal számolhatunk. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül egy 20-30%-kal biztos, hogy magasabb szervizköltségekkel számolhatunk, vagy szerviz óradíjjal számolhatunk ebbe az esetben.
1: Ez biztos, hogy
0: az alkatrészárakban, mivel hogy igazából, ha megnézzük egy inspekciós szerviznél, a pollenszűrőn és a ablaktörlőn kívül nem nagyon sok mindent kell cserélni rajta, ott nem nagyon számolhatunk.
1: De ha nem inspekciós, hogy elromlik a álló rész, a tekercserés vagy valami, az egy súlyos dolog.
0: Ezért szoktuk azt mondani, hogy az elektromos autóknál sok gyártó, ugye akár 8 év, vagy még több jótállást biztosít a nagy feszültségű rendszerekre, vagy az akkumulátorokra. Érdemes a jótállási feltételeket teljesíteni, mert egy ilyen elektromos autónál, hogyha az akkumulátornak, vagy valamelyik nagy feszültségű résznek a megbontása, vagy javítása szükséges, ott bizony nagyon komoly alkatrészköltségekkel is lehet számolni, de ezek már meghibásodások, és nem inspekciós szervizzel kapcsolatos költségek.
1: De minden esetre meghatározza az eredeti döntésünket, hogy milyen autót választunk, hiszen innen indultunk ki.
0: Számoljunk arra, hogy igen, hogyha elektromos autót választunk, akkor vagy akár hibrid autót, amiben nagy feszültségű részek vannak, ott bizony a márkaszerviz látogatáshoz javasolt a jótállási idő végéig, hiszen ha a jótállást elveszíti ez a gépjármű, egy akkumulátorjavításnál akár több millió forintos költséggel is számolhatunk, ahhoz, hogy a gépjárműnk újra működőképes legyen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Várint Pétert, a Porsche Pest szerviz igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Keri ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, ez között a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy tegnap Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek majd. A Suzuki esztergomi gyára 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. A vártnál jelentősebben növekvő negyedéves profitról számolt be az American Express, multinacionális pénzügyi szolgáltató vállalat. Második negyedévében 8%-kal emelkedett adózott nyeresége éves szinten 3 milliárd 110 millió dollárra, ez részvényenként 4 dollár 53 centes profitot jelent.
0: Tőzsdehírek.
1: A Wall Street-en a nyitásban emelkedtek a mutatók, ez a Dow Jones esetében most 2%-os pluszt jelent, az S&P 500 ugyanakkor már 3 pontos mínuszba került, a Nasdaq viszont már egy komolyabb 0,5%-os mínuszban jár. Európában kitart a lendület, 4,1 illetve 1,3% közötti az erősödés. 1,1370-ről 1,1380-ig jött fel az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai börze 44 pontos enyhe pluszban, 144.220 ponton jár a BUX, ma a forgalom 8 milliárd 641 millió forint. 4%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.466 forinton jegyzik őket, az OTP 2%-kal csökken 45.910, a Richter 1%-os pluszban 11.660, míg a Magyar Telekom 1%-os erősödésben 2640 forinttal jár, jelenleg 361 forint 20 filléren az euró árfolyama. Két részre szakadt a legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt, ez közölte Jaroszláv Kaczyński pártelnök. A képviselők távozásának előzménye, hogy éjfélkor lejárt a pártvezetés által kiadott ultimátum, amely szerint a párt tagjainak nyilatkozatot kellett aláírniuk arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, máskülönben azonnal kizárják őket. Ennek hátterében az állt, hogy Mateusz Morawiecki, a Jog és Igazságosság alelnöke, korábbi kormányfő áprilisban új szervezetet alapított, Fejlődés Plusz néven, azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenlegi jobboldali politikai tevékenységével elégedetlen választók támogatását. Egészségügyi okokra hivatkozva lemondott Bangladesben a 76 éves Mohammad Shahabuddin elnök, akit a 2 évvel ezelőtti zavargások nyomán megbuktatott volt miniszterelnök, Sheikh Hasina közeli szövetségesének tartottak. Az alsóház elnökének címzett levondó levelében az államfő azt írta, hogy betegsége miatt már nem képes megfelelően ellátni feladatait, fizikai és szellemi képességei egyaránt megrendültek. Mohammad Shahabuddin 2023-ban választotta meg a parlament államfővé Bangladesben. Idehaza három múzeumi főigazgatót menesztett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Az intézmények és háttérintézmények gazdálkodási átvilágítása után döntöttek így, amihez Tar Zoltán miniszter is hozzájárult. Megszűnik a Természettudományi Múzeum, a Széchenyi Könyvtár, illetve az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának a munkaviszonya. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek Madrid, Castilla és León tartományokban. A kormány a katonai vészhelyzeti egység javaslatára aktiválta az európai válságkezelési mechanizmust annak érdekében, hogy legalább 4 további tűzoltó repülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. A figyelem a Madrid és Castilla, illetve León tartományokat érintő tüzekre összpontosul, amelyek miatt reggelig több mint 10.000 embert kellett kitelepíteni, de azóta további, mint egy 9.000 embert érintő evakuálásokat is elrendeltek. Súlyosbodik az erdőtűz helyzet Franciaországban is, ahol azonnali evakuálást rendeltek el az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferret félszigeten. Jelenleg két párhuzamosan tomboló erdőtűz pusztít a térségben, amelyek együttesen már több mint 10 000 hektárnyi területet érintenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka a gomoly felhők feloszlanak, majd északnyugat észak felől magas szintű felhőzet érkezik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-16 fok között alakul. Éjszakára mérséklődik, majd gyengül a légmozgás, majd holnap a délire forduló szelet kísérhetik a nyugati ország részben élénk lökések. Ettől függetlenül holnap napos idő várható, kevés fátyol, illetve keleten gomoly felhőkkel. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. 16 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 5:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Jó rádozást kívánunk mindenkinek péntek délután. Fintech világa. A fintech ideje, Siklós Bence, a PIK tanácsadója újra itt a stúdióban, és keressük a bitcoin alját. Ugye 2026-os ciklus, és a Marianna árok keresése. Na, hol tartunk most?
3: Igen, egy ideje már nem volt szó itt a kriptopiacról, meg a bitcoinról, úgyhogy gondoltam, hogy kicsit felfrissíthetjük a dolgokat. Itt a nyári szezon az általában így a kriptopiacon is egy uborka szezonnak számít, de most júliusban egyébként közel nagyjából 10%-ot emelkedett a bitcoin, ami amúgy akár
2: ami ráfért.
3: Pozitívnak is tekinthető, hogyha ha nem zoomolunk ide, vagy ha kizoomolunk, akkor láthatjuk, hogy tavaly október óta, amikor ugye 126 000 dolláron volt a csúcs, mindenkori csúcs, akkor azóta már 50%-ot is beesett. Ugye volt egy még nyár elején, amikor 60 alá is benéztünk, ilyen 58 000-ig, de onnan hamar visszapattant az ár. Itt ez amúgy jó jel, abból a szempontból, hogy megjelentek a vevők így 55%-os akciónál, így azt mondták, hogy akkor itt beszállnak, és akkor most jelenleg így ilyen 60 és 70 000 dollár között mozog az árfolyam, illetve ugye a mostani zuhanás tekintetében az is elmondható, hogy egyre mérséklődik ennek az aránya. Ugye mindegyik medvepiacnál azért jóval nagyobb volt itt a csúcstoli zuhanás. Ugye 2012-ben 94%, 15-ben már csak 87, 18-ban 84, 22-ben 77, és akkor most vagyunk ilyen 55-60 körül, de nyilván...
2: De van ebben rendszer. Ez egy algoritmus, nem?
3: Hát abszolút, ugye ez a kódjába bele van írva a bitcoinnak sok minden, köztük ugye a felezés is, erre majd kitérek, csak itt még annyit előjáróban, hogy bár most csak 55%-ot estünk, ugye ez még nem jelenti azt, hogy ez az alja. Tehát, hogy az amiről az adás is szól, próbálom azt feltérképezni, hogy hol állhatunk, lesz-e még lejjebb, fejjebb megyünk, de nyilván itt minden, amit mondok, azt...
2: Hát ez sok ember keresi ezt, igen, és azért semmiképpen nem tanács, és semmiképpen
3: igen,
2: nem.
3: Igen, ezt mindenki kezelje feltételekkel.
2: Mert hogy egy visszapattanás még kevés, ugye?
3: Igen, általában attól, hogy van egy árszint, amiről visszapattan, ott általában nem feltétlenül az jelenti az alját, ezt általában még többször vissza szokta tesztelni, és akkor, hogyha nyilván, hogyha letöri, akkor megyünk lejjebb, hogyha meg nem, akkor beszállnak a vevők, és akkor elkezdhet egy emelkedő trend kialakulni.
2: Érdemes a történelmet ilyenkor segítségből hívni, ugye, hogy akkor mi szokott történni a bitcoinnal a harmadik negyed évben?
3: Hát ez igen, is fontos lehet a befektetőknek. Általában nem sok minden szokott történni a bitcoinnal a harmadik negyed évben, ugye, ahogy mondtam, ez egy uborka szezon a nyár, itt csak hogy ilyen kriptós okosságokat puffogtassak, van ez a sell in May and go away, amikor márciusban általában realizálnak az emberek, aztán elmennek nyaralni, és szavasz, úgyhogy ez általában beszokott jönni, mivel bika piacoknál is a július általában ilyen 6%-os emelkedést szokott produkálni, ami nem sok.
4: És aztán majd finisher az év utolsó három hónapjában.
3: Igen, és ugye azért is alacsony itt a mozgás, mert ugye kevés a likviditás, kevés az aktivitás, és éppen ezért amúgy meg, hogyha történik valami nagyobb ármozgás, akkor sokkal nagyobb a kilengés, és sokkal nagyobbat változik, nem csak le, hanem fel is.
4: Az akár. Nagyobbat üt, akár így,
3: igen,
4: akár
3: igen.
4: Felezési ciklus,
3: és ugye
4: belekezdtél ebbe
3: az előbb. Igen, és itt ugye az árat ugye több tényező is mozgatja, szerintem már többször is volt szó itt a felezésről, itt csak röviden a Bitcoinnak a kódjába bele van írva az, hogy 210 000 blokkonként a protokoll az megfelezi a bányászoknak járó jutalmat. Tehát kb. 4 évente van ez a 210 000 blokk előállítás. Amikor elkezdődött a Bitcoin 2009-ben, akkor 50 bitcoinnyi blokkjutalommal indult, és akkor ez 4 évente egyre kevesebb betért fele annyit. Ugye 12,5, most a negyedik felezés volt 2024-ben, ott már csak 3,125 bitcoin volt a jutalom, tehát ami a forralomba kerülő bitcoinok száma az egyre szűkösebb, illetve ugye a bányászok is fele annyi bitcoinhoz jutnak, mindig fokozza a szűkösséget, és felfele hajtja az árat.
4: Tehát ez most akkor várható, vagy elmondható, hogy akkor megint egy ilyen ciklus. A ciklusban most itt tartunk akkor, ugye?
3: A felénél vagyunk most ugye a medvepiacnál, ugye a felezést követően általában ugye maga a ciklus is több szakaszra bontható. Hogyha a felezéstől számítjuk, akkor az azt követő első 12 hónap, amikor az árfolyam oldalaz, és a hát idézőjelben mondott okos pénz, smart money elkezdi felhalmozni a bitcoinokat. Azért egy kis érdekesség, hogy a legutóbbinál ez nem teljesen így volt, mert ugye mondtam, hogy 24 áprilisában történt ez a negyedik felezés, viszont már előtte márciusban elértük az új all-time high csúcsot, és ugye már az emelkedés ez tavaly, tehát 23 októberében elkezdődött, mert már akkor felreppentek a pletykák, hogy a BlackRock meg a nagy vagyonkezelők azok be fogják venni a bitcoint a készletükbe, és spot bitcoin ETF-eket fognak kínálni. Így előre ment a piac, és már a felezés előtt
4: beáraszta,
3: igen. De hogyha ezt nem számoljuk bele, akkor ugye a következő csúcs, az meg már 24 novemberében volt, amikor Trumpot megválasztották, nyilván az is egy kicsit rátett, de akkor már így kb. Pariban volt azokkal a...
4: Rátett és betett.
3: Igen.
4: Na jó, a ciklusnak van 4 szakasz, azt mondtad, egy első szakasz, akkor gyűjtögetsz.
3: Igen, a második ugye a bika piaci robbanás, ez ami a felezést követő 12-18. Hónapban van, ez ami ugye tavaly októberben csúcsosodott ki 126 000 dolláron, ezután a harmadik szakasz a korrekció és a medvepiac,
4: 18-30.
3: Hónappal később, igen, most itt pont a közepén vagyunk, és ezután jön ugye, amikor megtalálja a bitcoin az alját, és jön a fordulat, 24-40 hónappal kb. A felezést követően, és akkor ugye, amikor van egy nagy kapituláció, amikor megtaláltuk az alját, utána kezdhet újra az akkumulációs fázis, amikor szépen...
4: Oké, de Vence, ezt mindenki ilyen klasszul tudná, és ezt követni, ezt a matekot, ugye? Mert ez egy matek. Akkor itt most már mindenki tudná, hogy mikor van a mélypont, mikor jön az alja, mikor érdemes, mikor nem. Hát akkor ehhez képest azért látszik, hogy vannak nagy bukták, meg nagy nyertesek. Tehát azért ettől azért van eltérés, ugye?
3: Abszolút, igen. Mm. Tehát most nem azt mondom, hogy így ez fog történni. Ezeket nagyon sok elemző, cég nézi, illetve ugye mintákat követ a múltbeli adatok alapján, de ez sosem jelenti azt, hogy ez a jövőre is 100%-ban meg fog valósulni. Itt csak igazából valószínűségeket lehet.
4: És mi a valószínűség? Mikor és mennyi lesz
3: számolgatni? És akkor most visszatér a múltbeli adatokra, és ugye az elemzésekre.
4: Előtted madárcsontok, marhabér, nem tudom. Igen.
3: A negyedik évet szokták mondani, illetve historikusan is ezek azok az időszakok, amikor vagy vagy aljat talált egyrészt a bitcoin, másrészt meg a csúcson volt, tehát ez az október és december közti periódus, amik intenzívebbek szoktak lenni ebből a szempontból. Most valaki azt mondja, hogy június és december között, valaki szeptember és november között, a lényeg az, hogy augusztustól évvégéig azért várható egy alj kialakulásra bitcoin szempontjából.
4: És hát a következő fejezete ennek a disszertációnak az, hogy mi tarthatja magasabban a mélypontot.
3: Az egy dolog, hogy mélyponton vagyunk, igen, de az se mindegy, hogy mennyire. Igen. Tehát lehet, hogy igaza lesz a sok okosnak, és tényleg Q4-ben lesz a mélypont, de lehet, hogy valaki 40 ezeret vár, és aztán meg elmegy mellette a piac, lehet, hogy valaki 55 ezeret vár, és akkor pont eltalálja, de lehet, hogy addig se jut el. Úgyhogy itt érdemes azt is megvizsgálni, hogy a szakértők meg úgy általában milyen célárakat mondanak, de hogy azt sem szabad sose készpénznek venni, mert tényleg a kriptopiacon bármikor bármi megtörténhet, ezt már sokszor elmondtam, de a lényeg, ami ugye magasabban tarthatja ugye az alját ennek a ciklusnak, egyrészt a spot bitcoin ETF-ek, amiket már említettem korábban, itt a nagy vagyonkezelők, BlackRock, Fidelity, Vanguard, ők hosszú távra vásárolnak, nem csak daytrade-elnek, mint a kisbefektetők nagy része, akik el is bukják. Úgyhogy,
4: stratégiai eszközként úgyhogy, számítanak rá, ugye? Lehet azt mondani.
3: Hát igen, ez Trumpnak volt ugye ez a mondása, hogy stratégiai bitcoin tartalék. Azt nem tudom, hogy a BlackRocknak mekkora stratégiai terveiben, mekkora részben szerepel ez, de minden esetre ők hosszú távra tartanak, ami szintén fenntartja az árakat, illetve emellett még meg kell említeni a vállalati kincstári felhalmozást is, aminek a legnagyobb szószólója az ugye Michael Saylor, a Strategy nevű vállalatnak a CEO-ja, aki mondása szerint soha nem ad el bitcoint, és folyamatosan vásárol. Most egy fun fact, egy pár hete eladott több ezer bitcoint.
4: Oh yeah! Nem kell mindent készpénznek venni.
3: Igen. Ami azért is vicces, mert még egy pár héttel azelőtt eladott 32 darab bitcoint, ami kb. Fagyi pénz, és a piac az teljesen bepánikolt, majd mikor már helyreálltak a dolgok, akkor utána pedig eladott több ezret, több millió dollár értékben, és akkor már nem rángatta meg annyira az árfolyamot, úgyhogy ettől függetlenül ők is papíron hosszú távra tartanak. Nyilván most sokkal több bitcoinjuk van, mint amennyit eladtak, azt hiszem a Strategy-nek van a második vagy harmadik legtöbb tartott bitcoinja, de most nem akarok hülyeséget mondani.
4: Az már elég sok fagyira elég.
3: Az nagyon sok fagyira, igen, az még gombócból is sok, de ezek mellett ugye még mi az, ami számít, ugye a felezés következtében ugye a kínálat is sok, ugye szűkül a kínálat, illetve az infláció is bele tud szólni abban az esetben, hogyha...
4: Infláció meg a kamatok.
3: A kamatok, igen, a jegybank, az amerikai jegybank, a Fed kamatot vág, akkor a kockázatosabb eszközök, köztük a bitcoin is jellemzően erőre kapnak. Ugyanakkor most a piac egyelőre nem úgy látja, hogy a Fed kamatot fog vágni az elkövetkezendő időben. Azt hiszem, ilyen 75%-ra ár az a nulla kamatvágást. A legutóbbi azt hiszem 25 decemberében volt, azóta maradt is ugyanez a 3,5 és 75 közötti árfolyam, vagy a százalék. De akkor ugye mi a másik oldal, ami miatt a medvék úgymond
4: lehet az
3: örülhetnek, igen. Egyik oldalon a kisbefektetők például, akik az előző ciklus végén megették azt a dumát, hogy akkor most a holding megyünk, és 200-300 ezer...
4: A marsig.
3: Igen, most már meghosszabbították a marsig.
4: A kis vasutat.
3: Szóval, hogy megyünk addig, és nem lesz vissza a tánc, vagy visszaesés. Nos, hát ők ugye, akik bevásároltak 70-80-100-120 ezeren, ők arra várnak, hogy kiszállhassanak végre nullában, és akkor soha többé ne jöjjenek vissza a piacra. Ilyenek is vannak általában. És nyilván, hogyha az ár elér arra az árfolyamra, akkor ott bizonyos szinteken történhet igen, eladás, illetve emellé jönnek még ugye a bányászok, akik a kisebb bányászok, akik kisebb gépekkel dolgoznak, és kénytelenek eladni a készleteiket, hogyha túl nagy a költség ezzel kapcsolatban, ami szintén ugye eladás nyomás alá helyezheti a bitcoin. Ugye nyilván azt nem kell említeni, vagy kiemelni, hogy makrogazdasági recesszió esetében a bitcoin.
4: Háborúhoz nem tesz jót, mert akkor az emberek mennek a stabilitás felé.
3: Igen. Ezt már láttuk egy párszor. Ugyanakkor az is látszódott, hogy a bitcoin nem egyszer elég hamar visszapattant egy ilyen beszakadás után, de hát nem feltétlenül bitcoinba fog rohanni az átlagember, hogyha itt Barula Bili.
4: Kulcsszintek.
3: Hát igen, amit...
4: Ez nagyon bírom a forintnál, és meg azt mondják, hogy itt van egy lélektani határ, és ha ezt betöri, és akkor a következő lélektani, akkor 3 forint ott odébb van. Tehát még ez is olyan, hogy hát jó, vannak kulcsszintek? Vannak nyilván kulcsszintek. Mennyire lehet ezt készpénznek venni?
3: Hát semmit nem lehet készpénznek venni.
4: A bitcoin esetében meg főleg nem, igen.
3: Nyilván ott az a kulcsszint meg azok számítanak, amelyiknél árfolyam szintnél nagyon sokszor időzött járt a bitcoin árfolyama, akár felülről, akár alulról felszúrt, nem tudta áttörni, azok lesznek ugye egyrészt, hogyha alulról támadjuk, akkor az egy ellenállási szint, hogyha meg felülről, akkor az meg egy támasz szint. És ezeket szokták nézni ugye sokan, elemzők, kisbefektetők, intézmények. Itt ugye van egy 69-70 ezer dolláros szint, ugye, ami azért is úgymond pszichológiai, vagy lélektani.
4: Mert az a fele szint. A csúcsnak, nem?
3: Nem, majdnem, az ugye 63, de a 69 ezer volt az előző ciklus csúcs. Ja. Tehát azok, az is egy olyan szintnek számít, ami ilyen erős pszichológiai, hogyha áttöri, akkor valószínűleg megyünk tovább felfele, vagy hogyha fentről, akkor meg lefele. Nyilván, hogyha ezt meg tudjuk tartani egy pár hétig, hónapig, akkor egyre nő az esélye annak, hogy megvolt az alj korábban. Ez azt hiszem most jelenleg 58 ezer volt még júniusban, de hogyha meg nem, akkor ugye szakadunk tovább, ugye 60 ezerres szintig, ugye általában ezek a kerek számok szoktak még ilyen erős pszichológiai szintek lenni, de ilyen lokális alja most a bitcoinnak, hogy az 58 ezer volt, hogyha az is elesik, akkor viszont jön ez az 50 és 55 ezer szint közötti rész. Azt sokan nézik, az egy erős, jó belépő pont lehet a vevők számára, hogyha azt a szintet megnézzük. Az alatt pedig nyilván 40 ezeres és 48 ezer közötti szintnek vannak, bár ugye minél lejjebb megyünk, annál kevesebb az esély, hogy azt meglátogatjuk, de ettől függetlenül, hogy csak a történelmi tanulságokra így visszatérjek.
4: Mert azokból lehet kiindulni, igen? Vagy lehet,
3: igen, hogy nem csak így a levegővel beszélek, ugye a korábbi ciklusok esetében így a november-december volt így az alj, ami például 2018-ban 3200 dolláron volt decemberben, illetve novemberben 2022-ben, amikor az FTX összedőlt, akkor is 69 ezerről 15 ezerig esett be a bitcoin, egy 77%-os mínusz. Úgyhogy egyrészt sose higgyünk, ne vegyünk semmit készpénznek az interneten, bárhol, bármit olvasunk, hallunk, mindig végezzük el a saját kutatómunkánkat, elemzésünket, és a saját meggyőződésünk szerint, igen, mérjük fel a saját kockázattűrőképességünket, soha ne fektessünk be annyit, amennyi fájna, ahogy elveszítjük, illetve a dollar cost average nevű stratégia az kézenfekvő lehet kezdőbb befektetők számára. Itt ugye annyi a lényeg, hogy nem egyszerre verjük bele a pénzünket egy eszközbe, hanem szépen elosztva bizonyos időközönként arányosan fektetünk be egy adott eszközosztályba, és akkor, hogyha a bitcoin elér egy olyan szintet, akkor itt lehet ez fokozatosan DCA-zni, dollar cost average-el vásárolni. Úgyhogy igen, hogyha most minden úgy megy, tegyük fel, ahogy a korábbiakban láttuk, akkor ugye 26-ban aljat találhat a bitcoin, 2027 az a felhalmozás éve lehet, 28-ban jön ugye a felezés, és akkor ezt indítja majd be többek között ez a bika piacot, ami 2029-ben kicsúcsosodhat, kivéve, hogyha jön valami.
4: Kivéve, ha nem.
3: Igen, valami közben jön.
4: Jó, hát akár ez lehet 150 vagy 200 ezer dolláros csúcs is 29-30-ban, hogy így lesz-e majd valaki, megkérdezi Siklós Bencét, a PIK tanácsadóját néhány év múlva. Fintech világa jövő hét pénteken, akkor újra találkozunk. A hírek, az információk, a bitcoin helyzet a fintech.hu-n.
3: Köszönöm.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és egy dunói városin a Szalkis-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A Velencei tónál ez az Aggárd Park strand kempinget, a Tini strandot, a Velence északi strandot, a Velence korzói szabad strandot, illetve a Velence Resort and Spa strandját érinti. A szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával megszűnik, ugyanakkor a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Idehaza a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, erről a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István számolt be, aki emlékeztetett rá, hogy tegnap találkoztak Magyar Péter miniszterelnökkel közösen Suzuki Toshihiroval, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatójával. Júliusban 8 hónapja a leggyorsabb ütemű volt az amerikai gazdasági aktivitás növekedése, ez között az S&P Global Market gazdaságkutató cég az előző havi 51,9-ről 53,6 pontra emelkedett az úgynevezett beszerzési mutató.
0: Tőzsde hírek.
2: Nézzük, hogy a Wall Street-er ez milyen hatással van. Nyitásban enyhe csökkenés volt. Most a Dow Jones kezd magára találni, ez egy 10%-os emelkedést jelent, akár csak az S&P-nél, a Nasdaq viszont továbbra is egy 5%-os mínuszban, 25.001 ponton. Európában erősödnek a mutatók, a londoni tőzsde 4%-kal, a német DAX 9%-os pluszban jár, a francia CAC-án 5%, az olasz tőzsde 6%, a spanyol 1,3%-os erősödésben, 1,1377 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai börze 1%-os emelkedésben 144.285 ponton, 9.655 millió forint a forgalom. A MOL 4%-os pluszban 4.468 forint, az OTP 1%-kal csökken 45.990, a Richter 2%-kal gyengül 11.630 forinton, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2.636 forinton jár, a Foregy részvényei 3%-kal gyengülnek, 1.740 forinton járnak, fél órával a zárás előtt emelkedik az Opus 2,2%-kal 367 forinton, 3,4%-os pluszban a Delta 54 forinton, gyengül viszont az MBH Bank 1,4%-kal 2790 forinttal jár. A devizapiacon az euróért 361 forint 10 fillért kell adni. Két részre szakadt a legnagyobb ellenzéki párt Lengyelországban, a Jog és Igazságosság, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt, ezt közölte Jaroszláv Kaczyński pártelnök. A képviselők távozásának előzménye, hogy éjfélkor lejárta a pártvezetés által kiadott ultimátum, amely szerint a párt tagjainak nyilatkozatot kellett aláírniuk arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, máskülönben azonnal kizárják őket. Ennek hátterében az állt, hogy Mateusz Morawiecki, a Jog és Igazságosság alelnöke, korábbi kormányfő áprilisban új szervezetet alapított, Fejlődés Plusz névem, azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenlegi jobboldali politikai oldal tevékenységével elégedetlen választók támogatottságát. Jaroszláv Kaczyński ugyanakkor a legnagyobb lengyel ellenzéki párt létezését fenyegető lépésként értékelte Morawiecki kezdeményezését a jövő évi parlamenti választások előtt.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban valamelyest mérséklődik majd a szél, nem kell csapadékra számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, északkeleten lehet egy-egy csapadék góc, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. 16 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
3: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a BNPL-ről beszélgetünk, majd halasztott fizetési szolgáltatások, Buy Now Pay Later, tehát BNPL. Ugye radikálisan átformálták az online vásárlást ezek a lehetőségek, fintech cégek járnak élen a szolgáltatásban. Siklós Bence kollégám a PIK-től írt egy nagyon jó cikket, a csendes pénzügyi járvány hogyan tesz minket függővé a BNPL. És kapora jött, hogy a biztosdöntés.hu oldalán láttam egy nagyon jó cikket, egy összefoglalót, egy kisokost, mindent, ami a BNPL-ről tudni kell, tudni érdemes, az tartalmazza. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő a telefonon a másik végén. Szervusz Péter!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szóval egy láthatatlan hitel, amit milliók használnak, azt hiszem 550 milliárdra taksálják ennek a szolgáltatásnak az értékét, a forgalmát 2026-ban, főleg a fiatalok körében hódít. Mi a helyzet Magyarországon? Mi hol tartunk a BNPL szerelemben?
4: Idehaza még nagyon gyerekcipőbe jár. Valószínűleg akik sokat vásárolnak online áruházakban, ők már találkoztak ezzel, amikor a vásárlás végén ki kell választani, hogy hogyan szeretnék kifizetni a megrendelést, de valószínűleg itthon még csak a következő években fog elterjedni. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy nagyon sokunknak van folyószámla hitele, több mint 1 millió magyar állampolgárnak van hitelkártyája, tehát azok is egyfajta olyan hitelkeretek, amivel mondjuk egy webshopos vásárlásnál, ha kártyával fizetünk, akkor már egy meglévő hitelkeret terhére nagyon könnyen tudunk vásárolni. Bennünk van még a 2008-as, 9-es hitelválság, az úgymond az öregebbekben, mint bennem is, hogy kétszer meggondolják, hogy mire vegyenek fel hitelt, viszont a mai fiatalok, a mai 20 évesek egész máshogy gondolkodnak, és ugye ezért is mondják azt, hogy ez egy láthatatlan hitel, mert sokszor, amikor bankkártyával fizetünk a boltba, vagy a telefonunkat odaérintjük, akkor kevesebb a fájdalom, mint amikor ugye az 1000-eseket vagy 5000-eseket át kell adni a pénztárosnak. Főleg, hogyha ez időben el van nyújtva, többször kell kifizetni, több részletbe, tehát ezt nem is látjuk, de ezek fel tudnak halmozódni. Az idősebb generáció szerintem egy kicsit óvatosabb ezzel, a mai fiatalok egyre többet fogják ezt igénybe venni, ők élni szeretnének, élményeket szeretnének, jó sportcipőket, elektronikai menő, elektronikai cuccokat, nyaralásokat, és ők inkább kifizetik részletben. ugyanezeket, mert az élményt azt most szeretnék, és számukra nem gond, hogyha később kell, vagy részletekben kell ezt kifizetni.
3: Na most belekapaszkodnék azokba a dolgokba, amiket mondtál. Ugye ott van a folyószámlahitel, a hitelkártya, a részletfizetés, és a cikketekben biztos döntéspontú nagyon jól összevetitek, hogy pro és kontra versus mit tud a BNPL, és mit nem tud, vagy mennyiben más, mint ezek az említett klasszikus lehetőségek. Mi itt a legfőbb különbség? A szabadság érzete? Az öntörvényűség lehetősége a fogyasztónál?
4: Szerintem az egyszerűség a legkönnyebb. Tehát, hogyha valakinek van már folyószámlahitele vagy hitelkártyája, arra bármikor tud vásárolni. De ugye nagyon sok 20-30 évesnek nincsenek ilyen típusú hitelei, nem is szeretne igényelni mondjuk egy cipő vagy egy okostelefon vásárlása miatt, viszont amikor egy webshopban van, kiválasztotta a terméket, a végén fizetni szeretne, és hogyha a webshop együtt dolgozik valamelyik BNPL szolgáltatóval, akkor ott van, hogy azzal is tud fizetni, és itt jön a lényeg, hogy bele van építve a folyamatba az egész, tehát nagyon könnyen, teljesen online, percek alatt megkaphatjuk ezt a hitelképességi vizsgálatot, vagy előszűrés, bárminek is nevezzük, tehát nagyon gyorsan ott a helyszínen kiderül online, hogy meg tudjuk-e venni hitelre azt a terméket, vagy nem, vagy pontosabban BNPL-re, ugye ez jogilag nem teljesen hitel, de már ez is átalakult, tehát mondjuk úgy, hogy több részletbe való kamatmentes részletfizetés, és ugye az élményeket, meg a termékeket mindenki azonnal szeretné, ugye a fájdalom az meg egy fizetés, tehát ugye minden egyes fizetés az egy fájdalom, minél későbbre tudjuk halasztani ezt a fájdalmat, és azonnal megkapjuk azt, amit szeretnénk, annál hamarabb igénybe fogjuk venni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon gyorsan igénybe lehet venni, nagyon könnyen. Sokszor át sem gondoljuk, hogy mondjuk szükségünk van arra a 400 ezeres laptopra, vagy okostelefonra. Megfordítja az egész gondolkodást. Tehát nem abban gondolkodunk, hogy 400 ezer forint sok egy laptopért, vagy egy okostelefonért, hanem az, hogy ki fogunk-e tudni fizetni mondjuk havonta 70 ezer forintot, mondjuk 6-7-8 hónapon keresztül azért a termékért, és ilyenkor már nem is a teljes ára koncentrálunk, csak arra, hogy de jó, azonnal megkaphatjuk, és csak 70 ezeret kell most kifizetnünk, vagy még kevesebb.
3: És hát ráadásul a BNPL-nél én szabom meg a ritmust, ugye, hogy mikor. Tehát van egy rövid határidő, igen. Van egy határidő, mondjuk egy év, de azon belül azt a 3-4 lehetőséget, vagy a klasszikus azt hiszem 4 általában, azt én tudom megmondani. Tehát itt megint ez az ügyfél szabad, ezért mondtam az öntörvényűség, de nem jó szó, de van egy, de nem minden hónap 10-én, mint más helyzetekben, hanem mondjuk én mondom meg, hát ha lesz majd valami pénzem, majd valamikor augusztus végén, akkor majd betolom az egészet. Tehát itt a fájdalom még kisebb, ha úgy tetszik, a kötöttség még kisebb.
4: Ez így van, viszont ugye, hogyha valaki ezt megvásárolt már így, látja, hogy milyen egyszerű, megkapta a terméket, minden rendben volt, a jövőben valószínűleg még könnyebben tud vásárolni, hogyha ugyanannál a BNPN szolgáltatónak a platformját használja, viszont a mai fiataloknál látjuk ezt, hogy egyre többen használják ezt a típusú fizetést bútorvásárlásra, elektronikai termékekre, drágább sport cuccokra, nyaralásra. Tehát tipikusan, amilyen pár tízezer vagy drágább kozmetikumokra, tehát ami pár tízezer és pár százezer forint közötti kategória, ahol ugye pálya kifizetés, mert 5000 forintos dologgal nem fogunk BNPL-lel vacakolni, de mondjuk egy pár százezer forintos elektronikai termék miatt nem fogunk fölvenni mondjuk, nem fogunk igényelni egy új hitelkártyát, vagy egy személyi kölcsönt, hanem ez pont az a kategória, amit pár részletbe ki akarunk fizetni. Viszont mondjuk a ruházkodás, a bútor, a nyaralás, az elektronikai termékek, ezek mind az agyunkban ilyen külön fiókokban vannak, és hogyha egyre több dolgot elkezdünk BNPL-lel vásárolni, akkor mentálisan nagyon nehezen fogjuk tudni összeadni, hogy jó, igen, az előző hónapban ezt vásároltuk, 2 hónappal ezelőtt egy okostelefont, 3 hónappal ezelőtt egy nyaralást, felgyűlnek ezek a havi fizetések, tehát nem fogjuk tudni átlátni, meg kezelni mentálisan, ugye ezért is mondják kicsit azt, hogy láthatatlan, hogy most akkor miket vásároltunk, minek mennyi lesz a törlesztője, mikor kell fizetni. Ráadásul van egy olyan csapda, hogy amikor megkapunk egy terméket, elmegyünk egy nyaralásra, akkor az azonnali öröm, nagyon jó, hogy nem kell azonnal kifizetni, viszont a vásárlók egy részében kezd kialakulni egy ilyen utólagos megbánás, hiszen ma megkaptam az okostelefont, alig kellett érte fizetnem, nagyon jó. Az élmény az ugye hamar csökken, az újdonságnak az élménye, de aztán még 3-4-5 hónap múlva is kell fizetni a részleteket, és sokszor ilyenkor gondolják át, hogy tényleg meg kellett ezt nekem venni, vagy kellett ilyen drágán venni, miért csábultam el tőle, és ennek van egy ilyen veszély, amire a hatóságok is már, a felügyeleti szervek is felfigyeltek.
3: Az én fintak mentorom, Szupán Marci mondta annak idején, amikor ez a BNPL bejött, és a cikketekben benne is van, a Klarnak, most már lassan 20 éves ez a dolog, és most beszélgetünk róla, de hát már 20 éve itt van, csak Magyarországon még talán azért kevésbé. Szóval Marci mondta mindig azt, hogy az oké, amikor egy okostelefont, vagy egy drága edzőcipőt veszel meg BNPL-re, az egy dolog, de amikor már tejet, kenyeret, kiflit ezen veszel, vagy három sört, tehát elaprózod, és ez, amit te mondtál, hogyha ez összeadódik a nap végén, vagy a hónap végén, az már lehet csúszós jég.
4: Ez így van, ha belegondolunk, most akár közösségi médiáról beszélünk, nyilván ezek a webshopok sokat reklámoznak ott, akár bármelyik komoly webshopról, mérnökök százai, ezrei dolgoznak azon, hogy minket elcsábítsanak, hogy az egyszerű agyunkat, az, hogy azonnal megkívánunk valamit, azt egyszerűen be tudják kattintani, hogy vásároljunk. Minél láthatatlanabb a pénzmozgás, minél jobban több részletre fel van osztva, azt hangsúlyozzák, hogy az ingyenes, annál könnyebben elcsábulunk, nem gondolkodunk, két perc alatt meg tudunk vásárolni halasztott fizetéssel egy félmilliós telefont, tehát ezen dolgoznak nagyon sokan, hogy ezekbe belemenjük, és ahogy te is mondod, ez a legvége, amikor egyre kisebb tételű vagy összegű dolgokat vásárolunk belőle, tehát akár 20 ezer forintos bevásárlást, vagy akár egy 20 ezer forintos elektronikai terméket bármilyen hitelre vagy halasztott fizetésre veszünk fel, az egyértelműen azt jelzi, hogy már egy örvénybe vagyunk, tehát aki nem tud 20 ezer forintért bármit megvásárolni készpénzre, annak nem is kéne azt a terméket megvásárolni. Ha visszaemlékszünk, talán amerikai filmekben láthattuk sokszor ezt, hogy jól keresnek, milyen jól élnek, nagy ház, nagy autó,

0: annyi mindent kéne törleszteni.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy a drog meg az alkohol, persze nem bántva a BNP-t, mert egyébként meg ahol helye van, ez egy fantasztikus jó szolgáltatás, de nem mindegy, hogy délután vagy este vacsoráz, megiszol egy pohár bort, vagy már reggel hatkor iszol egy tüskét három sörre. Igen, ez az elaprózódása a BNP-nek, csak ez volt azért rossz példám. És hogy pontosat mondjak, mert az elején azt mondtam, hogy 500 milliárd, igen, 560 milliárd dollár volt a BNP-el szektor értéke 2025-ben. Tehát ez egy óriási üzlet, és előbb-utóbb azért ez sokkal gyakoribb vendég vagy lehetőség lesz itt Magyarországon is, azt gondolom. Tehát ezt ti látjátok a biztos döntésnél sokkal jobban.
0: Szerintem biztos, hogy be fog lendülni, bár fura egyébként, hogy nagyon alacsony a bázis, és nem akar annyira felrobbanni ez a piac, mint külföldön. Aki lát ilyen lehetőséget egy webshopba, szerintem sokszor azt érdemes átgondolni, mert a konstrukció az nagyon jó egyébként, nagyon egyszerű, kényelmes, én is használtam már. Tehát azt gondoljuk át, hogyha látunk egy ilyen lehetőséget, hogy tényleg szükségünk van arra a termékre, tehát hogy megvennénk a teljes árán is most, hogyha ki tudnánk fizetni, vagy csak azért vásároljuk meg, mert annyira csábító ez, hogy több részet be kell kifizetni. Illetve nem biztos, hogy annál a webáruháznál tudjuk a legolcsóbban megvenni a terméket, ahol van ilyen BNPL szolgáltatás. Hiszen ennek a több havi kamatmentes törlesztésnek van egy költsége nyilván, tehát ez általában bele van építve a termék árába, tehát lehet, hogy ki tudjuk fizetni készpénzzel ugyanazt a terméket, és mondjuk máshol megkapjuk 10%-kal olcsóbban, azért mert nem egy ilyen lehetőség. Tehát nem a halasztott fizetéssel fizetjük ki, hanem a saját pénzünkből. Ez ugyanígy van egyébként, amikor akciós 0%-os áruhitel van, nagyon jó, de annak is az árát valaki kifizeti, nyilván a vásárló, tehát hasonlítsuk össze a webshopoknak az árait is, meg hogy tényleg szükségünk van erre.
1: BNPL tudatosan. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk újra. Gergely Péter, biztos döntés.hu alapító, pénzügyi szakértő volt a vendég. Köszönöm szépen, Péter, szép napot!
0: Köszönöm szépen! Szervusz, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a 19-es és a 49-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között baleset miatt. Az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé és a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt, a Vágóhíd utca a Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idéglenes megállóba. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton, kifelé a Rákospatak utca előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunói városi Szalkisszigeti szabad strandon bakteriális fertőzöttség miatt a vízben a megengedett határértéket meghaladó enterokokkusz baktérium számot mutatta ki. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A velencei tónál ez az Aggárd Park strand kempinget érinti, a Tini strandot, a Velence északi strandot, a Velence korzói szabad strandot, illetve a Velence Resort and Spa strandot. A szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak. Kismértékben ugyan, de csökkent a dolgozó magyarok száma júliusban, amikor egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt pedig 34000-rel lett kevesebb a számuk, között a Központi Statisztikai Hivatal. A Granit alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár nem tűnik soknak a csökkenés mértéke, a baj ezzel az, hogy az elmúlt 17 évben, amióta részletesebb adatsorok is rendelkezésre állnak, nem nagyon történt ilyen a nyár első hónapjában, amikor az idény munkák javítottak a statisztikákon.
3: 2009-től áll rendelkezésre idősor, és 2009 volt az egyetlen olyan év azóta, amikor májusról júniusra csökkent a foglalkoztatás. Hát persze, ugye azért egy kicsit óvatosnak kell lenni ennek a megítélésében, hiszen ez az adat egy mintavételes adat, nem egy olyan teljes körű adat, mint mondjuk egy alkalmazotti statisztika, csak hogy valami közelállót említsek, ebben azért mindig van valamekkora bizonytalanság, itt egy hónapból azért kevésbé lehet következtetéseket levonni.
2: Regős Gábor beszélt a munkaerőpiaci adatról. Rekordot döntött idén a felsőoktatásba jelentkezők és a felvettek száma is. Több mint 101 ezer fiatal kezdheti meg szeptemberben egyetemi tanulmányait, közülük nagyjából 80% állami férőhelyen. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtóreferense szerint a szakok és intézmények terén nincs nagy meglepetés. Budai Marcelt hallják.
4: A legnépszerűbb egyetemek azok a tudományegyetemek, az ELTE abszolút az első helyen van, utána pedig a BME, BGS, Semmelweis, Corvinus, ezek azok, amik a legnagyobb számmal teljesítettek. A szakok tekintetében pedig a sláger szakok most már azért jó pár éve változatlanok, a közgazdász képzések azok rendkívül magasak mindenhol, a műszaki szakok is szép számban vannak, pszichológia szintén egy sláger szak már nagyon régóta, az egészségügyi képzések is szépen növekednek, illetve hát az, ami talán külön öröm, hogy az elmúlt 3-4 évben a pedagógus is elkezdett egy jelentős fejlődésen átesni, és nagyon sokan jelentkeznek most már a pedagógus képzésre is.
2: A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után ismét erősödik a bankok versenye a fiatal ügyfelekért. A Bank 360 pénzügyi szakújságírója szerint a pénzintézetek számtalan eszközzel próbálják megszólítani a diákokat. A diákszámlák általában olcsók, de a bankkártya díját, az átutalások költségét, az SMS értesítéseket és más tranzakciós díjakat érdemes azért összehasonlítani. Vrazsovics Ritát hallják.
5: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
2: A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járműveket és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István posztjában kitért arra is, hogy a kormány célja, hogy minél több magyar beszállítót, magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon mindez a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Előzetes fizetésképtelenségi eljárás megindítását kérte a német Varta akkumulátorgyártó, hogy biztosítsa működésének folytatását és hosszú távú pénzügyi stabilitását, jelentette be a vállalat. A csődvédelmi kérelem három leányvállalatára is kiterjed. A cég szerint a lépés nem a folyóműködésben kialakult azonnali fizetésképtelenség indokolta, hanem a gazdasági jövő biztosítását szolgálja. A háztartási elemek üzletága nem része az eljárásnak. A Varta szerint a válság fő okai a piaci feltételek jelentős romlása, a kereslet visszaesése, a kedvezőtlen árfolyam hatások, valamint egy meghatározó ügyfél együttműködésének megszűnése. A német sajtó szerint ez az ügyfél az Apple. A héten már nyilvánosságra került, hogy a vállalat feldarabolása is napirendre került, mármint a Varta lehetséges feldarabolása. Júliusban 8 hónapja a leggyorsabb ütemű volt az amerikai gazdasági aktivitás növekedése. Az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutatóintézet úgynevezett kompozit beszerzési menedzser indexe 53,6 pontra emelkedett. A fellendüléshez az vezetett, hogy a szolgáltató szektor aktivitása az előző havinál jóval gyorsabb ütemben nőtt, míg a feldolgozóipar teljesítménybűvölése összességében továbbra is erőteljes. A vállalatok következő 12 hónapra vonatkozó kibocsátási várakozásai 8 hónapja a legkedvezőbben alakultak. Az árnyomás fokozódott az Egyesült Államokban, az input árak 14 hónapja a leggyorsabb ütemben emelkedtek, részben az energiaköltségek háborúval összefüggő megugrásának és a szűkösebb ellátási feltételeknek tulajdoníthatóan. A vártnál jelentősebben növekvő negyedéves profitról számolt be az American Express multinacionális pénzügyi szolgáltató. A második negyedéves eredmény beszámolója alapján adózott nyeresége éve szinte 8%-kal emelkedett 3 milliárd 110 millió dollárra, ez részvényenként 4 dollár 53 centes profitot jelent. Iszlamista szélsőségesek robbanószerrel megpakolt járművel a pakisztáni biztonsági erők ellenőrző pontjának hajtottak egy az afgán határhoz közeli körzetben. Megöltek 15 embert, akik közül tucatnyian katonák voltak. A hadsereg beszámolója szerint a Mára Viradóra elkövetett támadás nyomán a pakisztáni katonák válaszcsapása 12 szélsőségessel végzett az északnyugati Tank körzetben. A pakisztáni tálibok, vagyis a Tehrik Taliban Pakisztán nevű lázadó szervezet jelentkezett a támadás elkövetőjeként, közölték, hogy 4 öngyilkos merénylő vett benne részt. A pakisztáni tálibok 2007 óta küzdenek az iszlamabadi vezetés ellen, céljuk, hogy megdöntsék a kormányt, és azt a saját, az iszlám jog szigorú értelmezésén alapuló kormányzati rendszerükkel váltsák fel. Pakisztán szerint a szélsőségesek Afganisztánt használják menedékként, főként arra, hogy kiképezzék harcosaikat és támadásokat tervezzenek Pakisztán ellen, amit az afganisztáni tálibok vezette kabuli kormány tagad. Az utóbbi hónapokban Pakisztán északnyugati felében jelentősen megnőtt a szélsőséges csoportok tevékenysége.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: 0,5%-os mínuszban zárta a napot és a hetet a BUX 143.471 ponton, a forgalom 20 milliárd 333 millió forint volt. 0,6%-ot emelkedtek a MOL részvények 4.474 forintra, az OTP 1,4%-ot csökkent 45.380 forintig, a Richter 0,2%-os mínusszal fejezte be 11.630 forinton, míg a Magyar Telekom 1,3%-os plusszal zárt 2.648 forinton. Érdemi forgalom mellett 0,2%-ot gyengültek a 4iG részvényei 1.742 forintig, emelkedett az Opus 2,2%-ot 367 forintra, drágult az Autovallis 1,4%-et 144 forintig, és emelkedett a Waberers is 1,3%-kal 4770 forintra. Esett viszont az MBH Bank 1,8%-kal 2780 forintig. A devizapiacon az euróért 360 forint 80 fillért kell adni. Európában 0,5% és 1,3% közötti a plusz zárás előtt 3-4 órával. A Wall Street-re a Dow Jones 0,2%-kal ugrott meg felfelé, csak úgy, mint az S&P 500, a Nasdaq egyelőre 0,4%-os mínuszban jár, 1,1377 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj a nagy áremelkedés után most 3%-os mínuszban, de így is 97 dollár 9 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 89 dollár 58 centtel jár, az arany 4067 dolláron, a földgáz pedig a holland tőzsdén 3,5%-ot emelkedett 64 euró 6 centig.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órában mérséklődik majd a szélmozgás, 6-16 fok várható, holnap napos időre kell készülni, kevés fájtyor és gomoly felhővel, 25-30 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Augusztus 8-án Budapestre látogat a Real Madrid férfi labdarúgó csapata, a Ferencvárossal csapnak majd össze egy barátságos mérkőzésen. Utoljára 1995. november 1-én játszott egymással a két gárda, akkor még a Bajnokok Ligájában egy csoportmérkőzésen, az a találkozó egyébként egy-egyes döntetlennel zárult. A jegyértékesítés első körben a bajnoki szezonbérletesek számára nyílik meg július 27-én, hétfőn 2 órától, mindenki más egy nappal később válthat jegyet a találkozóra. Későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB egy harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése. Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolhat, ezt közölte az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano. A transferguru szerint a kapus előre haladott tárgyalásokat folytat a klubbal. A hírek szerint az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal, most a két klubnak kell megállapodnia az átigazolási díj kapcsán. Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amely színeiben 2015 óta 362 mérkőzéssel játszott, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül. Hivatalosan is Jürgen Klopp lett a német válogatott új szövetségi kapitánya, az 59 éves edző legenda Julian Nagelsmanntól veszi majd át a posztot. Jürgen Klopp a német válogatott történetének 13. szövetségi kapitánya. A holland Mark van Bommelt nevezte ki a belga labdarúgó szövetség a válogatott szövetségi kapitányának élére, az ő megbízatása két évre a 2028-as Európa-bajnokságig szól.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
6: Köszöntöm a hallgatókat. A nyári ismétlőadásunkat hallják. Műsorunk első részében a Bét Standard kategóriájában jegyzett eSense NRT-vel foglalkozunk. Frissen érkeztek a társaság 2025-ös tényszámai, és egy új tulajdonos érkezésével nyilvános vételi ajánlat is lezajlott a társaság részvényeivel kapcsolatban. De milyen forrásokból táplálkozik a dinamikus növekedés, és mire lehet számítani a stratégiai kérdéseket illetően? Ezek lesznek a fő témáink a cég top menedzsereivel folytatott beszélgetésben. Műsorunk második részében pedig a hazai építőipari és mezőgazdasági gépek piacának tőzsdei szereplője, a DM-ker 2025-ös tényszámaival és a kilátásokkal foglalkozunk, menedzsment szemmel vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségeket tartogathatnak a részvények. Tartsanak velünk! Frissen tette közzé az éves jelentéshez tartozó közgyűlési előterjesztéseit az eSense NRT. Ráadásul az elmúlt időszakban több fontos esemény is történt a társaság házatáján, többek között egy nyilvános vételi ajánlat is lezajlott. Stúdió vendégeink az eSense NRT felső vezetői, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Szervusztok!
7: Szervusz, köszönjük a meghívást!
8: Köszönjük a meghívást!
6: Több éve vagytok tőzsdén, de talán nem mindenki találkozott eddig veletek. Hogyan tudnátok a társaságot röviden bemutatni?
8: Az eSense az egyetlen magyar tőzsdén lévő call center szolgáltató. Két fő üzletágunk van, az egyik egy call center outsourcing üzletág, ahol elsősorban értékesítési tevékenységgel, illetve ügyfélszolgálati tevékenységgel foglalkozunk, illetve a másik fontos üzletágunk az a munkaerőkölcsönzési üzletág, ahol szintén call centerhez kapcsolódó munkakörökbe kölcsönzünk kollégákat. Ez a két legfontosabb tevékenységünk.
7: Illetve még kis részben, mert szerintem elég közismert az a terület is, az egyik leányvállalatunk, a Card Consulting ZRT, az MBH Bank által kibocsájtott szép kártyák mögötti kártya autorizációt végzi informatikai szolgáltatóként.
6: Mielőtt rátérnénk a friss tényszámokra, egy kicsit tekintsük át a történetét a cégnek, mikor alakult pontosan az eSense, vagy egyáltalán honnan jött az ötlet, a tapasztalat egy ilyen speciális vállalkozáshoz?
8: 2001-ben alakítottuk Osztrulszki Dénes barátommal ezt a céget, kifejezetten call center outsourcing feladatok ellátására, és az ötlet az onnan jött, hogy jó magam a Citibank Magyarország call centerében dolgoztam akkoriban már 3 éve, Dénes barátom pedig a tanácsadói üzletágból jött, és nagyon szerettünk volna valamilyen saját vállalkozást indítani, és akkor még ez abszolút egy unikális dolognak számított Magyarországon, nagyon sokan nem is tudták, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Dénes jó tanácsadó módjára fölmérte ezt a piacot, és azt találta, hogy nagy fejlődés előtt áll a nemzetközi példák alapján, és így belevágtunk kicsit bátran talán, és szerencsére aztán úgy alakult, hogy viszonylag sok siker is kísérte ezt az utat.
6: Hogyan fejlődött a cég, hogyha mérföldköveket kellene kiemelni az elmúlt több mint 2 évtizedből, akkor mi az, amit mindenképpen meg szeretnétek említeni?
8: Nekem az egyik legfontosabb mértfőkő az 2004-es év volt, amikor először sikerült profitot termelnünk. Ez egy viszonylag lényeges szempont volt, mert hogy ezt abszolút saját tőkéből indítottuk el, illetve kölcsönöket vettünk föl ahhoz, hogy el tudjunk indulni. Úgyhogy nagyon hosszú felkészülési időszak nem fért volna bele ebbe a dologba. Úgyhogy 2004-ben sikerült ezt a dolgot átfordítani nyereségessé, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt a cég életében. És hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire emlékeznek, de ez volt az az időszak 2004-től 2008-ig a válságig, amit úgy szoktak definiálni, hogy a magyar bankrendszernek az aranykora, főleg a jelzálog hitelek kihelyezése miatt. Ez ilyen formán nekünk is egy nagyon fontos időszak volt, nagyon nagyot tudtunk nőni viszonylag rövid idő alatt, és aztán 2008-9-ben pedig szembe jött az első nehézség, a válság, ami ugyanezt a bankszektort ugye viszonylag erősen érintette, úgyhogy ott kellett először megtanulnunk azt, hogy hogyan kell alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez. Talán másodikként ezt emelném ki, bár ellenkező előjellel, de ez is nagyon fontos volt, és nagyon sokat tanultunk belőle. Alapvetően mi egy Budapest központú cégként indultunk, és 2015-ben jött el az az idő, amikor úgy éreztük, hogy érdemes vidéki telephelyet is létesíteni, és 2015-ben elindult a Qualcomm ZRT, ami egy iSense leányvállalatként indult, és nyíregyházi telephelyen működik a mai napig, úgyhogy akkor nyitottunk a vidéki telephely és a vidéki kollégák felé, ami szintén egy nagyon fontos és nagyon sikeres dolognak bizonyult így utólag. És hát aztán sok fejlődés után eljutottunk oda, hogy a cégnek a létszáma 2020 környékére elérte a 400 főt, akkor már egy nagyon komoly szereplőnek minősültünk ezen a piacon, és akkor egy következő mérföldkő volt, hogy 2020-ban érkezett egy új befektető a cégben, és mi akkor ezt értékesítettük, ezt a céget.
7: Én akkor kerültem az iSense-hez, mint az új fő tulajdonosnak a képviselője, és ugye elkezdtünk innen tovább építkezni, és ennek voltak olyan állomásai, hogy például további leányvállalatokat vásárolt az iSense, itt a Qualcommon kívül a Card Consulting, amelyiknek korábban említettem előtte, szintén én voltam a vezetője. Aztán a tőzsdére menetel, az mindenképpen egy rendkívül fontos állomás az iSense csoport életében, és azóta pedig hát a vidéki terjeszkedés az folytatódik. Nyíregyháza mellett Miskolc, illetve tavaly Salgótarjáni fióktelepel is bővültünk.
6: Maradjunk is akkor a tőzsdére lépésnél. Miért döntöttetek úgy, hogy megmérettetitek magatokat itt, illetve hogy egy következő nagyon fontos mérföldkő a társaság életében a tőzsdei jelenlét?
7: Ez abban az időszakban volt még a Covid előtt, amikor úgy terveztük, hogy a további növekedésünkhez szükséges tőkebevonást a tőkepiacról próbáljuk meg biztosítani. Ez egyrészt ugye forrásbevonás, mint szándék jelentkezett, de ugyanakkor mi tisztában voltunk azzal is, hogy egy tőzsdei jelenlét az a transzparenciát mindenképpen javítja, növeli, és ebben az iparágban ez egy rendkívül fontos dolog, hiszen nagyon sok ügyfelünk külföldi hátterű, vagy magyar, de nagyvállalat, ahol ugye a KYC követelmények miatt azért nagyon fontos, hogy a beszállítók megfeleljenek minden szempontból az elvárásoknak, és ezen túlmenően amellett, hogy ugye az iSense az egy úgynevezett prémium call centerként igyekeztünk magunkat mindig definiálni, és ennek megfelelően is felépíteni az operációt, és call centeres üzletekben nagyon nagy a függőség a munkaerőpiaci fluktuációtól, ezért azt gondoltuk, hogy talán ez az image és ez a transzparencia ezt a pozíciónkat is javítja. Magyarul a kitettségünket csökkenti a munkaerőpiaci fluktuációtól.
6: Az elmúlt években árfolyam emelkedés az, ami az iSense részvényeket jellemeztem, és aki figyeli a különböző publikált jelentéseiteket, az láthatja, hogy egy roppant dinamikus növekedés is társult ehhez. Mi volt ennek az oka, milyen meghatározó tényezők?
7: Szerintem két fő dologra vezethető vissza. 23 évig egy multinacionális cégnél dolgoztam sok helyen a világban, és nem gondoltam volna, hogy egy magyar középvállalatnál ennyire jól felépített operációt és ennyire hozzáértő és lelkes munkavállalókat lehet találni ebben a méretben. Egészen sokáig meséltem mindenkinek, hogy az új munkahelyemen ugye mennyire profi a működés és a középvezetők, a vezetők motivációja, ami szerintem jól átjön az ügyfelek oldalán is, és értelemszerűen elégedett ügyfelek kellenek ahhoz, és komoly eredmények ahhoz, hogy egy ilyen növekedés fenntarthatóan meg lehessen valósítani. Én azt gondolom, hogy minőségi szempontból ugye azért elég erőteljes a széleslábunk, ahol egyébként a teljesítményarányos értékelés az árbevételünknek egy nagyon jelentős meghatározó részét képezi, és mivel sikerült olyan szintű szolgáltatást nyújtanunk, mi azt gondoljuk, hogy elmondhatjuk, hogy a ügyfeleink meg vannak elégedve évek óta a tőlünk kapott szolgáltatással.
8: Így van, annyival egészíteném ezt ki, hogy egyrészt ez nagyon fontos, amit a Gábor mondott, hogy a kollégáink tényleg azt gondolom, hogy egészen kivételes minőséget képviselnek, és hogy már a kezdet-kezdetétől úgy alakítottuk ki az ezzel kapcsolatos stratégiáinkat, hogy a kollégánk gyakorlatilag mindenki call center-es háttérrel rendelkezik, tehát az az operatív menedzsment, aki ezt a céget a mai napig irányítja, onnan egy vagy két fő kivételével mindenki telefonos operátorként kezdte ezt a szakmát, tehát tisztában van azzal is, hogy mi az, ami elvárható a kollégáktól, de azzal is, hogy még ennek a munkakörnek a nehézségei, meg a kihívásai, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly piaci előny, ami nálunk jelentkezik, úgyhogy ez nagyon fontos. Másrészt nyilván az ügyfeleink is, tehát együtt nőttünk az ügyfeleinkkel. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a call center szolgáltatók ott azoknál a cégeknél fontosak, ahol sok az ügyfélkapcsolat, tehát nagy ügyfélbázissal rendelkeznek ezek a cégek, és emellett olyan magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat nyújtanak, amik lehetővé teszik azt, hogy élő munkával történjen az ügyfélszolgálat vagy az értékesítési tevékenység. Ezek a szektorok, ahogy az elején is említettem, egyrészt a bankszektor és a biztosítási szektor, másrészt a telekommunikációs szektor, és nekünk már a kezdet-kezdetén sikerült ebben a két szektorban olyan kiváló ügyfeleket magunknál tudnunk, akik aztán úgymond nagyon nagy piaci növekedést tudtak magukénak ebben a két évtizedben, és ennek köszönhetően szerencsére mi is tudtunk velük együtt növekedni, és jellemzően egyre több szálon, egyre több szolgáltatási tekintetben kapcsolódni egymáshoz. Úgyhogy ezek az ügyfelek, akikkel a mai napig dolgozunk, többségük nagyon régóta velünk dolgozik, és szintén a legtöbbükkel nem csak egy tekintetben, hanem különböző projekteken párhuzamosan dolgozunk együtt.
7: És még egy nagyon fontos gondolat szerintem, ami nekem annak idején, amikor csatlakoztam a céghez, rögtön szembe tűnt, hogy milyen komoly erőfeszítések és minőségi befektetés történik az employer branding területen, ami magyarul azt a fajta kitettséget, amit ezen a piacon egyébként a nagyon magas fluktuáció okoz egy ilyen vállalatnak, és nyilvánvalóan az emberek folyamatos pótlása, az egy komoly kihívás. Az iSense Szabolcsék kezdetektől fogva igyekeztek olyan munkakörnyezetet kialakítani a munkavállalók számára, hogy az elvándorlást ezáltal is a minőségi munka körülmények és megbecsülés segítségével minimálisra csökkentsék. És például rengeteg ilyen titulust és címet elnyert a cég, tele van vele az irodánk fala. Például tavaly a Qualcomm ZRT elnyerte az év felelős munkaadója a középvállalati kategóriában címet, ami egy nagyon megtisztelő, de jól mutatja, hogy a kollégák, illetve közösen milyen komoly erőfeszítéseket teszünk ezen a területen is.
6: Milyen konkrét eredmények jellemezték a 2025-ös évet, és mennyire elégedett a piaci tendenciákkal, illetve a társaság teljesítményével a menedzsment?
7: 2025-ben az árbevételünk az 6,752 milliárd forintra nőtt, ami a 2024-es kb. 5,8 milliárd forinthoz képest 16%-os növekedést jelent. Az EBITDA-nk 811 millió forintról 936 millió forintra nőtt, és szerintem, ami még érdekes, hogy az adózott eredményünk az 673 millió forintra nőtt, 524 millió forintról, ami pedig 28%-os növekedésnek felel meg. Az egy részvényre vetített eredmény pedig úgy alakult, hogy a 2024-es 53,9 forintról 69,8 forintra nőtt. 2020-ig, hogyha visszamegyünk, amikor én jöttem, akkor ugye ott a COVID utóhatása volt egy olyan időszak, amit minden szempontból nagyobb kihívás volt kezelni. Legyen itt ugye az ügyfeleinknek a piaci pozíciója, a munkavállalók helyzete, tehát egy nagyon komoly átalakulás történt. De szerintem 2020-at összehasonlítva a tavalyi év végével, ez alatt az időszak alatt gyakorlatilag csoportunknak sikerült az árbevételt 240%-kal növelni, az eredményünket azt is duplázni, és ami még szintén nagyon fontos, Szabi említette az előbb, hogy körülbelül 400 munkavállalóval rendelkezett a cég 2020-ban, ez gyakorlatilag körülbelül 700-ra nőtt tavalyi év végére. Tehát, hogy egy folyamatos, dinamikus növekedést tudtunk produkálni, és azt gondolom, hogy ezzel mindenki maximálisan elégedett a menedzsment, illetve a tulajdonosi kör részéről.
6: Nemrégiben zárult egy nyilvános vételi ajánlat a társaság részvényeire vonatkozóan, amelyet megelőzött egy tulajdonos váltás. Milyen események zajlottak itt a háttérben, és az, hogy egy új többségi tulajdonosa lett a társaságnak, az hoz-e valamilyen változást a vállalat életében?
7: Az, hogy mi történt a háttérben, arról mi nem nagyon tudunk nyilatkozni, mert ugye mi a társaságot vezetjük, de hogy a tulajdonosi körben mi történik, arra nekünk nincsen rálátásunk. Tavaly évvégén indult a folyamat, és miután zárult a nyilvános vételi ajánlat, az átment, akkor vált ugye ez a tranzakció hivatalossá. Ezért viszonylag rövid idő telt el azóta, de az első benyomásaink maximálisan pozitívak az új főtulajdonossal kapcsolatban. Úgy látjuk, hogy komoly üzleti pozíciói vannak innovatív ágazatokban, mint például az energetika, az informatika, és egyébként az ingatlan piacon is. És azt gondoljuk, hogy ezek azok a fő irányok, amelyekkel tovább szeretné az új tulajdonos a cégnek a hatékonyságát javítani, építve a digitalizációra, a technológiai innovációkra, és ezáltal tovább fog hozni a működésünk hatékonyságát.
6: Összességében hogyan látjátok akár a 2026-os évet ennek tükrében is, amit elmondtatok? Tehát milyen kilátások vannak, fogalmaztatok-e meg adott esetben menedzsment várakozásokat, hogy mire számíthatnak a befektetők? Illetve mi az a vízió, amit ki lehet emelni az eSense kapcsán? Tehát, hogyha egy kicsit előre tekintünk, akkor hova szeretnétek eljutni, milyen terveitek vannak?
8: Azt gondolom, hogy arra büszkék lehetünk, hogy kimondhatjuk azt, hogy nagyon sok szempontból az eSense lett 2025-re a legnagyobb magyar call center szolgáltató, és az nyilván az egyik szempont, hogy mi egy cégnek a mérete, de én azt gondolom, hogy az a minőség, amit mi képviselünk, az párosul ezzel a növekedéssel, és miközben növekedtünk, meg tudtuk tartani azokat a minőségi kritériumokat, amiket az ügyfelek teljesen jogosan elvárnak tőlünk. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy a 26-os év is hasonlóan jó kell, hogy legyen, mint a 2025-ös, a mi várakozásaink legalábbis abszolút ezek. Szeretnénk tovább növekedni mind a forgalom tekintetében, mind az elért adózott eredmény tekintetében, hogy még nagyobb értéket tudjunk teremteni a befektetőinknek. A tavalyi évben egyébként a 2024-es évre vonatkozólag ugye osztalékfizetés is volt az eSense részvények tulajdonosainak. Azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog a magyar tőzsdén, és az idei évre is dinamikus növekedést és további pozitív folyamatokat látunk és remélünk. Nyilván most már eltelt az évnek az első három hónapja, ez az első három hónap kifejezetten jól sikerült, úgyhogy ha ezen az úton megyünk tovább, akkor a 26-os is nagyon sikeres év lesz.
7: Én azért azt még hozzátenném kicsit a konkrét dolgoktól elvonatkoztatva, hogy azért továbbra is a napirenden van folyamatosan a további bővülés, a akvizíció nem csak belföldön egyébként, hanem nagy részben az új tulajdonos networkjének és ismerettségének köszönhetően talán az idei évben elindulhatunk a külföldi terjeszkedés irányába is, illetve hát folyamatosan rajta tartjuk az ujjunkat a technológiai fejlődésnek a vénáján, hogyha van ilyen szófordulat. Nyilvánvalóan nem lehet kikerülni ezt a kérdést semmilyen üzletágban, de talán a call center üzletág még gyakrabban fordul elő, mint példa a mesterséges intelligencia és a technológiai fejlődés kapcsán. Mi évek óta egyébként már követjük a trendeket, rajta vagyunk, és folyamatosan vizsgáljuk és részben hasznosítjuk már kislépésekben az elérhető minőségi megoldásokat, amelyek egyébként nem csak hogy az a lényeg, hogy technológiai újítás legyen, hanem a cég szempontjából hatékonyságot is növeljen, tehát hogy megfelelő profitabilitás mellett lehessen alkalmazni. Azért ez egy hosszú folyamat lesz, még szerintem azt röviden elmondhatjuk, hogy főleg az olyan típusú területeken, ahol mi dolgozunk, ahol értékesítési jellegű munka folyik, és magyar embereknek kell magyarul meggyőzni az adott termékről és az előnyeiről. Azért ez még a mesterséges intelligenciának ma még nem egy megoldott kihívás, de számtalan olyan terület van, ahol egyébként jól lehet alkalmazni a technológiát. Úgyhogy szerintem vízióról ennyit. Ami még fontos, hogy szerintem a legtöbb magyarországi banknak már dolgozunk, és nagyon sok biztosítónak, és úgy látszik, hogy ez a fajta pozíció, ez még növelhető. Még sok olyan bankot látunk a piacon, akinek nincsen saját Direct Sales csapata, és szerintem a kiszervezés, vagy a részbeni kiszervezés az mindig egy nagyon gondosan megfontolandó kérdés egy bank számára.
6: A tervek és a vízió kapcsán is szóba került az új tulajdonos, ugye a Calypso Holding befektetési ZRT-ről van szó, és konkrétan Bajka Zoltán képviseli a társaságot. Mennyire szoros vele az együttműködés, az elmúlt hónapokat hogyan éltétek meg e tekintetben?
7: Az ismerkedés fázisában vagyunk az új tulajdonossal, illetve elsősorban a csapatával, tehát azért az nekik is időbe telik, amíg minket jobban megismernek, mi is, amíg ki tudjuk alakítani azokat az irányokat és referenciákat, amelyek mentén célszerű elindulni a fejlesztés és a fejlődéssel közösen, és hogy mi is ki tudjuk aknázni az új típusú lehetőségeket. Egyelőre itt tartunk, és ez egy időbe telik, azért ez egy kiterjedt operáció, 700 fővel, 4 telepen, rengeteg ügyféllel, tehát nekik is jobban át kell látni azt, hogy hol vannak azok a területek, ahol elindulhatunk alacsonyabban függő gyümölcsök irányába.
8: Így van, abszolút, és szerintem amit még fontos kiemelni, hogy az együttműködés kezdetén biztosítottak minket arról, hogy a szakmai menedzsment az teljesen szabad kezet kap a továbbiakban is. Ez nyilván számunkra egy fontos értéket képvisel, tehát az a fajta szakmaiság, amit az eSense az elmúlt 25 évben képviselt, az abszolút érintetlenül és változatlanul megy tovább a jövőben. Ugyanúgy Gábor és én fogjuk vezetni a céget a következő időszakban is. Tehát én azt gondolom, hogy az operatív dolgokban, illetve az ügyfeleink szempontjából ez a napi működésben változást nem hozott, illetve nem fog hozni, viszont nyilván bízunk abban, hogy sok új üzleti lehetőséget nyit majd ki, ami meg szintén a befektetőknek az érdekeit fogja szolgálni.
6: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Az eSense Nyrt. Részéről Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
7: Köszönjük szépen a lehetőséget!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
6: A Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájába látogatunk, és egy éves jelentését frissen publikáló társasággal foglalkozunk. Itt van a stúdióban Vitkovics Péter, a DMK Nyrt. Igazgatósági tagja. Köszöntelek, szervusz!
9: Szervusz, Robi, és üdvözlöm a hallgatókat is!
6: Menedzsment szempontból milyen üzeneteket tartogatott a 2025-ös év, illetve hogyan lehet ezt kontextusba helyezni? Azért az elmúlt évek nem a stabil gazdasági növekedésről szóltak Magyarországon, de sajnos ez Európa egészére is elmondható. Hogyan teljesített ebben az ivataros időszakban a DMKR?
9: Nem csak az a probléma, hogy a gazdaság recesszióban volt az elmúlt években, hanem duplán érintett bennünket, hogy 2023-ban a DMK-ről fogalmazunk úgy, hogy egy elég csúnya évet produkált, egy elég komoly veszteséggel, és ezért 2024 áprilisában a részvényesek köre, a közgyűlés úgy döntött, hogy teljes menedzsmentváltásra van szükség, az addigi menedzsmentet felmentette, és tulajdonképpen egy reorganizációs tevékenységbe kezdtünk bele. Ennek Bátor Ferenc volt a szakmai irányítója, mint a cég igazgatóságának elnöke, én pedig válságmenedzserként gyakorlatilag a reorganizációs tevékenységet, annak is főleg a gazdasági vetületeit vezényeltem az elmúlt két évben. 2024-ben ugye megint meghirdettünk egy klasszikus reorganizációt, és ehhez kapcsolódóan egy új stratégiát, mert az látszott a piacon, hogy a kereslet fokozatosan csökken, hogy érzékletesen mondjak egy számot, például az építőipari gépek piaca 2022-ről, amikor a csúcséve volt, 24-re, illetve 25-re nagyságrendileg 50, bizonyos szekciókban 60%-ot csökken, tehát elsősorban az új gépeknek az eladása ennyivel esett vissza, és ezt pici részben tudták csak kompenzálni, mondjuk a szolgáltatási díjakon végrehajtott áremelések, tehát így is, ha megnézzük, akkor a szektornak az összteljesítménye két év alatt több mint 40%-ot esett, ment az össz árbevétele. Na hát egy ilyen piaci környezetben kellett tulajdonképpen nem csak reorganizálni, de ami a legfontosabb volt, újra nyereségessé tenni a vállalatot. Ugye a DMK-r alapvetően beruházási javakat árul, tehát azok a gépek, amiket a DMK-r forgalmaz, elsősorban az építőipari, infrastruktúrális, kommunális, hulladék, stb. Beruházásokhoz használják a vevők, és hát ugye a beruházási indexek elég alacsonyak voltak, eléggé negatívak voltak az elmúlt években, és a DMK-nek ehhez kellett alkalmazkodni. A meghirdetett stratégiánk az volt, hogy egyrésztről a klasszikus gépértékesítés helyett inkább a szolgáltatások, az after sales típusú szolgáltatások felé forduljunk. Tulajdonképpen azt tűztük zászlóra, hogy egy márkaképviselet helyett egy úgynevezett multibrand szolgáltatóvá váljon a cég. Ennek kicsit az is volt az oka, hogy azt látjuk, hogy például ami az autóiparban, a személygépjárműiparban lezajlott változás, ugye 2008-10-es válság időszak után, nagyjából ugyanez következik egy 8-10 év késéssel az építőipari mezőgazdaság és egyéb gépforgalmazó cégeknél, azaz a magányos egymárkát képviselő kismárka kereskedések ma már nem élnek meg a piacon, nem képesek fennmaradni, vagy megfelelő profitot termelni ebben a piaci versenyben, hanem multibrand szolgáltatóvá kell válni, sok márkát képviselve, és magas szintű szolgáltatói hozzáadott értéket kell a vevők felé kínálni. Ezt a stratégiát fogalmazta meg a GMKR, és hát két célunk volt. Az egyik az, hogy 2024-ben már üzemi eredmény szinten nyereséges legyen a vállalat, 25-re pedig az volt a kitűzött cél, hogy adózott eredmény szinten is pozitív legyen. A GMKR, hát örömmel tudom jelenteni, hogy közel 100 millió forintos adózott eredményt is sikerült elérni, 730 millió forintos EBITDA mellett. És hát ugye az éves jelentést, hogyha valaki megnézi, akkor azt láthatja ebből, hogy elsősorban a hatékonyság és a jövedelmezőség terén igyekeztünk a tevékenységet, illetve a vállalat szervezetét és működését javítani. Ezt mutatják például a jövedelmezőségi hányadosok, akár az EBITDA vagy az EBITDA marzsok, amelyek bőven kétszámjegyűek, de mutatja az is, hogy a termelékenységünk, az az egyfőre eső EBITDA, az 2023-hoz képest nagyjából négyszeresére emelkedett. Ez pedig azért egy fontos érték, mert igen, azt látjuk mi is, hogy megfelelő munkavállalót, és itt a megfelelőn van a hangsúly, tehát megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező és megfelelő skillekkel is rendelkező munkavállalót ma már egyre nehezebb találni a hagyományos iparágakban, ezért törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint kevesebb munkavállalóval nagyobb produktivitást tudjunk előállítani, azaz a vállalatnak sokkal nagyobb jövedelmezősége és hozzáadott értéke legyen a tevékenységével, amit akár kevesebb emberrel, több digitalizáltsággal, precízebben összerakott folyamatokkal, jobb szabályozottsággal tud előállítani.
6: A 2026-os évre hogyan tekintetek? Mi az, amit vártok a jövőtől?
9: Természetesen azt várjuk, hogy azért lesz növekedés, akár már a közeli jövőben. Én abszolút bízom abban, hogy a Tisza kormány végre tényleg le tudja tárgyalni az európai uniós forrásoknak a hazahozatalát, ami rendkívüli módon szükséges a magyar gazdaság, mondjuk úgy, hogy újraindítására, és ugye ezek a források elsősorban beruházási javakat fognak finanszírozni, illetve beruházásokat fognak finanszírozni, mint hogy infrastruktúra fejlesztésről, út, vasút, vagy hasonló közmű infrastruktúráról beszélünk. Ez mindenféleképpen meg fogja húzni Magyarországon a beruházásokat, és azoknak a szolgáltatóknak a teljesítményét, akik ezeket a beruházásokat előállítják. Ezek lehetnek ugyanúgy logisztikai szállítócégek, kivitelező cégek, egyéb szakipari beszállítók, mindenki, aki alapvetően beruházási javakat tud előállítani, vagy forgalmaz a portfóliójában. Ez, én azt gondolom, jelentős hatással lesz a DMKR árbevételére is már a közel jövőben. Nem titok, szeretnénk azért újra, és lehetőség szerint minél hamarabb visszatérni a 10 milliárd fölötti kategóriába, az árbevételt tekintve. A másik, ami nagyon fontos a DMKR életében, az, hogy ugyan 2025-ben megszűnt egy márkaszerződés, ami 2026 elejére futott ki, de helyette olyan új brendekkel kötöttünk szerződést, olyan új gyártóknak a termékeit képviseljük, amivel már most az első néhány hónap után az a visszajelzés látszik, hogy versenyképesebbek leszünk a piacon, és hatékonyabban tudunk nem csak értékesíteni, de gyakorlatilag vevői igényeket is kiszolgálni. Értem ez alatt akár az Umlion, akár a Massey Ferguson mezőgazdasági termékeit, sokkal inkább van kereslet ezekre a termékekre, úgyhogy egyértelműen élénkülést látunk. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. 2025-ben végeztünk egy elemzést, ahol végignéztük a piaci versenytársakat, és egyáltalán az egész szektornak a teljesítményét, és az látszik, hogy például az építőipari, illetve mezőgazdasági gépek forgalmazóinak szektora, mindkettőre egyaránt igaz, viszonylag fragmentált piacról beszélünk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szereplő van, és nagyon kevés a domináns szereplő, az építőipari gépek kapcsán nincs is domináns szereplő, tehát nincs olyan cég, akinek akár a 10%-ot elérni önmagában a piaci részesedése, ellenben sok szereplő van, a szektor átlagos árbevétele talán a 3 milliárd forintot sem éri el, és ez azt jelenti, hogy magas fix költségek mellett tulajdonképpen a szektor átlagos jövedelmezősége is viszonylag alacsony. Ezen egyértelműen úgy lehet segíteni, hogy az organikus növekedés helyett az úgynevezett akvizíció tradicionális vagy kollaborációs növekedés útját választják a cégek. Magyarul össze kell állni a vállalatoknak, kollaborálni kell egymással, ezek lehetnek egyesülések, lehetnek felvásárlások, lehetnek klaszter jellegű együttműködések, bármi olyan együttműködés, ahol vállalatok egymással megosztják az erőforrásaikat, ezáltal természetesen bizonyos erőforrásokra nem lesz szükség, nem kell mindenkinek mondjuk saját telephelyen rendelkezni, meg saját könyveléssel, meg saját jogásszal, meg saját cégautókkal és egyéb hasonló a fix költség tömeget növelő eszközökkel rendelkeznie, ellenben ha ezeket az erőforrásokat megosztják egymás között, akkor minden egyes kollaborációban résztvevő cégnek növekedhet ezáltal egyénileg is a jövedelmezősége. Szerencsére azt látjuk a piacon, hogy van erre nyitottság más KKV-k, más középvállalatok esetében is, úgyhogy én abszolút bizalkodóan nézek 26-27-es év elé, mert azt gondolom, hogy a DM-ker életében is több ilyen egyesüléses, akvizíciós jellegű bővülés várható.
6: A korábbi X-Tent kategóriából már átlépett a standard piacra, a Budapest Értéktőzsde szabályozott piacára a DM-ker. Milyen tőkepiaci terveitek vannak itt egyáltalán? A közkész hányad az mennyire bővíthető a jövőben? Illetve, hogy a tulajdonosi struktúrát nézzük, akkor az mennyiben változott az elmúlt időszakban?
9: Az elmúlt időszakban jelentősen nem volt tulajdonosi struktúrán belül átalakulás, ugye azért van egy meghatározó tulajdonos a vállalatnak, Mátor Ferenc személyében, aki az igazgatóságnak is az elnöke, van mellette egy-két nagyobb befektető még. Erre azt kell mondjam a kérdésedre, hogy igen, de nem tudom. Igen, vannak tőkepiaci tervei a vállalatnak, mert abszolút úgy gondoljuk, hogy az lesz az egészséges, és az lenne az egészséges, hogyha a közkészhányad sokkal magasabb lenne, tehát fogalmazunk úgy, hogy elsősorban a kis részvényesek számát szeretnénk jelentősen bővíteni. Ugye jelen pillanatban ilyen 5-600 közötti részvényese van a DM-kernek. Én azt gondolom, hogy az nem irreális egy ilyen típusú cégnél, egy szabályozott piacon működő cégnél, hogy akár 1000 fölötti kis részvényessel rendelkezzen. Én abszolút hiszek a részben a transzparenciában, részben pedig abban, hogyha sok kis részvényese van egy vállalatnak, az pozitív hatással van, nem csak a részvény árfolyamára, de egyáltalán a vállalatnak a működésére, az elszámoltathatóságra, arra, hogy meghatározottan a figyelem középpontjába kerüljön, vagy hogy mindig legyen olyan kis részvényes, vagy akár pénzügyi befektető, aki számon kéri a menedzsmentet, és számon kéri rajtuk azt, hogy hogyan bánnak a részvényesek pénzével. Szeretnénk, hogyha ez a részvényesi kör bővülne, van a tervekben a későbbiekre nézve, akár tőkeemelés, tőkebevonás, akár egyéb részvénypiaci tranzakció, aminek a révén lehet bővíteni a részvényesek számát, és természetesen, ha tőkebevonás, akkor abban nem kihagyandó a pénzügyi vagy a jelenlegi intézményi befektetőinket is. A problémám inkább az, és ezért mondtam, hogy a kérdésre a válasz nem lehet ma egyértelmű, mert úgy gondolom, hogy a mostani környezet nem feltétlenül ennek kedvez. Azért, aki figyelemmel kíséri a tőzsdének a működését, az azt tapasztalhatta, hogy a még regnáló, de már leköszönő gazdaságpolitikának nem feltétlenül a tőzsde volt a szívügye. Azért az elmúlt 2-3 évben sok olyan intézkedés született, értem ez alatt például a tranzakciós illetékek bevezetés, a részvénykereskedelemnek a különböző illetékekkel való megadóztatása, azt megelőzően még jóval korábban például a magánnyugdíjpénztáraknak a megszüntetése, az egyéb pénzügyi befektetők önkéntes pénztáraknál különböző tilalmak, hogy milyen típusú értékpapírokban nem fektethetnek. Tehát nagyon sok olyan intézkedést hozott a gazdasági kormányzat, amely ellene ment annak, hogy a közepes méretű vállalatok jelentősen tudják magukat a tőkepiacról finanszírozni. Egyszerűen ezeknek a cégeknek, mivel alacsonyabb a likviditása, a kis részvényesek számára már nem volt akkora deal ezeknek a részvényeivel akár spekulánsként kereskedni, például az illetékek miatt, illetve annyira kiszámíthatatlan gazdasági környezetben tevékenykedtek ezek a vállalatok, hogy sokkal nehezebb volt számukra a kockázatokat beárazni, és értelemszerűen azért a kisebb, a középkategóriás vállalatok, mondjuk egy OTP-hez vagy egy Telekomhoz képest természetesen nagyobb vállalati kockázatot hordoznak egy kiszámíthatatlan piacon. Ugyanakkor én arra számítok, vagy bízom benne legalábbis, hogy a leendő gazdaságpolitika sokkal inkább támogatni fogja a tőkepiacot, és hagyja, hogy a piac szabadabban dolgozzon, mert hogy szerintem egy kormányzatnak egyszerűen el kéne hinni azt, hogy azok az emberek, akik befektetnek különböző részvényekbe a tőzsdén, ők szabad akaratukból és megfelelő megfontoltsággal hozzák meg ezek a döntéseket,

0: vagy különböző befektetési támogatásokból, vagy direkt vállalati támogatásokból szereznék, hanem közvetlenül a tőkepiacról tudnák megszerezni, akár kicsi, akár nagy befektetőktől, akik közvetlenül el is fogják számoltatni ezeket a cégeket, és számon kérik rajtuk azt a teljesítményt, amit a befektetők elvárhatnak annak érdekében, hogy a pénzük megfelelően kamatozzon, és mindegy, hogy az árfolyamnyereség vagy osztalékfizetés formájában, de azt a megfelelő hozamot hozza és biztosítsa számukra. Én azt gondolom, hogy a tőzsdei vállalatok transzparenciája van olyan szintű, hogy engedheti a kormányzat, hogy a befektetők szabadon válasszanak a befektetési lehetőségek közül. Ebbe természetesen az állami befektetések, állampapírok, kincstárjegyek ugyanúgy szerepelnek, de hogy ne preferáljuk csak azokat, hanem igenis engedjük a piacot, hogy a vállalatokat is finanszírozhassa. Ez egyébként a gazdasági patriotizmusnak az egyik legjobb lába, vagy a legjobb megnyilvánulása, hogyha a magyar kis megtakarítók, vagy nagy megtakarítók pont azokat a hazai vállalatokat finanszírozzák közvetlenül, amelyektől azt a teljesítményt várjuk, hogy a gazdaságot meghúzzák, hogy egy erősödő KKV-szektort képezzenek, és fokozatosan mondjuk nemzeti bajnokok, vagy kiemelkedő exportképes nagyvállalatok váljanak belőlük.
1: Tervezem a társaság a menedzsment elemzői lefedettséget a részvénnyel kapcsolatban. Ha megnézzük az árfolyam teljesítményét, akkor azért azt lehet látni, hogy az elmúlt években jellemzően 25 és 40 forint között kereskedtek a részvénnyel. Egyáltalán értékeltségben, árazásban mit mutat a DMKR a menedzsment véleménye szerint?
0: Szerintem jelenleg a piacon nem egy-egy ilyen vállalat, mint például a DMKR határozza meg azt, hogy mekkora kereslet van a részvényei iránt. Látszik, hogy akkora a hype vagy a volatilitás a piacon, hogy a nagy részvények, elsősorban a blue chipek bőven elviszik a kisbefektetőknek a figyelmét, hiszen amikor egy-egy nap mondjuk akár egy OTP-ben van 5-6%-os árfolyam mozgás, az arra ösztönzi a spekulánsokat, hogy most akkor abból szedjék ki a lehető legtöbbet, és másodlagos válnak, vagy harmadlagossá mondjuk a kis papírok, akár a midcap-ek, akár a kisebb részvények. A menedzsmentnek igazából az a dolga, hogy hozza azokat a terveket, amiket megfogalmazott, vagy megcélzott, és újra visszavigye a DMKR-t abba a méretbe, hogy egy stabil osztalékfizetővé tudjon válni a papír. Azt gondolom, hogy a tőzsdének, illetve akár a gazdaságpolitikának ebben is van lehetősége, hogy változzon, illetve fejlődjön. Ugye ma Magyarországon az, hogy kit elemeznek, és miért elemeznek, és kik lehet egyáltalán elemző, azért ennek elég szigorú szabályai vannak. Talán ebben is érdemes egy picit tágítani a kereteket, pont annak érdekében, hogy például a kisvállalatok vagy a kisebb vállalatoknak a papírjaira is legyen elemzői érdeklődés. Természetesen független elemzőkre gondolok, és nem a marketing jellegű elemzések készítésére, vagy legyen forrás arra, hogy ezeket egy független elemző elkészítse, mert igenis fontos az, hogy ezek az elemzések, mint egyfajta információs bázis eljussanak a kisbefektetőkhöz. De még egyszer mondom, én inkább attól várok nagyobb, akár árfolyam növekedést, vagy akár nagyobb kereslet növekedést a DMKR papírjaiban, hogyha egyrésztről az a fajta konjunktúra, amit tényleg nagyon várunk és hiányolunk a piacról visszatérjen, mert az automatikusan húzni fogja magával a DMKR árbevételét, teljesítményét, és bízom benne, hogy az rövid időn belül lecsapódik az árfolyam növekedésében is. Szerintem van tartalék ennek a papírnak az árfolyamában, a menedzsment azon fog dolgozni, hogy ez a lehető leghamarabb kijöjjön belőle ez a tartalék, és ezáltal gyakorlatilag mindenki, aki kitartott mellette, vagy a jövőben lesz részvényese, az megfelelő mértékben tudjon profitálni ebből.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Vitkovics Péter, a DMKR Nyerté igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm a figyelmet.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idéglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári útszerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Ma üzemzárásig a 3-as villamos, a Mexikói út és az Örsvezér tere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 62A villamos az Örsvezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 37A villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 perccel múlt 6 óra. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Előzőleg felmentették Jákli Gergelyt, a Paks 2 ZRT vezérigazgatóját, amit még a délutáni órában jelentett a Kapitány István. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről. Ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be. Szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el egyébként a csillagvizsgálóba. A videó üzenetében felidézte, hogy a planetárium még 1977-ben nyitotta meg kapuit, de 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitották ki újra. Készült egy koncepció 2018-ban a felújításra, de a korábbi kormány számára nem volt fontos a planetárium sorsa. Zárta egyébként videós megszólalását Tanács Zoltán miniszter.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.471 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal erősödött 4.474 forintra, az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintig, a Richter 2%-kal csökkent 11.630 forintra. Nézzük, hogy mi újság az európai záráskor. A londoni tőzsde 7%-ot erősödött, 9%-ot ment felfelé a német DAX mutatója, a francia CAC-en 9%-del, az olasz tőzsde 9%-del, a spanyol 1,6%-kal erősödött, a Wall Street-en 2%, illetve 7% közötti az emelkedés üteme. 1,1387 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Elkezdett csökkenni jó 4%-kal a kőolaj, de most is még 96 dollár 6 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 88 dollár 40 cent. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A bezárt fürdőhelyek között van az Agárd Park Strand Camping, a Tini Strand, a Velence Északi Strand, a Velence Korzó és Szabad Strand, illetve a Velence Resort and Spa Strandnál. A szükséges intézkedések, a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, és amint meg lehet engedni, akkor újra nyitják majd ezeket a strandokat.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban mindenütt kiterül az ég, nem igazán kell csapadékra számítani, és mérsékelté válik a szél. A hőmérséklet 6-16 fok között alakul. Holnap napközben napsütéses, gomoly felhős időjárásra van kilátás, északkeleten lehet egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között várható. 6 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A tudomány és a kreativitás kapcsolatáról beszélünk ma is, no és a mesterséges intelligenciáról, mindezzel összefüggésben pedig lehetőségünk lesz arra, hogy közelebb kerüljünk egy csodált, de talán nem eléggé ismert tudományákhoz, a csillagászathoz. Mármint azt hiszem, arról nem tudunk eleget, hogyan hat például a csillagászok kutatómunkája a hétköznapi eszközeinkre, vagy miképpen van összefüggésben a Hunren csillagászati és földtudomány kutatóközpont tevékenysége társadalmi kérdésekkel, vagy például milyen alapon neveznek el valakiről kisbolygót, és miért fontos, hogy a tudósok többet tudjanak meg a sötét anyagról, a sötét energiáról, és ezzel összefüggésben a kozmikus tágulás alakulásáról. Csak néhány témát emeltem ki az előttünk álló órából. Vendégem a Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója Kis László, aki az utóbbi hetekben több műsorunkban is szerepelt már, de kollégáimmal mindig más aspektusból kérdezzük őt. Én most épp arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása a csillagászatra.
5: Attól függ, hogy honnan nézzük. Bizonyos dolgokban abszolút sokat segít. Ugye a csillagászat a 2020-as évekre eljutott egy olyan korszakba, amit én úgy hívok, hogy adatbőség korszaka. Amikor annak idején egyetemre jártam, és fiatal, ifjú, bohókás csillagász növendék voltam, akkor még az adatínség korszakában éltünk, amikor még az ember azzal mahinált, amit saját távcsővel intézményi obszervatóriumban összegyűjtögetett néhány tucat, esetleg 1-200 derült éjszakán 5-6 év alatt, ma pedig ömlenek ránk a jobbnál jobb minőségű, mindenféle hullámhosszakon fölvett képek, fényességadatok, színképek, meg még a kiskutya füle is. Na most ebben az őrületes adattengerben fogalmazunk úgy, hogy az emberi alakfelismerést mimikáló mesterséges intelligenciás módszerek őrületesen nagy segítséget jelentenek, amikor klasszifikálni kell, tehát osztályozni kell dolgokat. Ez csillag, ez galaxis, ez bolygó, ez kisbolygó, ez műhold, ez most egy földmelt elsőnök kisbolygó. Egy csomó példát mondhatnék, ahol mesterséges intelligenciás algoritmusok segítik az adatfeldolgozást, az adatok elemzését. A Csillagászat Intézetben az igazgató Szabó Róbertnek egy kutató csoportja például pár évvel ezelőtt azzal foglalkozott, hogy periódikusan, tehát időben ismétlődő fluktuációkat mutató csillagok fényesség változásait fölismertetni olyan algoritmusokkal, amelyeket normál esetben cuki cicák fölismertetésére használunk, ugye, hogy cuki cicákat a cuki kutyusoktól, meg a cuki nyusziktól léteznek algoritmusok, melyek képesek megkülönböztetni, és igenis a csillagászati adatokat is kezelhetjük kvázi képként, és akkor az a fénygörbe, tehát a fényesség változás az időfüggvényében, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fénygörbe, az egy valójában képként is kezelhető, és akkor az alakfelismerés emberi agyhoz társítható képességét lehet szimulálni kódokkal is. De nagyon fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek többségére ChatGPT és hasonlókat jelent. Amikor beszélgetünk valakivel, ilyen mindenféle ágenseket kreálnak, és akkor ilyen verbális információ közlés történik. A mesterséges intelligencia az sokkal több mindenettől, és amikor azt gondoljuk, hogy ez az AI, ez a mondjuk így azt, hogy egy emberi interakciót szimuláló segédasszisztens jelenik meg az életünkbe, ez jó, ez egyáltalán nem biztos. Itt nagyon sok árny oldalát látjuk, főleg azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt még a ChatGPT-t nagyon jól lehetett használni szoftver fejlesztésre, olyan értelemben, ChatGPT-t és társait, tehát vannak egy csomó, a Claude is egy hasonló, meg vannak mások is, de ezzel kezdett az ember először játszani a ChatGPT-vel, mondjuk egy régi, 40 éves szoftverkódot, mondjuk Fortran nyelvről átírni Python nyelvre, ez olyan, mint hogy egy szöveget lefordítunk angolról magyarra, franciáról spanyolra, magyarról szlovénre. Ez működik a számítógépes programnyelvek területén is valamilyen szempontból, és tavaly évben volt az, amikor több cikket is olvastam arról, hogy miközben már fejlesztették ezeket a szoftverfejlesztő képességeit a mesterséges intelligenciáknak, eljutottak oda a fejlesztők, hogy a hibaüzeneteket az AI kezdte el úgy lekezelni, hogy elhallgatta.
6: Olyan.
5: Igen, tehát hogy gyakorlatilag a heti azt mondta volna, ez most nem azt számítja ki, amit kellene, elhallgatta, hogy ott valami probléma van, és azt mondta, hogy tehát hazudott effektíve.
6: Ahogy szokott, hogy ahogy, nem vallja be, hogyha
5: nem
6: valami
5: vallja
6: nem
5: be,
6: megy.
5: Hogyha valami nem megy, hanem inkább valami úgy csinált, úgy módosította a programkódot, hogy az embernek ne tűnjön föl, hogy ott normális futtatáskor egy hibaüzenet lenne. És ez őrületes veszély egyébként, mert hogyha abba gondolunk, hogy elveszítjük a gondolkodás képességét, a szoftverfejlesztő gondolkodás képességét, rábízzuk magunkat ilyen típusú algoritmusokra, ilyen típusú szoftverekre, amelyek statisztikus módon korábbi szoftverek millióinak, milliárdjainak a program kódjaiból próbálják kitalálni, hogy én mi a francot szeretnék vele megíratni, és aztán, hogy ne legyen hiba ezen, ezért beletesz egy kis csalást valahol, és ezt én nem veszem észre, akkor olyan fekete dobozhoz juthatunk, ami nem biztos, hogy az igazat mondja nekünk. Tehát az az igazság, hogy az AI használatnak megvannak azok az árnyoldalai, amelyeket egyre nagyobb számban látunk. Én azt gondolom, hogy emberi kreativitást nem igénylő munkákat átvehetnek, vagy minimális emberi kreativitást igénylő munkákat átvehetnek már a mai algoritmusok is, amelyek publikusan elérhetőek. Én erre csak azt szoktam mondani, én tipikusan csak fordítani szoktam, tehát mondjuk amikor a kutatóközpontomban kétnyelvű körlevelet írok, akkor valamilyen nyelven megírom, és aztán a másik nyelven lefordítom. Ez a két nyelv, a magyar és az angol, és néha az egyiket írom meg előbb, és aztán azt fordítom le másikra, néha másikat írom meg előbb, és azt fordítom le az egyikre. De én ezentúl nem nagyon merem igazából rábízni magamat a mindenféle teljes operációs rendszerre kiterjedő szuperuser felhasználási engedélyt megkapó ágensekre magamat, mert a fene tudja, hogy mit csinál. És pontosan a közelmúltban láttam egy nagyon jó milyen podcastet, egy angol csillagász járt Amerikában, Princetonon, az Institute of Advanced Studies-ba, ahol egy egész napot rászántak a kollégák, hogy ilyen, volt egy előadás, és akkor utána beszélgettek egész nap az AI használatáról, és a brit kolléga teljesen meglepődött azon, hogy az amerikai kollégák a Princetoni Egyetemen, ahol úgymond a legnagyobb koponyák gyűlnek össze, mondjuk az asztrofizikába, teljes nyugalommal azt mondták, hogy hát az ő hatékonyságuk annyit nőtt, hogy őket nem izgatja annak az egésznek az árnyoldala, ők rábízzák akár még az e-mailjeik megírását is a AI ágensekre. Annyival produktívabbá válnak, hogy egyszerűen verseny hátrányba kerülnének, ha nem használnák ezeket az eszközöket. És akkor, amikor ezt így nézegettem, és tényleg ilyen kérdéseket vett fel az egész kérdéskör, hogy ugye mi, amikor tudós utánpótlást képzünk ki doktori hallgatók formájába, akkor nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy a fene egye meg itten vesződök ezzel a fickóval vagy fickicával hónapokon keresztül, közben lehet, hogy én meg tudnám csinálni 3 óra alatt, de képezni akarok egy fiatal agyat. Most, hogyha ezt kiváltja egy AI, akkor egy idő után elveszítjük az utánpótlást, elveszítjük a gondolkodás képességét, és hát az az igazság, hogy valahol eljutunk egy bizonyos pontnál, ahol érték ítéleti döntést kell hoznunk. Az számít-e, hogy mindenkinél produktívabbak legyünk, azaz minél több mindent meg tudjunk csinálni, vagy az számít, hogy értsük azt, amit csinálunk. Mert a kettő között az AI korszakában ellentmondás feszül.
6: Hú, de érdekes ez. Mindenkinek van egy képe a csillagászokról, a megfigyelés az alap.
5: Igen.
6: És felvetődik a kérdés, hogy a kreatív tevékenység, tehát a kreativitás hol lép be, melyik fázisban lép be, és hogyan aknázható ki. Tehát a megfigyelés után mi történik? Hogyan választ témát, problémát?
5: Az ösztön. Aha. Ugye a tudomány művelésében nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy merre menjen. Alapvetően egy csillagász is, de tetszeleges tudós, tetszeleges tudományos kutató, ha jó munkát végez, akkor nem korábbi eredményeket reprodukál, hanem elér munkája során az emberi tudás határára. Ami azt jelenti, hogy egy határvonalhoz érkezik, erre felé van felém, amit már tudunk, tőlem elfelé van az, amit még nem tudunk. Merre menjünk? Nincs sehol kis piros nyilacska, hogy arra van a szent igazság, egy zöld nyíl, arra ne menjél, mert ott valami hamis dolog van, a sárga nyíl, meg arra sárkányok laknak, oda pláne ne menjünk. Tehát ez egy idő után az embernek a saját tudása és korábbi tapasztalata alapján kialakul egy ösztöne, hogy merre lehet az az irány, amerre találunk valami újat. És itt bármi lehet ez a merre lehet. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk kapok egy zsák pénzt, akkor milyen távcsövet építsek Magyarországra építsem, vagy Kanári-szigetekre, vagy esetleg Chilébe, de ugyanúgy föl lehet tenni a kérdést, hogyha egy űrteleszkóporhoz akarok valamit kitalálni, akkor ekkora kő, vagy akkora, vagy amakkora, vagy ha elméleti vizsgálatokat akarok végezni, akkor ebbe az irányba induljak el, mit tudom én, egy analitikus problémát oldjak meg numerikusan, vagy numerikus problémát analitikusan, tehát képleteket írogassak, vagy inkább csak számolgassak. Szóval ezeknél nincs leírva sehol, hogy merre van a megoldás, hiszen ha le lenne írva, akkor az nem tartozna a tudásunk ismeretlen részéhez, amit még nem tudunk. Tehát innentől kezdve megjelenik az embernek az ösztöne, hogy merre lehet az arra, és aztán néha ez sikerül, akkor örülünk, legtöbbször nem sikerül, akkor visszalépünk egyet, vissza a rajtkockához, itt van ismert tudásunk határa, de még van néhány nyitott kérdés, néhány millió, néhány milliárd, néhány billió, és akkor elindulunk lépésenként, és megpróbálunk valahonnan, és akkor, hogyha eljutunk valami nagyobb ilyen kimagasláshoz, akkor szétnézünk, és akkor mögöttünk az út kiviláglik, és akkor onnantól kezdve egy valami kis tartomány is elkezd hozzátartozni a na, ezt most már értjük kérdéskörhöz. És itt ebben benne van az embernek az a minden szinten embersége, ahol érzelmek, tudás, a ráció, még akár a hit is szerepet játszhat, ki miben hajlandó hinni, hogy az ténylegesen, akár még a spiritualizmus is behozható a témakörbe, pontosan lehet azt tudni, hogy a tudományos világ képviselői között is vannak nyugodtan vallásos emberek, és vannak, akiket a döntés is befolyásol az, hogy mit gondolnak a spirituális világról. Tehát igazából itt egy nagyon-nagyon emberi történet alakul ki a tudomány esetében is. Amikor elérkezünk az ismeretlenbe, akkor valamerre felé elindulunk, és ez az az emberi lépés, ez a valamerre felé elindulás, és aztán egymás után lépkedés, amit szerintem nem fog kiváltani az AI. Szerintem soha, de legalábbis belátható időn belül biztosan nem.
6: A csillagászat maga is olyan, ahol számos tudományterület szükség van. De az önök kutatásai a kutatóközpontban mennyire igénylik azt, hogy más területek is bekapcsolódjanak?
5: Hát én csak a saját példámat mondanám, hogy nekem az elmúlt 15-6 évben a két fő területem volt. Amikor 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia hazacsábított Ausztráliából, akkor egy saját kutatócsoportot alapítottam exobolygók kutatására. Ugye a más csillagok körül keringő planéták jellemzésére, szerkezetük és fejlődésük föltárására. Ehhez alapvetően űrtávcsöves adat feldolgozással foglalkoztunk. Aztán később sok minden mást is csináltunk, de ez az exobolygászat, tehát a más csillagok körül keringő bolygók kutatása, ez azon nagy kérdéskörhöz kapcsolódván, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, van-e máshol élet, van-e esetleg máshol értelmes élet, ez ennek egy nagyon erős előrevívő hajtóerő területe. Szóval ennél is, amikor felfedezünk egy bolygót egy másik csillag körül, mi csillagász mérjük a csillagnak a fényességét, ha szerencsések vagyunk, akkor a bolygó minden egyes keringés során bemegy a csillag elé, kitakarja a csillagnak egy parányi fény részét, akkor elhalványodik a csillag. Mi csillagászok azt tudjuk értelmezni, hogy hoppá, na hát itt egy bolygónak lennie kell. A csillag fedésen, tehát bolygó átmuláson kívüli fluktuációiból, mondjuk így rezgéseiből meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora a csillag kilométerbe, hány fokos a csillag, de még ha nagyon ügyesek vagyunk, azt is meg tudjuk mondani, hogy hány éves a csillag. 3 milliárd éves. 11 milliárd éves. 1,2 milliárd éves. Ezt mind a csillagok rezgése egyébként elárulják, és akkor ebből már akkor a bolygóról is tudunk következtetni, de például amikor jönnek a kollégák, akik mondjuk a James Webb űrtávcsővel megmérik a bolygónak a légkörét, és megmérik a bolygó felszínének a fényvészerő képességét, akkor azonnal kellenek légkörtudósok, azonnal kellenek planetológusok. Ha meg akarjuk becsülni a mért tömegből és a sugárból, tehát a méretből és a tömegből, hogy milyen lehet a belső szerkezete, lehet-e annak a bolygónak mágneses tere, akkor azonnal geofizikusokra, vagy hát inkább planetológusokra van szükség, ahhoz én egyáltalán nem értek. Volt doktori hallgatóm, aki azóta már elment tanárnak, de a saját doktori értekezéséhez beleártotta magát ilyen bolygó belső szerkezet modellezésbe, meg mágneses tér modellezésbe. Én mondtam neki, hogy én elhiszem neked minden szavadat, én ehhez nem értek, de mint doktori témavezetőként el tudtam irányítgatni, hogy na, ezt olvasd, de ezzel az embernek vedd fel a kapcsolatot, erre a konferenciára menjél el, és ott tanuljál. Szóval igazából őrületesen sokféle tudományterületnek kell összefogni, és nem véletlen az, hogy a legnagyobb hatásuk kutatások azok ma már nem egyedi harcosok, magányos ninzsák formájában történik, vagy hát akármilyen magányos harcos, hanem nagy kutatócsoportok, konzorciumok formájában, mert van, aki ehhezért, van, aki ahhozért, van, aki amahozért, és a fő kérdés, vagy a nagy kérdés pedig mindenkinek a hozzájárulásával kerül megválaszolásra.
6: Kutatásról beszélünk, és van úgy, hogy évekig dolgoznak valami nyilván, és aztán lesz eredménye, vagy esetleg egy másik irányba kell elmenni, de mennyire foglalkoznak azzal, hogy az alkalmazott területen hogyan jelenik meg egy-egy eredmény, illetve hogy a hétköznapokban hogyan szivárog át mindaz, ami a csillagászok kutatásainak eredménye.
5: Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a legnagyobb hatása a hétköznapi életre az az, hogy nagyon jól kommunikálható tudomány, és a csillagászati eredmények iránti közérdeklődést kielégítő tevékenységet tesz számunkra lehetővé. Én szoktam nézni a Google Trends-en, hogy különböző országokban különböző dolgokat hogyan keresik az emberek, tehát mik a népszerű keresési témák. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen visszanézek, nem csak Magyarországon, hanem Európa országokat szoktam mintavételezni, hogy a elmúlt 7 napban milyen kifejezésekre keresett rá a nép. Tehát Magyarországon is meg lehet nézni azt, hogy az elmúlt 7 napban tudomány témakörben mire kerestek rá legtöbbet az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig van legalább 2-3-4 csillagászati az összesen 6-7 téma közül. Tehát a csillagászat az egy olyan dolog, ami legtöbb embert érdekli, sőt, van egy arrogáns megfogalmazásom is, szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat. Tehát igazából nekünk ez a legfőbb hasznunk, hogy kielégítjük az emberben élő fantáziát. De nyilván van még 56 másik válaszom erre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a tudományos kérdései viszonylag keveseket érintenek meg, de a csillagászatra különösképpen igaz az, hogy az élvonalhoz tartozó kutatások megválaszolásához, vagy pontosabban a végrehajtásához technológiát kell fejleszteni. És kevesen gondolnak rá arra, hogy amikor bekapcsolják mondjuk az okostelefonjukat, ami 5 másodperc után megmondja méter pontosság, hogy hol vannak a föld felszínén, akkor valójában egy 200 éves fejlődésnek a csúcstermékét tartják a kezükben, ahol a kiinduló kérdés az arról szólt, hogy hogyan kering a hold a föld körül. És aztán ebből hogyan keringenek a bolygók a nap körül, hogyan keringenek az égi testek a nap körül, az égi mechanika hogyan működik, és aztán ezt még tovább fejlesztve a műholdak a föld körül hogyan keringenek, és a GPS műholdak, amelyeknek a rádiójeleit veszi ugye mondjuk az okostelefonunk, ha 3-4 műholdról jön a jel, akkor a különböző holdakról különböző időkbe beérkező ugyanazon jelekből ki lehet találni azt, hogy hol vagyunk a föld felszínén. Alkalmazott égi mechanika, a GPS. Sőt, tovább megyek. Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletet, ami ugye a gravitációnak egy újszerű elmélete volt. 100 évvel később, 2015-ben sikerült például azt igazolni, ultra precíz mérésekkel, gravitációs hullámok detektálásával, hogy a téridőnek a görbülete az képes fodrozódni. Eszméletlenül kit érdekel típusú dolog, de az, hogy méter pontossággal megmondja a GPS, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, figyelembe kell venni az einsteini elméletből származó téridő görbületi korrekciókat. A Föld gravitációs tere ugyanis görbült, és ahhoz, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, bele kell tenni a GPS vevőbe, oké, ilyen posztjútoni közelítő képleteket, de mégiscsak az einsteini általános relativitás elméletből származó korrekciókat. Tehát nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, tehát, hogy mi nekünk a tudományos kérdéseink, vannak-e gravitációs hullámok, mondhatnánk, kit érdekel. De ha az ehhez szükséges elmélet segít nekünk megmondani, hogy az önvezető autó az út bal oldalán, vagy a jobb oldalán halad, akkor azt mondanám, hogy na, csak van itt valami gyakorlati haszon is. És vannak még kirakadhatóak egyéb példák is, ugye a drót nélküli adattovábbítás, a wifi technológiának az egyik alapalgoritmusát, az Ausztrál MTA, a CSIRO, hát védette le, amikor ausztrál rádiócsillagászok rájöttek a 90-es években arra, hogy a nagy, több kilométerre széthúzott rádiótávcső hálózatban egyszerűbb volt kidolgozni egy drót nélküli adattovábbítást, semmint kihúzni 600 kilométer részdrótot. És aztán később ezt le is védették, aztán volt a 2000-es évek első évtizedében egy csomó per is, de aztán megnyerték, és a CSIRO ennek a jogtulajdonosa, amilyen mit tudom én, milyen wifi, BG, nem tudom milyen algoritmusban benne van, aminek az alapkiinduló kérdése még a 70-es években kvazárok, milliárd fényévek levő aktív galaxismók jeleinek az elemzésére vonatkozott. Tehát mi a csillagászatban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ad egy, azonnal generálnak a nagy közönség által érdeklődést, ad kettő, olyan hasznuk lehet, amely haszonnak a kiderülési időskálája nem egy-két év, nem 3-4 év, nem választási ciklusokban számítható, hanem évtizedek alatt derül ki, hogy na mire is jó ez. De én azt gondolom, hogy vannak olyan szép példáink, amelyek az egész témának a fontosságát és szükségességét mindenképpen megalapozzák.
4: Kis László a vendégem, a HunRend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Tartunk most itt a műsorban egy kis szünetet, azután folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, ezt közölték az olajtársaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése. A kőolaj világpiaci ára egyébként az elmúlt két napban sokat emelkedett, ma egy ilyen 4-5%-ot ad vissza az ár, de azért még mindig $96.12 a Brent, míg az amerikai könnyűolaj $88.47.
0: Tőzsde hírek!
1: Idehaza a budapesti értéktőzsde 0,5%-ot csökkent, 143.471 pontra. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal erősödött 4.474 forintra. Az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 2,1%-kal csökkent 11.630 forintig. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 9%-ot, a német DAX 1,4%-et, a francia CAC 9%-os pluszban zárt, az olasz tőzsde 9%-kal, míg a spanyol parkett 1,6%-kal erősödött. Balisztikus rakétákkal támadta napközben Oroszország Kijevet. Orosz rakétatámadás érte a fővárosban az egyik védelmi ipari rendezvényt, és a helyszínen 10 ember meghalt, közel 100-an megsérültek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem nevezte meg a konkrét helyszínt, de a beszámolók szerint egy magángyakorló területen megrendezett védelmi ipari kiállítást ért találat. Zelenszkij bejelentette, hogy kivizsgálják a támadás körülményeit, Rustam Kravchenko főügyész pedig közölte, büntető eljárást indítanak annak kivizsgálására, hogy történt-e mulasztás a szervezés során. Kismértékben ugyan, de csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, amikor egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt 34000-rel lett kevesebb a számuk. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár nem tűnik soknak a csökkenés mértéke, a baj ezzel az, hogy az elmúlt 17 évben, amióta részletesebb adatsorok is rendelkezésre állnak, nem nagyon történt ilyen a nyár első hónapjában, amikor az idénymunkák javítottak a statisztikákon. Regős Gábort hallják.
2: 2009 talán rendelkezésre idősor, és 2009 volt az egyetlen olyan év azóta, amikor májusról júniusra csökkent a foglalkoztatás. Hát persze, ugye azért egy kicsit óvatosnak kell lenni ennek a megítélésében, hiszen ez az adat egy mintavételes adat, nem egy olyan teljes körű adat, mint mondjuk egy alkalmazotti statisztika, csak hogy valami közelállót említsek. Ebben azért mindig van valamekkora bizonytalanság, itt egy hónapból azért kevésbé lehet következtetéseket levonni.
1: Két részre szakadt a legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt, közölte Jaroszláv Kaczynszki pártelnök. A képviselők távozásának előzménye, hogy éjfélkor lejárt a pártvezetés által kiadott ultimátum, amely szerint a párt tagjainak nyilatkozatot kellett aláírniuk arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, máskülönben azonnal kizárják őket. Az ultimátum hátterében az állt, hogy Mateusz Morawiecki, a Jog és Igazságosság alelnöke, korábbi kormányfő, áprilisban új szervezetet alapított Fejlődés Plusz néven azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenleg jobboldali politikai oldal tevékenységével elégedetlen választók támogatását.
0: Időjárás jelentés.
1: Az éjszakai órában nem kell esőre számítani, az élénk szél is valamelyest visszavesz majd, veszít erejéből, 6-16 fok várható. Éjszakára mérséklődik, tehát a csapadék képződési tevékenység, és holnap is kevés fátyol gomoly felhő lesz, csak északkeleten várható egy-egy zápor, a csúcshőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
3: A mikrofonnál Olá Andrea, témánk pedig a tudomány és a kutatók kreativitása, a csillagászat eredményeinek hatása a társadalmunkra, az eszközeinkre, amelyeket nap mint nap használunk, és a legfrissebb hírekről is kérdezem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Kis Lászlót, ugyanis ő ma a vendégem. Már is folytatom a beszélgetést.
4: Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén.
3: Hogyha az ember körülnéz a kutatóközpont honlapján, akkor olyan, mint hogyha egy, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen science fictionbe csöppentem volna, mert például ilyen a legfrissebb hír, a legutóbbi még áprilisi, az Európai Űrügynökség űrtávcsövének eddig soha nem látott felvételen ritka és nehezen azonosítható gravitációs lencséket keresnek a kutatók, és a kutatás célja, hogy fény derítsen a galaxisokban található sötét anyag eloszlására, valamint támpontokat adjon a rejtélyes sötét energia természetének megértéséhez. Ez mennyiben viszi előre a világ megismerését?
5: Erre azt szoktam mondani, hogy a 21. század fizikájának szerintem a legnagyobb kérdés, hogy mi a sötét anyag és a sötét energia. Nagyon szerencsétlen az elnevezés, mert valójában jó eséllyel semmi közük nincsen egymáshoz. Ugye a sötét anyag az valami olyas, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például a forgó galaxisok nem esnek szét, viszont amit látunk bennük csillókat, azoknak a gravitációs vonzereje nem elég hozzá, hogy egybetartsa a galaxisokat, tehát lennie kell ott valaminek, aminek van tömege, de nem látszik. Ez valami fura dolog, ezt hívjuk sötét anyagnak. 1997 óta pedig azt is tudjuk, hogy az univerzumnak a tágulása, mint az ősrobbanásnak a lenyomataként látunk mindmáig, 13,8 milliárd évvel ezelőtti Big Boom vagy Big Bang után, ez gyorsul időben. És ez minden normál, ösztönös elképzelésnek szembe megy, hogy miért kellene az univerzum tágulásának gyorsulnia, és ez a gyorsulást előidéző valamit, szubstanciát nevezték el sötét energiának, aminek nem az a jellemzője, hogy van gravitációja, hanem negatív nyomása van. Tehát valami, ami szétfújja az egész univerzumot. És én azt gondolom, hogy mind a sötét anyag, mind a sötét energia a elemi természet ismeretünkből egy valami hiányzó mozaik darabnak a létezésére utal. És ha az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy és na jó, kedves László, de mégis miért érdemes ezzel foglalkozni? Akkor a válaszom az, hogy nem tudom, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de 100 évvel ezelőtt, amikor az atomfizikusok, a kvantumfizikusok felfedezték a mondjuk a anyag részecske, vagy részecske hullám kettősséget, amikor a kvantumfizika azt mondta, hogy az elektron az lehet részecske is, meg lehet hullám is, meg ilyen nagyon fura dolgokat kezdtek el vizsgálni a fizikusok, senki nem gondolta volna azt, hogy 100 évvel később az, hogy ilyen nagyon finom elektronikákat, mint az okostelefonok, a számítástechnika, azt tesz lehetővé, hogy gyakorlatilag az anyagot képesek vagyunk manipulálni az egyedi atomok szintjén. És ahhoz már figyelembe kell venni a kvantumfizikából származó hatásokat. És nem állítom, hogy a sötét anyag és a sötét energia azt fogja nekünk lehetővé tenni, amit az innentől kezdve science fictionnek tekintendő mondataim sugallnak, de én azt gondolom, hogy ennek is van esélye. Elképzelhető, hogy ha a sötét energiát és a sötét anyagot megértjük, akkor nem az anyagot fogjuk tudni úgy manipulálni, hogy ilyen finom dolgokat csináljunk, hanem a teret, a téridőt. Hát, ez what science fiction, ezt leköszögeznem, fizikusként ez egy értelmezhetetlen mondat, ez a bennem élő fantasztának a megnyilvánulása, hogyha az egész univerzumunk tágulását, a nem látható dolgoknak a tömegvonzását, vagy az általános relativitás elmélethez szükséges további korrekciókat meg fogjuk érteni, akkor abból lehet, hogy az fog következni, hogy manipulálni tudjuk majd a téridőt, térugrás, mit tudom én, what science fiction, tehát ezt nem a bennem élő fizikus mondja, ezt a bennem élő fantaszta mondja. Nem tudhatjuk. Pont ez a szép az alapkutatásban, a tudomány művelésében, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet, hiszen tudásunk határain vagyunk. Ott abba a sötétbe sárkányok, térugrás, időutazás, vagy valami egész más van, azt nem tudhatjuk, hát időutazás szinte biztosan nincsen, de a fene se tudja.
3: Egyébként jó, hogy ezt mondja, mert gondolkodom rajta, hogy akar-e a csillagász, tehát van-e olyan késztetés, hogy beavatkozni bármibe, ami történik, amit megfigyel, amit évtizedeken keresztül megfigyel, mert ugye itt információkat szerezhet, de...
5: Hát hogy a fenében? Ugye az elmúlt években nagyon jól fölfejlesztettük, ugye ez az elmúlt 16 évnyi tevékenységem, az elmúlt 5-6 évnek a már egyre nagyobb fókuszpontot kapott területe, a földet veszélyeztető kisbolygók felfedezése. Tehát ugye Sájenszki Krisztián nevéhez kötődik a legtöbb fontos eredményünk, sőt a legtöbb eredményünk hozzá kötődik. Ugye az elmúlt években háromszor is talált olyan kisbolygót Piszkéstetőről, a Mátrai Obszervatóriumunkból, néhány órával a becsapódás előtt, amelyek a távcsövünk, a Schmidt távcsövünk képein ilyen odébb mozduló fénypontokként vonultak, és aztán pár órával később becsapódtak a Földbe. Igenis, bolygóvédelemnek hívják ezt a tevékenységet, ez egy alkalmazott csillagászat, ez nem az alapkutatásnak az a része, amikor fürkészük a kozmosz titkait, hanem itt pontosan vadászunk erre optimalizált távcsövekkel földet megközelítő kisbolygókra, és megpróbáljuk azt megtalálni, amelyik esetleg a jövőben valamikor ránk veszélyes lehet. Egy 10-20-30 méteres is a földi légkörben becsapódva ilyen megatonnás robbanást okoz. Ugye Cseljabinszk lakói tudnának erről mesélni 2013 telén, amikor egy nagyjából 10-20 méteres szikla fölrobbant a város fölött, és egy ilyen hatalmas hangrobbanásra betörte az összes ablakot a városba. Senki nem halt meg, hál' Istennek, de talán több mint 1000-en megsérültek. Tehát igazából az ilyen jelenségek a környezetünk monitorozásán keresztül előre jelezhetővé tehetők, és ha meg tudjuk azt mondani, hogy kedves kormányok, 30 év múlva egy 500 méter hátmérőjű szikla egy Magyarországot nagyjából elpusztítani képes kisbolygó becsapódása várható, akkor igenis lesz időnk beavatkozni, és ugye a legjobb esélye módosítani a becsapódási pályán felénk közeledő kisbolygónak a mozgását, hogy aztán elkerülje a Földet. Hát persze, hogy be akarunk avatkozni.
3: Uh-huh. Igen, csak akkor a Föld szempontjából tudunk beavatkozni, és nem az univerzum szempontjából, tehát kifelé nincs
5: hát, az ambícióink azok azért korlátosak.
3: Van egy másik hír is, ami szintén nagyon érdekes. Ez az első alkalom, hogy egy kereskedelmi űrkutatási műhold sikeresen felbocsátásra került, és adatokat küldött vissza a csillagászoknak a világegyetemről. Ez a műhold, a MOVE, ultraibolya és látható fényben fogja tanulmányozni a csillagokat.
5: Na jó, ez valójában azt mutatja, hogy a szegény államoknak már nincs pénzük finanszírozni az összes tudományos programot, és új biznisz modell is bekerült a képbe, hogy igenis megvalósítani egy valamilyen űripari cég által egy tudományos űrmissziót, ugye ebbe a MOVE űrtávcsőbe, ugye a magyarországi C3S Kft. Is bedolgozott, ugye nagyon komoly hardware építést folytatott a brit vezetésű csapat számára, és a mi csillagászaink pedig alkalmazni kívánják az ultraibolya csillagászatban, tehát a kék fényen is túllevő ultraibolya fényhez tartozó sugárzásoknak a vizsgálatára aktív, tehát foltos csillagok esetében. Ugye ez például egy olyan konstrukció, ahol az van, hogy volt egy csapat, volt egy jó ötletük, csináljunk egy űrtávcsövet, kapunk-e rá pénzt, az állam azt mondta, a brit állam, hogy nem, és akkor azt mondták, jó, dobjuk össze intézetektől innen, onnan, onnan, és utána próbáljuk meg eladni ezt a terméket. Hát, hogy ez mennyire lesz működőképes hosszú távon, és mennyire fogja ez eluralni a tudomány művelését, nekem vannak erős kételjeim, de az, hogy egyébként magán cégek és magán tőke megjelent ezen a területen, az is jól jelzi, hogy a Erik Schmidt és felesége alapítványa a közelmúltban jelentették be, hogy finanszíroz egy Hubble űrtávcsővel majdnem ekvivalens űrteleszkópot, ez a Lazuli űrtávcső, amiben sok-sok amerikai csillagász mellett egykori diákom Fűrész Gábor is, aki most az MIT-n Bostonban dolgozik, most már legalább 15 éve, is részt vesz műszerfejlesztésben, tehát ő a szegedi csillagásziskolából került ki először a bostoni Harvard Smithsonian Center for Astrophysics-be, és aztán pár év után áthívták az MIT-re, a Massachusetts Institute of Technology-ra, és akkor ott mindenféle űrtávcsövekhez, meg földi óriás távcsövekhez műszereket fejlesztett, és most ezen a Lazulin dolgozik, amit egy milliárdos ember, dollárban milliárdos ember, hát azért hoz létre, vagy hozat létre a tudósokkal, hogy mecénásként hozzájáruljon a csillagászat fejlődéséhez. Tehát az Egyesült Államokban, ahol ugye a multimilliárdosok eléggé megszaporodtak az elmúlt 10-15 évben, ezek a tech milliárdosok, egy része hajlandó még a tudomány számára is áldozni. Ez mindenképpen előremutató dolog. Amerikában egyáltalán nem új az egész, ott már 100 év ezelőtt is a akkori kor legnagyobb távcsöveit gazdag emberek örökségeiből építették meg a csillagászok, szóval Amerikában ennek nagy hagyományai vannak, én csak bízni merek abban, hogy esetleg Magyarországon is megjelenik ez a hagyomány.
3: Az önök kutatóközpontjában melyek a legfontosabb, úgy értem, nemzetközileg melyek a legfontosabb tevékenységek?

0: jelezni. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy én amikor megérkeztem 2009. októberében, akkor én voltam a 30. csillagász a Csillagászat Intézetben. Most 70-nél járunk, tehát több mint megduplázódott a létszám 16 év alatt. Én azt gondolom, hogy az űrcsillagászatban mindenképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugye a közeljövő félmilliárd, milliárd eurós űrtávcsöveiben ott vagyunk mindenütt, néhol társ témavezetői funkcióban. Nagy csapatok dolgoznak földi óriás távcsöveknek a kihasználásán, nagyon komoly elméleti iskolánk van. Mária Lugáró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ő egy nagyon komoly nukleáris asztrofizika csoportot visz a Csillagászat Intézetbe. De a földtudósaim között is vannak nagyon érdekes paleoklímakutatók, akik a múltbéli klíma változásait próbálják földeríteni. De például van egy kisebb csoport, aki a szaharai homok megérkezését vizsgálja Európába, mert ennek vannak olyan gyakorlati alkalmazása is, hogy amikor megjön a szaharai homok, az rászáll a napelemtáblákra, és például a napenergia termelése kimutatható módon csökkentett hatékonyságúra válik. És akkor ezzel a szaharai porral korreláló tisztítási eljárásokat kellene bevezetni a napelemtáblákkal történő energiatermelésbe. Egyre ez még egy nyitott kérdés, de ugyanúgy a vízminőséggel foglalkozó kutatócsoportom is igen fontos tevékenységet folytat. Például azt vizsgálják, hogy az élő vizeinkben az Európai Unióban jelenleg még nem definiált egészségügyi korláttal bíró antidepresszánsoknak hogyan változik az eloszlása időben, térben. Nem mindegy, hogy mennyi szanaxot eszik az ember, és aztán pisil ki magából, és aztán ez kerül be vissza a vízbe. Szóval nálunk vannak egészen érdekes kutatások, ahogy egyébként a volt akadémiai kutatóhálózat, ma ugye Hunrennek hívják az egészet, mindegyik intézetében többszörös nemzetközi átvilágítással is kimutatott módon alapvetően a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó kutatások zajlanak.
1: Igen, az ember nem gondolkodik rajta, hogy a csillagászat mennyire összefüggésben van a társadalmi változásokkal, vagy hogy ugye a jövőnket mennyire meghatározza, hogy milyen eredményeik vannak, meg mit kutatnak tulajdonképpen, és ugye ez nem csak az, hogy van-e élet egy másik bolygón, vagy vannak-e, nem tudom,
0: más lakók. Persze, hogy nem. Tehát, hogy eleve, hogy lesz-e holdbázis, lesz-e ez az emberi kirajzás a naprendszerben. Nyilvánvalóan a modern tudomány legnagyobb kihívása az a Föld, mint lakható bolygó, lakhatóként történő megőrzése. De milyen érdekes kérdés, már tudományos kérdés itt a naprendszeren belül is, hogy a Vénusz, az csak 5%-a kisebb, mint a Föld, mondhatni azt, hogy kívülről nézve hunyorítva pont olyan, mint a Földünk, és nem is lehetne különbözőbb. Ugye őrületesen sűrű légköre van, az szinte teljes mértékben széndioxidból áll, teljesen kiakadt a termosztát, a felszínén 90 atmoszféra a nyomás, és 500 Celsius a hőmérséklet, a levegő vagy hát atmoszférából kénsavcsöppek hullanak, ha van pokoli hely a naprendszerben, az a Vénusz felszíne, és föl lehet tenni a kérdést, értjük-e, hogy miért lett ennyire különböző, mint a Föld? És a válasz az, hogy nem. Úgyhogy például nem véletlen az, hogy az Európai Ügynökség az Envision űrszondával szeretné a Vénuszt meglátogatni, és pont ez az egyik fő kérdés, hogy miért lett ennyire más a Vénusz, mint a Föld? És ez az összehasonlító planetológia azonnal összekapcsolódik az exobolygók világával is, hiszen ott is látunk egy rahedli földméretű bolygót, kicsit más csillag körül, mint amilyen a mi napunk, és akkor, ha már nézzük azt, hogy más a bolygó, más a csillag, akkor hát, ha kirajzolódik egy értés, hogy mitől lesz egy bolygó élet számára alkalmas, meg mitől nem. Tehát ilyen értelemben önmagunk értése az, amit kintről hát megnyerhetünk, és ilyen értelemben, ha a Földet tekintjük a abszolút fókuszponti kérdésnek, akkor a csillagászat egy hatalmas tükröt tart az emberiség, és az emberi kíváncsi elme elé, hogy na, odakint így nézel ki, itt így nézd, ez a kontextus, amiben értelmezd magadat.
1: Egy csillagásznak milyen érzés az, hogyha a kisbolygót neveznek el róla? Ezt azért is kérdezem, mert kívülálló számára ez valamiféle díjjal fölér, és épp olvastam a honlapjukon, hogy újabb két kisbolygót neveztek, van egy Kovács Géza kisbolygó és egy Kun Mária adott számokkal kisbolygó, akik már nyugdíjas csillagászok, és annak is van.
0: Hát ugye ennek az egésznek azt kell tudni a hátterére, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami a csillagászatnak a hivatalos szerve, az fönntart egy nagyon nemes szokást. A naprendszerben, ha bejön egy üstökös, amit még senki korábban nem látott, azt a fölfedező ről nevezik el. Az üstökösök ritkán látszanak rövid ideig, csóvát, kómát eresztenek, aztán el

0: tűnnek csá. A kisbolygók ezzel szemben a bolygóközi térben keringenek, legnagyobb számban a Mars és a Jupiter pálya között, de van nagyon sok, ami bejön a Föld pályáig, meg van egy csomó, ami a Jupiter pályán kering. Na, a helyzet az, hogy ezeknek a felfedezésében Sájnszi Krisztián és csapata a piszkés tetőn a Mátrai Obszervatóriumban már több mint negyed évszázada rendkívül hatékony, és a Nemzetközi Csillagászati Unió megőrizte mindmáig azt a szokást, hogy a kisbolygók esetében, ha már a pályájukat kellő pontossággal ismerjük, tehát nem tudjuk összetéveszteni egy másikkal, akkor a felfedező adhat neki nevet. És nekünk az a filozófiánk, vagy hát a Krisztiánnak az a filozófiája, hogy hát a magyar tudomány, sport, kultúra, művészeteknek a képviselőiről szoktuk elnevezni az eddig még el nem nevezett kisbolyókat, hogy így lett rólam is egy 113202 Kislászló nevű elnevezve, de például ugye a Tudományos Újságírók Klubja minden évben kiadja az év ismeretterjesztő tudósa díjat valamilyen tudósnak, aki valamilyen ismeretterjesztő tevékenységet folytat, és most már több mint 15 éve mindig időbe velünk kapcsolatba lépnek, és elnevezünk róluk egy-egy kis bolygót. Ez egy ilyen a magyar országimáshoz való hozzájárulásunk, időnként vicces felhangokkal, időnként kevésbé vicces felhangokkal. Szerencsére van még több száz elnevezetlen kisbolygónk, amit mi fedeztünk föl, és mi nevezhetjük el, úgyhogy reszkessetek, jó tudósok, színészek, sportolók, előbb-utóbb nem ússzátok, meg ti is kaptok egyet. Mondom, mi büszkék vagyunk rá. Uh-huh. És egyébként meg tényleg az emberek is szeretni szokták az erről szóló híreket.
1: Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy mi az ön kutatási területe most, mert olvastam egy interjúban mesélt arról, hogy a pulzáló csillagokkal foglalkozott 20 évvel ezelőtt, azzal is, és hogy azóta megváltozott a perspektíva, ahogyan vizsgálják ezt a területet már.
0: Én azt szoktam mondani, hogy nagyjából 10 évente megunom azt, amivel addig foglalkoztam, és 10 évente kicsit másra kezdek el foglalkozni. Most egyértelműen a legnagyobb fókusz az a földünket veszélyeztető kisbolygóknak a keresése, előrejelzése, ehhez szükséges műszerfejlesztés itt Magyarországon, akár máshol is, olyan űrprogramokból való bekapcsolódás, ahol napunk felől érkező, földről felfedezhetetlen kisbolygók keresésére szánjuk rá magunkat. Ez nyilván egy európai együttműködés kereteiben. Szóval ez a kozmikus bolygóvédelem. Uh-huh. A Planetary Defense mondja a művelt francia, ennek a tevékenységnek az angol megnevezése, ez erre fordítom mostanában a legtöbb időt.
1: De lehet eltéríteni ezeket a kis bolygókat?
0: Mert először fedezzük fel. Majd ha felfedezzük, akkor majd megdiszkutáljuk, hogy mit lehet vele csinálni. Aha. Ugye azt lehet mondani, hogy a 1990-es években a NASA megkapta amerikai kongresszustól a direktívát, tessék felfedezni az összes egy kilométernél nagyobb kis bolygót, ami veszélyeztetheti a bolygónkat. Ilyet már 15 éve nem találtunk, ami azt jelenti, hogy megvan az összes. Aztán lejjebb lett tolva a mérettartomány, most ott tartunk, hogy legyen meg az összes 140 méternél nagyobb, az a nagyjából a futballpálya átlósan. Hát ez is már elég nagy mértékben megvan, és most jelenleg nem ismerünk olyan kis bolygót, amiről tudnánk azt biztosan, hogy nekünk fog jönni valamikor a jövőbe. 2029. április 13-án, az egy péntek 13 este lesz, egy Apophis nevű kisbolygó el fog repülni a Föld mellett, emiatt az ENSZ tavaly előtt a kisbolygó tudatosság évének nyilvánította 2029-et. Magyarországról is látni lehet majd, hogyha derült lesz az ég, hogy a göncöl szekér csillagaival összevethető fényességű pont végig halad az egünkön. Közelebb fog elmenni, mint a geostacionárius műholdak, amelyek nézik a, mondjuk a földi felhőzetet. Szóval ez el fog mellettünk repülni, ez úgymond a jelenleg ismert legveszélyesebb kisbolygó, de még ennek is a legnagyobb közelítése csak 30 ezer kilométer lesz, ami 3 föld átmérő. Tehát mint hogyha egy alma mellett 3 almányra elrepülne egy légy. Úgyhogy jelenleg nem ismerünk olyat, de pontosan a nap felől érkező, meg máshonnan érkező 20, 30, 50, 100 méteres sziklás égitestek becsapódása, igenis mondjuk ilyen város, megyényi területeken okozhatnak problémákat, és ezeknek a számát jelenleg már több százezerre becsüljük, és ismerünk belőlük 30 ezeret. Tehát még nagyon sok mindent föl kell deríteni itt a földpálya közelében a naprendszerünkön belül is.
1: Kis László volt a vendégem, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez a beszélgetés is újra hallgatható, és szerintem érdemes is meghallgatni újra a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a rijekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel és a repülőgép üzemanyagot állít elő, az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készletekkel rendelkezik. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi árakról. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal idehaza a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető ma a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A planetárium még 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpont kialakításáig.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.471 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal erősödött 4.474 forintra, az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 2,1%-kal csökkent 11.630 forintra. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 9%-ot, a német DAX 1,4%-ot erősödött, a francia CAC 9%-os pluszban zárt, az olasz tőzsde szintén 9%-kal, míg a spanyol parkett 1,6%-kal erősödött. Balisztikus rakétákkal támadta napközben Oroszország Kijevet. Orosz rakéta támadásért a fővárosban egy védelmi ipari rendezvényt, a helyszínen 10 ember meghalt, közel 100-an megsérültek. Vladimir Zelenszky ukrán elnök nem nevezte meg a konkrét helyszínt, de a beszámolók szerint egy magán gyakorló területen megrendezett védelmi ipari kiállítást ért találat. Zelenszky bejelentette, hogy kivizsgálják a támadás körülményeit, Ruszlan Kravcsenko főügyész pedig közölte, hogy büntető eljárást indítanak annak kivizsgálására, hogy történt-e mulasztás a szervezés során. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja, a Philadelphia 76ers együttesében folytatja karrierjét. A 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, fizetése 8 millió dollár lesz. James a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy nem a pénz, de nem is a családja motiválta a választásban, még mindig játszani, versenyezni és nyerni akar, valamint esélyt adni magának egy újabb bajnoki cím megszerzésére. A négyszeres bajnok LeBron James az elmúlt 8 szezont a Los Angeles Lakersnél töltötte, kulcsszerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében, egy hónappal ezelőtt azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest. A Philadelphia 76ers egyébként háromszoros bajnok, 1955 és 1967 után legutóbbi sikerét 1983-ban aratta.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka gomoly felhők feloszlanak, majd északnyugat észak felől magas szintű felhők érkeznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul. Éjszakára mérséklődik, gyengül a légmozgás, Majd szombaton a délire forduló szelet kísérhetik a nyugati ország részben élénk lökések, azért jobbára napos idő várható 25 és 30 fok közötti csúcshőmérséklettel. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még Önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Álmodtatok valaha arról, milyen lenne besétálni egy képes labba? Szentendrén valami hasonló, akár szürreálisnak nevezhető élményben lehet része az odalátogatónak. A Dunaparton korzózni csuda hangulatos, és ha elfáradnánk, lerogyhatunk a számtalan vendéglátó hely teraszainak egyikére. Az utcák történelmi hangulatának, a város művészeti életének és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is köszönhetően a város már az ezredforduló előtt markáns változásokon ment keresztül, s 1980-ban Hild János díjjal is elismerték a városfejlesztést és a hagyományok megőrzését. Folklór magas fokon. Ha rövid időn belül szeretnénk bebarangolni hazánk tájait, vagy ismerkedni szeretnénk a néprajzunkkal, az 1967-ben alapított Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ismertebb nevén Skanzen, szinte egész évben tárt kapukkal vár minket. Szentendre nyugati oldalán, egy erdők által határolt területen a Lajos forrás közelében, mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek kultúráját, népszokásait és művészetét, építészetét. A 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkathatunk be a falusi és mezővárosi népek akkori életmódjába.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Új vezérigazgatója lesz a Paks 2 projektnek. Az INAB, illetve a szlovén társaság a Petrol átmenetileg maximalizálja az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Minden idők legjobb kosárlabda játékosa LeBron James csapatot vált. Marad a napos, gomoly felhős időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Ságodi Attila Jáklik Gergelyt váltja. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a riekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel és repülőgép üzemanyagot állít elő, az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készlettel rendelkezik. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes, legmagasabb kiskereskedelmi árakról, amelyek jövő kedden lépnek hatályba.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.471 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal erősödött 4.474 forintra. Az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 0,2%-kal csökkent 11.630 forintig. Emelkedtek Európában a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE 9%-kal, a német DAX 1,4%-ot erősödött, a francia CAC 9%-os pluszban fejezte be, az olasz tőzsde 9%-kal, míg a spanyol parkett 1,6%-kal erősödött. Ballisztikus rakétákkal támadt a napközben Oroszország Kijevet, írja a Reuters. Orosz rakétatámadásért a fővárosban egy védelmi ipari rendezvényt, a helyszínen 10 ember meghalt, közel 100-an megsérültek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem nevezte meg a konkrét helyszínt, de a beszámolók szerint egy magángyakorló területen megrendezett védelmi ipari kiállítást ért találat. Zelenszkij bejelentette, hogy kivizsgálják a támadás körülményeit. Ruszlan Kravcsenko főügyész pedig közölte, hogy büntető eljárást indítanak annak kivizsgálására, hogy történt-e mulasztás a szervezés során. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja, a Philadelphia 76ers együttesében folytatja karrierjét. A 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, fizetése 8 millió dollár lesz. James a közösségi médiában úgy fogalmazott, nem a pénz, de nem is a családja motiválta a választásban, még mindig játszani, versenyezni és nyerni akar, valamint esélyt adni magának egy újabb bajnoki cím megszerzésére. A négyszeres bajnok LeBron James az elmúlt 8 szezont a Los Angeles Lakersnél töltötte, kulcs szerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében. Egy hónappal ezelőtt azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest. A Philadelphia háromszoros bajnok 1955 és 1967 után legutóbbi sikerét 1983-ban aratta.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka a gomoly felhők feloszlanak, majd északnyugat észak felől magas szintű felhők érkeznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul. Éjszakára mérséklődik, gyengül a légmozgás, majd szombaton a délire forduló szelet kísérhetik a nyugati ország részben élénk lökések. Holnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak északkeleten lehet egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttest Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Új vezérigazgatója lesz a Paks 2 projektnek. Az INAB, illetve a szlovén társaság a Petrol átmenetileg maximalizálja az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Minden idők legjobb kosárlabda játékosa LeBron James csapatot vált. Marad a napos, gomoly felhős időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Ságodi Attila Jáklik Gergelyt váltja. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a riekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel és repülőgép üzemanyagot állít elő. Az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készlettel rendelkezik. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes, legmagasabb kiskereskedelmi árakról, amelyek jövő kedden lépnek hatályba.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.471 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal erősödött 4.474 forintra. Az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 0,2%-kal csökkent 11.630 forintig. Emelkedtek Európában a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE 9%-kal, a német DAX 1,4%-ot erősödött, a francia CAC 9%-os pluszban fejezte be, az olasz tőzsde 9%-kal, míg a spanyol Parkett 1,6%-kal erősödött. Ballisztikus rakétákkal támadt a napközben Oroszország Kijevet, írja a Reuters. Orosz rakétatámadás ért a fővárosban egy védelmi ipari rendezvényt, a helyszínen 10 ember meghalt, közel 100-an megsérültek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem nevezte meg a konkrét helyszínt, de a beszámolók szerint egy magángyakorló területen megrendezett védelmi ipari kiállítást ért találat. Zelenszkij bejelentette, hogy kivizsgálják a támadás körülményeit. Ruszlan Kravcsenko főügyész pedig közölte, hogy büntető eljárást indítanak annak kivizsgálására, hogy történt-e mulasztás a szervezés során. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja, a Philadelphia 76ers együttesében folytatja karrierjét. A 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, fizetése 8 millió dollár lesz. James a közösségi médiában úgy fogalmazott, nem a pénz, de nem is a családja motiválta a választásban, még mindig játszani, versenyezni és nyerni akar, valamint esélyt adni magának egy újabb bajnoki cím megszerzésére. A négyszeres bajnok LeBron James az elmúlt 8 szezont a Los Angeles Lakersnél töltötte, kulcs szerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében. Egy hónappal ezelőtt azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest. A Philadelphia háromszoros bajnok 1955 és 1967 után legutóbbi sikerét 1983-ban aratta.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka gomoly felhők feloszlanak, majd északnyugat észak felől magas szintű felhők érkeznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul. Éjszakára mérséklődik, gyengül a légmozgás, majd szombaton a délire forduló szelet kísérhetik a nyugati ország részben élénk lökések. Holnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak északkeleten lehet egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Új vezérigazgatója lesz a Paks 2 projektnek. Az INAB, illetve a szlovén társaság a Petrol átmenetileg maximalizálja az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Minden idők legjobb kosárlabda játékosa a LeBron James csapatot vált. Marad a napos, gomoly felhős időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Ságodi Attila Jáklik Gergelyt váltja. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a riekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel és repülőgép üzemanyagot állít elő. Az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készlettel rendelkezik. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi árakról, amelyek jövő kedden lépnek hatályba.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.471 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal erősödött 4.474 forintra. Az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 0,2%-kal csökkent 11.630 forintig. Emelkedtek Európában a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE 9%-kal, a német DAX 1,4%-ot erősödött, a francia CAC 9%-os pluszban fejezte be, az olasz tőzsde 9%-kal, míg a spanyol parkett 1,6%-kal erősödött. Ballisztikus rakétákkal támadt a napközben Oroszország Kijevet, írja a Reuters. Orosz rakétatámadásért a fővárosban egy védelmi ipari rendezvényt, a helyszínen 10 ember meghalt, közel 100-an megsérültek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem nevezte meg a konkrét helyszínt, de a beszámolók szerint egy magángyakorló területen megrendezett védelmi ipari kiállítást ért találat. Zelenszkij bejelentette, hogy kivizsgálják a támadás körülményeit. Ruszlan Kravcsenko főügyész pedig közölte, hogy büntető eljárást indítanak annak kivizsgálására, hogy történt-e mulasztás a szervezés során. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja, a Philadelphia 76ers együttesében folytatja karrierjét. A 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, fizetése 8 millió dollár lesz. James a közösségi médiában úgy fogalmazott, nem a pénz, de nem is a családja motiválta a választásban, még mindig játszani, versenyezni és nyerni akar, valamint esélyt adni magának egy újabb bajnoki cím megszerzésére. A négyszeres bajnok LeBron James az elmúlt 8 szezont a Los Angeles Lakersnél töltötte, kulcsszerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében. Egy hónappal ezelőtt azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest. A Philadelphia háromszoros bajnok 1955 és 1967 után legutóbbi sikerét 1983-ban aratta.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka gomoly felhők feloszlanak, majd északnyugat észak felől magas szintű felhők érkeznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul. Éjszakára mérséklődik, gyengül a légmozgás, majd szombaton a délire forduló szelet kísérhetik a nyugati ország részben élénk lökések. Holnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak északkeleten lehet egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Eldina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

jaj, a heli, jaj, a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger.

vissza. Befűtve a jogi szobában engem egy angyal lát. Kavicsa dobálom az ablakon, ha nem engedsz be, abba belehalok. Érzem, ez a szerelem már. Jajja Heli, jajja Heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen ver.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

egyiptomi szarkofág, neoavangárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Nights.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

Lásd, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen. Anya

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

megy a társaság miatt. Igen, ne csak jó napom legyen. Egy a rossz időke kell,

0: Úgy halászolni hangszerettesen, Kriszti állják a műsikert!
1: Trend Night.

a világ legdrágább futballistája, a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara. 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.
3: Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.